0: a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Azt írták, aggodalommal vették tudomásul, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatáspolitikáért és munkaügyért felelős államtitkár. A munkástanácsok és a SZEF ezért azt kérik, hogy rövid időn belül egy kifejezetten erős mandátummal rendelkező foglalkoztatáspolitikai szakállamtitkárság épüljön fel, amely megfelelő felhatalmazást kap a munkaerőpiaci folyamatok, a munkajogi szabályozás, a bérpolitikai kérdések és az érdekegyeztetések koordinálására. Álláspontjuk szerint hibás irány lenne, ha egy terület széttagoltan, több tárca között megosztva, világos politikai és szakmai felelősség nélkül működne. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a családokat.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A Brit Wanderlust magazin 2026-os fenntarthatósági ajánlójára került fel Miskolc és a Tokaj-hegyaljai Bodrogkeresztúr. A magazin Green List válogatása hiteles, helyi közösségekre épülő kezdeményezéseket mutat fel, így Miskolc az ehető erdő és erdei Gastro Express programmal, míg Bodrogkeresztúr a Fülöp a Gólya programmal került a listára. Erről beszélgetünk a fenntartható turizmus módszereit népszerűsítő InnoTime Kft. Ügyvezetőjével. A rendszeres Európa Rádiót hallgató, kedves hallgatóink talán azt hihetik, hogy ismétlést hallanak, mert hogy olyan sokadik díjat nyerte Miskolc és Bodrogkeresztúr a különböző turisztikai kezdeményezéseivel, hogy szinte már öröm felsorolni, de hát egy újabb díjról számolhatunk be. Köszöntöm szeretettel Nagy Júliát az InnoTime Kft. Részéről, aki tulajdonképpen ezeknek a folyamatoknak az elindítója volt. Cégük, mondhatjuk, hogy vezeti be ezeket a desztinációkat a nemzetközi úzusba. Hogyan történt ez, Julika?
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ugye most éppen a Wanderlust Egyesült Királyságban megjelenő magazin volt az, amely Miskolcot, illetve Bodrogkeresztúr jó példáját listázta. Ez a magazin minden évben megjelenteti ezt a 100 legfenntartható buti cél összeállítást, és ebben az évben nagyon sok európai ország egyáltalán nem került be, Magyarország viszont mindjárt két projekttel is, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá. Egyébként ez az egyik legolvasottabb és legrégebbi utazási magazin Európában, amely mind a mai napig megjelenik, azt hiszem, hogy két havonta, tehát minden évben 6 lapszámmal, és nagyon népszerű nem csak a britek körében, hanem Európa szerte is, úgyhogy ezért is kiemelkedő az, hogy ebben a magazinban szerepelhet Miskolc, illetve Tokaj-hegyalja, ezen belül pedig Bodrogkeresztúrnak a példája. És hogy honnan indultunk, és hova szeretnénk eljutni, néhány évvel ezelőtt kitűztük azt a célt magunknak, hogy minél több magyarországi desztináció számára igyekszünk biztosítani azt, tehát minél több magyarországi úticél számára igyekszünk biztosítani azt, hogy gondolják végig a saját fenntarthatósági lépéseiket, ugye nem csak a környezeti, hanem a gazdasági, társadalmi, kulturális fenntartható lépéseiket is. Próbáljuk meg végig gondolni közösen azt, hogy hogyan lehet fenntartható módon menedzselni magát a térséget, illetve ugye itt a látogatóknak a mennyisége, a látogatók mozgása, a látogatók viselkedése, a turisztikai szolgáltatóknak a fenntarthatósági lépései, a megfelelő program kínálat kialakítása, stb. Tehát ebben nagyon sok minden benne van, és végül, de nem utolsó sorban, legyenek olyan desztináció szintű, települési szintű fenntartható programok, amelyek bárki számára elérhetőek, és amelyek nem csak plusz programként kínálkoznak az adott desztinációban, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy újra pozícionálják ezt az adott térséget. Ebben nagyon jó lehetőséget nyújt a Green Destinations Top 100 versenye, amely ugye most már évek óta minden évben nagyon jó eredményeket nyújt Magyarország számára, hiszen egyre több desztináció, egyre több település vesz részt ebben a programban. És aminek a lényege az, hogy fenntartható turisztikai jó gyakorlatokat lehet nevezni, lehet bemutatni ebben a versenyben, és a világ nagyon sok országából befutó jó gyakorlatokból kiválasztják minden évben a legjobb 100-at. De ezzel nem áll meg a folyamat, hanem a legjobb 100-ból pedig kiválasztják 6 kategóriában a legjobb 3-at. És ugye a legelső alkalommal a tavalyi évben Bodrogkeresztúr Everest úrnak a gólyamentő programja, ami Fülöp a gólya történetéhez kapcsolódott, lett a világ harmadik legjobbja ezen a nagy nemzetközi versenyen a természet és táj kategóriában. Ebben az évben pedig ugye, ugyanezen a versenyen, az élő közösségek kategóriájában Miskolcnak az Ehető Erdő programja lett a legjobb, tehát lett a világ első, és gyakorlatilag ez azt is mutatja, hogy vannak olyan magyarországi jó gyakorlatok, amelyek már nemzetközi szinten is nem csak, hogy elérik a nemzetközi szintű határokat, hanem ezen túl is lépnek, és képesek arra, hogy a legjobbak közé kerüljenek minden évben.
1: No hát azt hagyd mondjuk el, ugye, hogy ezek a kezdeményezések, ezek nem egy cégnek az egyedi produkciója, hogy így mondjam, hanem ez egy közösségi összefogás eredménye. Talán Fülöp a gólyáról mondjuk el, hogy ugye ott is több irányból kellett ezt kivitelezni.
2: Igen, ugye desztinációs települési vagy térségi szintű projektekről beszélünk, és ennek az egyik legfontosabb mozgatórugója pont a közösség. Tehát Fülöp a gólya esetében talán a rádió hallgatók közül sokan emlékeznek rá, hogy Fülöp a gólya 12 éven keresztül élt Bordok keresztúron, úgyhogy télen sem repült el, és amikor meghalt, akkor úgy halt meg, hogy nekiszállt egy légvezetéknek. Ez indította egy közösségi összefogás Bordok keresztúron, amelynek volt infrastruktúrális része is, hiszen a légvezetékeket földkábelbe helyezték egy pályázatnak köszönhetően, viszont a gólyafészkeket meghagyták. Van olyan helyi önkéntes, aki naponta azóta is minden nap végig számolja az összes gólyafészek összes gólyáját, és erről statisztikát vezet, viszont vannak nagyon jó rendezvények is, illetve nagyon jó programok. Ugye elkészült a Fülöp a gólya bor, aminek a bevételéből a gólyafészkek felújítása zajlik. Van Fülöp a gólya futóverseny, van Fülöp a gólya gyerektábor, van egy látogatóközpont, amely a gólyákat, a gólyák életét mutatja be Bodrog keresztúron, és most június 12-13-án egy kétnapos állatvédelmi fesztivál várja majd az odalátogatókat, tehát egy folyamatos, a közösség összefogó és a közösséget támogató programról van szó, amely gyakorlatilag Fülöp a gólya hagyományára, vagy Fülöp a gólya értékeire épít. És erre nagyon jól rá tudtak épülni a különböző szolgáltatások, a különböző szolgáltatók, és a helyiek számára is egy saját identitást kínál, hiszen egy saját értékből, egy belső értékből lett nemzetközi siker egy picike településen Észak-Magyarországon. És gyakorlatilag ugyanez zajlott le Miskolcon is, amikor az Ehető Erdő program elindult. Ugye Bozsó Gyula erdésznek a kezdeményezésére elindultak ezek a programok, illetve az erdőben, illetve az ehhez kapcsolódó gasztronómiai programok, de aztán utána csatlakozott hozzá a palotaszálló a saját programjaival, csatlakozott hozzá a Szeletta Park látogatóközpont, csatlakoztak hozzá további éttermek, ugye most már nem csak ehető, hanem iható erdő is elérhető a városban. Tehát egy nagyon szépen összerakott és egyre bővülő turisztikai kínálat épül rá az Ehető Erdő programra. Gyakorlatilag ami Bodrogkeresztúrban kicsiben, az Miskolcon nagyban, a város méreteinek megfelelően tud megvalósulni. És ez a közösségi összefogás, és ez a típusú termékfejlesztés az, ami a mostani eredményt hozta mind a két település számára, hiszen maga a Wanderlust magazin olyan úti célokat keresett szerte a világból, amelyek rejtett kincseket tartalmaznak, hiteles kulturális élményeket és hiteles természeti élményeket tartalmaznak, és amelyek a fenntarthatóságra kiemelten odafigyelnek. És nagyon sok destináció futott, úgymond, ezen a versenyen, és hát az egy óriási eredmény, hogy egy teljesen más típusú válogatásban, mint amit annak idején a Green Destination Top 100 kínált, egy élmény alapú válogatásban is mind a két projekt ilyen sikert ért el.
1: Hát igen, ezeket menedzselni kell, és az InnoTime Kft. Kimozdult a határokon túlra is, a határokon túli magyarokhoz is, mely helyszíneken dolgoznak még?
2: Hát most nagyon nagy izgalomban vagyunk, mert Hargita megyének a fenntartható felkészítését végezzük. Ez egy megyei szintű nagy projekt, és bízunk benne, hogy az első nemzetközi fenntartható minősítéssel rendelkező romániai desztináció egy magyar desztináció lesz. Úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy idáig el tudjunk jutni itt a következő időszakban. Talán ez a legnagyobb határon túli projektünk most, amiben benne vagyunk. Azon kívül, hogy együtt dolgozunk szlovén desztinációkkal, illetve szlovákiai desztinációkkal is.
1: A Brit Wanderlust magazin 2026-os fenntarthatósági ajánlójára került fel Miskolc és a Tokaj-hegyaljai Bodrogkeresztúr. A magazin Green List válogatása hiteles, helyi közösségekre épülő kezdeményezéseket mutat fel. Így Miskolc az Ehető Erdő és Erdei Gastro Express programmal, míg Bodrogkeresztúr a Fülöpa Gólya programmal került a listára. Erről beszélgettünk Nagy Júliával, az InnoTime Kft. Ügyvezetőjével.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Zajlik az év kerékpár útja szavazás. Az elmúlt héten indult, és június 2-áig lehet szavazni az Aktív Kalandor weboldalán. Idén a miskolci kerékpárosok újra érdekeltek, hiszen a Szomoly-Attiboldaróc kerékpárútvonal ott van a top 11-ben. A szavazást már 7. éve a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében a KTE közlekedés biztonsági tagozata, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség hirdeti meg. A részletekről Petényi Mirko, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezetője számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Üdvözlöm a telefonvonalban Petényi Mirkót, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatóját, régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengeded. Tegeződnék, és az év kerékpárútjáról, 2026 év kerékpárútjáról fogunk beszélgetni. De ez a szavazás, ez a program milyen múltra tekint vissza? Idézzük fel egy kicsit.
3: Ez most már a 7. kiírása az év kerékpárútja pályázatnak. 2020-ban indult útjára, amikor is a Közlekedés Tudományi Egyesület elindította ezt a szavazást első alkalommal, és akkor még teljes egészében a május 11-i Közlekedési Kultúra Napjához kötötte a pályázatot, és akkor több ilyen kiírás is volt, mint az év kerékpárútja, de volt év körforgalom kiírása is, és mi az év kerékpárútja felhíváshoz csatlakoztunk. Egyébként nem csak az Aktív Magyarország csatlakozott akkor, hanem a Magyar Közút, a Magyar Kerékpáros Klub, és aztán a rákövetkező évben a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség is. Tehát gyakorlatilag egy ilyen széles összefogás eredménye ez az év kerékpárútja pályázat. És az látszik, hogy elég népszerű ez a felhívás, mert hogy most már 7 szezont is megért.
2: Az elmúlt időszakban miskolciak, borsodiak voltak-e akár jelöltek, vagy akár már a szavazottak között? Rémlik-e ilyen a múltban?
3: Voltak, és több alkalommal is. Ha jól emlékszem, pont tavaly Miskolc-Tapolca Kisgyőr közötti szakasz jelölt volt, és hát bevallom, hogy itt már megkaptak az emlékeim, de talán dobogóra is került ez a egyébként gyönyörű szép szakasz. Illetve előtte levő évben Mezőkövesdről-Rükbe induló kerékpárút is volt már jelölt, tehát már több ilyen Borsod-Bauer-Zemplén megyei jelöltünk is volt. Illetve nagy fájdalmam, hogy az idei évben rendtettően számítottam rá, hogy a jelöltek közé kerül a Pálháza, Hollóháza közötti kerékpárút. Azonban a kivitelezés, illetve pontosan a műszaki átadás nem fejeződött be. Valójában már többen használják a kerékpárutat, gyakorlatilag készen van, viszont még műszakilag nem helyezték forgalomba, ezért nem tud a jelöltek közé kerülni, de jövőre egészen biztosan oda fog kerülni. Viszont aki szívesen kipróbálna egy vadonatúj és gyönyörű szép kerékpárutat, akkor annak javaslom, hogy a Pálháza, Hollóházát próbálják ki, mert ugyan idén nem lesz év kerékpárútja, de hogy az egyik legszebb az országban, az egészen biztos.
2: És hogyan képzeljük el, hogyan zajlik a válogatás folyamata? Ha mondhatjuk így, van egy előválogató, amikor ajánlják akár a miskolciak, vagy bárki, hogy mely kerékpárút kerüljön majd későbbiekben szavazásra. Egy bizottság is dönt erről. Ezt a folyamatot meséld el, kérlek nekünk, ez miként, hogyan zajlik?
3: Először van egy felhívás és egy jelölési időszak, amikor bárki jelölhet olyan útszakaszt, amire azt gondolja, hogy a legjobbak közé tartozik. Itt fontos elmondanom azt, hogy az év kerékpárútja jelöltek, azok nem 100%-ban hivatalos kerékpárútak. Ez azt jelenti, hogy igazából inkább útvonalakról beszélhetünk, amelyeknek a nagy része az kerékpárút, de az is elképzelhető, hogy kisebb részében kisforgalmú útra, vagy mezőgazdasági útra, vagy erdészeti útra, vagy éppen kerékpáros sávra korlátozódik a kerékpáros útvonal, a nagyobbik része azért kerékpárútnak kell lennie. A folyamat az úgy zajlik, hogy bárki jelöl útvonalakat, majd összeül egy szakmai zsűri, vagy mondtam, ebben sok kerékpáros szervezet, és az egyik legfontosabb a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség is ott ül, és a szakmai zsűri az leválogatja igazából különböző szempontok szerint, hogy melyik az a 11, ami a döntőbe kerülhet. Ezek a szempontok, ezek kiterjednek arra, hogy milyen minőségű maga az útvonal, tehát hogy a burkolat az megfelelő-e, mennyire biztonságos az útvonal, mennyire lehet autóforgalomtól mentesen kerékpározni, de ugyanígy fontosak turisztikai szempontok, az útvonal mentén mennyire vannak attrakciók, mennyire szép, mennyire izgalmas, és mennyire éri meg elmenni oda. Így ezeket a szempontokat együttesen érvényesíti a zsűri, és kerül be a 11 döntős a szavazásba.
2: Idén a jelölésben volt-e esetleg Borsod vármegyei Miskolc közeli, illetve összességében amúgy általánosan tekintve mennyire volt nehéz dolga a zsűrinek, mennyi jelölt volt idén?
3: A jelöltek pontos számát nem tudom, általában egy 50 körüli jelöltünk szokott lenni. Hogy Borsodból, hogy Zemplén vármegyéből hány jelölt volt, ezt nem számoltam össze. És őszintén szólva, sajnos azt kell mondjam, hogy csak közepesen van nehéz dolga a zsűrinek. Magyarországon olyan nagyon-nagyon sok kerékpárút nincsen. Ugyan növekedezettnek a száma, az elmúlt mondjuk 10 évben körül 2000 km kerékpárút épült. Nyilván ennél sokkal több a kerékpározható infrastruktúra, hiszen nagyon sok erdei út van, vagy nagyon sok olyan gátkorona, amelyet leaszfaltoztak, és gyakorlatilag autóforgalomtól mentesen lehet használni, de így is hát az a szám és az a kör, ami a jelöltek közé kerülhet, valójában véges. Így évről évre már nem olyan sok új jelölttel ismerkedünk meg. Általában az szokott megtörténni, hogy van egy-egy megépült új szakasz, és akkor az bekerül jelöltek közé. Tehát ilyen módon sajnos nem annyira nehéz a verseny, vagy a zsűri nem annyira nehéz a dolga. Ezért reméljük, hogy a következő évben lesz változás, mert pontosan tartom elmondani, hogy az elmúlt években az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ működésében, illetve koordinálásával nagyjából 1200 km kerékpár út tervét készítettük el, amelyek kivitelezés előtt állnak, és remélhetőleg a kormányzat fog ezeket az utakra a forrás bűzíteni, akkor azt tudjuk mondani, hogy nehezedik majd jövőre, vagy elkövetkező egy-két évben a zsűri dolga is.
2: És az idei jelöltekből most akkor említsük meg, hiszen ez a legfőbb aktualitás, azt a 11-et, akikre most már lehet szavazni, és hát beszélünk majd arról is, hogyan, miként lehet szavazni. Először mutassuk be ezt a 11 kerékpárutat, vagy hát az év kerékpárútjára jelöltet, mely útvonalak ezek, vagy mely kerékpárutak ezek. Ha jól tudom, Borsod is van most közte.
3: Igen, kezdjük ezzel, és akkor megyünk így észak-keletről dél-nyugatra haladva. Tehát a legközelebbi, Miskolc az a legközelebbi szakasz, szerintem sokan ismerik, a Szomolya-Tibold-Daróc közötti szakasz. Attól nem messze, Eger másik oldalán van a Tarna-menti kerékpárút, szintén jelölt, és ott a közelben maradva a Zagyva-menti kerékpárút, a szintén ott a térség, mondjuk így a térségben jelölt. Budapest környékéről a Rákospatak-menti kerékpárút került be a döntőbe, Észak-Nyugat-Magyarországon a Győr-Pannonhalma-Tényő szakasz lett jelölt, ettől egy kicsivel délebbre a Balaton partján Veszprém Balaton-Almádi gyönyörű szép szakasza jelölt. Magyarország közepét a Dunavecse-Dunaújváros kerékpárút képviseli, észak, vagy pontosabban dél-keleten a Szeged-Ópuszta-Szerd szakasz lett jelölt. Délnyugatról három jelöltünk is van. A Szentpéterfölde kör, ez Dél-Zalában van. A Pécs-Orfű-Abaliget kihívás jelentő kerékpárút, és egészen a déli csücsökben a Szapotca-Harkány-Villány közötti szakasz jelölt lett.
2: Hazai vizekre elvezve, mert ugye itt közben, miközben beszélgetünk, azért látni lehet a szavazatokat már, mert ugye elindult a szavazás. A Szomolya-Tiboldarócról mit lehet tudni, esetleg mi az érdekessége, vagy hogy nagyjából hány kilométer, esetleg miért érdemes ezt megválasztani ennek, bár tudom, hogy szervezőként nem biztos, hogy így bármelyik mellé kéne állni.
3: Igen, valóban én nem akarok egyik vagy másik mellett kardoskodni, mert hogy mindegyik útvonalról azt gondolom, hogy érdemes és jó, pont ezért is kerültek be a döntőbe, mert mindegyik útvonalat érdemes végig biciklizni, és ezek között a Szomolya-Tiboldarócz is ott van. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és jó útvonal, nagy részben egyébként kerékpár útról van szó. Ez egy 41 kilométeres útvonal a Bükknek a déli vonalatain, vagy hát a Bükk lábánál vezet végig. Van benne emelkedő, tehát ez mondjuk úgy, hogy nem a teljesen kezdők számára ideális, vagy olyanoknak ideális, akik szereti a kihívásokat. Hogyha Szomolyáról tervezzük meg az indulásunkat, akkor ott már egyből szomolyan érdemes megnézni a kaptárköveket, tehát itt, egy, ahogyan mondtam az elején, hogy fontos mindig a turisztikai vonzerő, hogy valaki nem ért kaptárköveknél, akkor így a bringatúra elején azt érdemes mindenképpen megnézni. Majd onnan egy erdőn keresztül vezet az út át Bogácsra, itt van egy kis mászás, már hogy fölfelé kell biciklizni, és fent a gerinctől legudulunk Bogácsra. Utána nagyon szép, elhagyjuk Bogácsot legelők között, majd szőlődombokon biciklizünk el Tiboldarócig. Nagyjából ez az útvonal, egyébként mindegyik kerékpártúrához meg is terveztünk egy túra leírást, és letöltött térképpel fel is tettük a szavazás mellé az aktívkalandor.hu-ra.
2: És ha már ez szóba került, akkor ezt meg is kérdezném, akár a miskolciak, vagy bárki, aki mondjuk nem miskolci, nem környékbeli, de járt már itt ezen az útvonalon, és ha erre, vagy bármelyik másra szeretne szavazni, mettől meddig van a szavazás, illetve hogyan, miként lehet szavazni?
3: A szavazás már elindult múlt héten, és egészen június 2 éjfélig tart, ugyanis június 3-a az nevezetes dátum minden kerékpáros számára, hiszen az a kerékpározás világnapja, és így a kerékpározás világnapjáig lehet szavazni, aznap fogjuk kihirdetni a győztest. És hogy hol? Az aktívkalandor.hu főoldalán egyből ott találjuk a szavazást, és mindegyik útvonalhoz egy kis leírást látunk, és ott arra a kártyára, vagy a jelöltnek a kártyára kell kattintanunk, majd az oldal alján a szavazók gombra, és ezzel lehet támogatni azt, amelyiket szeretnénk. Fontos, hogy egy számítógépről, vagy egy IP címről igazából egyszer tudunk szavazni, és azt is elmondom, hogy még nagyon-nagyon nyitott a verseny, tehát még semmi nem dőlt el, hiszen az első helyen lévő útvonal jelenleg 634 szavazattal bír, ez a Szent Péterföldre kör, és ugye le van maradva mondjuk akár a Szombathely-Bordaróci útvonal 139 szavazattal, de ez még nagyon messze van a végétől, hiszen tavaly is a győztes kb. 3000 szavazattal győzött, tehát ezen a ponton még minden megfordítható, és hát ahogyan én nézem, jellemzően azok a játékok, ahol miskolci kötődésű jelölt van, általában szoktak elővégezni, hiszen a miskolciak nagy lokálpatrióták és szeretik támogatni azokat a helyeket, amik a környékünkön van. Úgyhogy én javaslom minden miskolcinak, hogyha szereti ezt az útvonalat, ismeri ezt az útvonalat, vagy azt gondolja, hogy érdemes arra, hogy eljönnek oda mások is, akkor jöjjön az aktívkalandor.hu-ra és szavazzon a hozzá közeli kerékpárútra.
2: Milyen céllal hoztátok létre, vagy mi a célja ennek a szavazásnak? Mit szeretnétek bemutatni, vagy elérni vele?
3: Alapvetően, amikor először megalkotta ezt a játékot a Közlekedés Tudomány Egyesület, és mondtam, hogy a Közlekedés a Kultúra Napjához kötötték ezt a játékot, vagy ezt a pályázatot. És egy fontos cél volt az, hogy felhívjuk a figyelmet a kulturált közlekedésre. Ez azt jelenti, hogyha kerékpárral közlekedünk is, vannak alapvető szabályok, amelyeket szükséges betartani, illetve az is fontos, hogyha autóvezetőként találkozunk kerékpárossal, akkor figyeljünk rá nagyon, illetve vannak olyan alapvető szabályok, amelyeket kifejezetten fontos, hogy kerékpárossal való találkozásnál megadjunk, ilyen a biztonságos előzési oldaltávolságnak a biztosítása. Tehát van egy ilyen közlekedési biztonsági cél, és van egy második cél, az egy turisztikai cél. Nagyon sok szép útvonal van az országban, és azt látjuk, hogy sok olyan útvonal van, amelyeket a helyiek jól ismernek, de országos ismertségük nem igazán van, holott érdemesek lennének rá. És azt tettnénk, hogy ezzel a pályázattal és játékkal elérjük azt, hogy olyan útvonalak is felkerüljenek az embereknek a célpontjai közé, ahova egyébként nem mennének el, vagy nem ismernék. Ezért látjuk fontosnak, hogy ezt a játékot újra és újra kiírjuk, és valójában a várakozásainknak megfelelően korábbi nyertesek mind-mind arról számolnak be, hogy megélénkült a térségben a kerékpáros turizmus. Tehát ez a cím, ez egy jó lehetőség arra, hogy egy adott térség kerékpáros turizmusa az megélénküljön, megnőjön, és nagyon sok bringás fedezze fel azt a környéket, ahol az évkerékpár útja fut.
2: Hogyan látjátok általánosan véve Magyarországon a kerékpározás népszerűségét? Mennyire növeli az, és nem feltétlen lokálisan csak az adott kerékpárút, hanem hogy kerékpározás népszerűségét mennyire növeli itt az országban?
3: Kifejezetten ez a játék növelje vagy sem a kerékpározás népszerűsítését, a népszerűségét, ezt nem tudom, viszont azt látjuk, hogy a kerékpározással kapcsolatban megoszló a kép Magyarországon, míg pár évvel ezelőtt kiugró volt, különösen az alföldi településeken a napi kerékpározásnak az aránya a teljes közlekedést tekintve, ez visszaszorult. Sok helyen a motorizáció, az autóközlekedés elszette a napi közlekedésben a korábban a kerékpározás helyét. Ezzel együtt viszont azt is látjuk, hogy a kerékpáros turisztikai célpontokon évről évre rekordokat dönt a kerékpáros turizmusnak a száma. Ott, ahol vannak kerékpáros számlálók elhelyezve, ott jól látjuk, hogy nagyon magas száma van a kerékpáros turistáknak, és itt nem csak a Balatonra kell gondolni, hogy nyilván megszoktuk már, de igazából újra és újra egyre több kerékpárost lehet megszámolni. A Tiszató is ilyen, hogyha megnézzük a tiszatói kerékpáros számlálóknak az adatait, akkor azt lehet látni, hogy nagyjából 10 év alatt 5,5-szeresére nőtt a kerékpáros turistáknak a száma. Tehát az jól látszik, hogy egy nagyon népszerű kikapcsolódási, rekreációs és aktív turisztikai forma lett a kerékpározás. Ez az egyik legnépszerűbb az országban. A saját felméréseink alapján azt mondhatjuk, hogy ez a második legnépszerűbb aktív turisztikai forma, a legnépszerűbb az a gyalogos természetjárás, a második legnépszerűbb nagyjából a hazai kirándulóknak az egyharmada az részt vesz valamilyen formában kerékpáros turizmusban. Tehát nagyon sokan állnak kerékpára, ezért is gondoljuk, hogy

0: rakodnak mellettük, egyre több a kerékpáros barát szálláshely, egyre több a kerékpáros barát vendéglátó egység. Tehát a kerékpáros turizmusra egyébként egyre inkább építenek szolgáltatók. Mi célunk az, hogy egymást találjon a turista, a szolgáltató és az ott lakók. Ezt szolgálja igazából ez a pályázat is.
1: Zajlik az év kerékpár útja szavazás. Az elmúlt héten indult, és június 2-áig lehet szavazni az Aktív Kalandor weboldalán. Idén a miskolci kerékpárosok újra érdekeltek, hiszen a Szomolyatiboldaróc kerékpárútvonal ott van a top 11-ben. Petényi Mirkóval, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Nomen est omen, azaz a név kötelez, és nekem ez jutott eszembe, amikor...

0: Elhívtam Erdős Tamás, Trépásuta polgármesterét, mert hogy maguk a Bükk egyik leggyönyörűbb részén laknak, élnek. Jó napot kívánok! Hát hogyan zajlik az élet ezekben a koranyári napokban?
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Hát köszönöm szépen a kellemes fogadtatást. Gondolom, hogy tényleg valóban Trépásút az egyik legcsodásabb környék a Bükk-hegységben. Immár második alkalommal rendezzük meg a Strapacska Fesztivált. Egy picit alulszámoltunk magunkat az első fesztiválon. Úgy gondoltuk, hogy egy 5-600 fő lesz, aki településünkön meg fog jelenni. De bizony ez több mint 1000 főre emelkedett, és sajnos volt olyan is, aki úgy tudott elmenni keserű szájízzel, hogy nem tudta megkóstolni a helyi specialitásunkat. De ezt megpróbáljuk most überelni, és úgy gondoljuk, hogy talán most mindenkit ki fogunk tudni szolgálni. Ugyebár Répásutca egy szlovák nemzetiségű település, rendkívül büszkék vagyunk hagyományainkra, kultúránkra, amit mai napig ápolunk, népdalkörünk működik, néptáncsoportunk működik, ami mindkettő rendkívül híves, nem csak országon belül, de határon túl is. Kiskortól kezdve a gyerekek már tanulják a szlovák nyelv mellett a tánc oktatást is, és bizonyám úgy fejezzük be a, mondhatom azt is, hogy az élet pályafutásunkat, hogy gyakorlatilag az énekkarba szinte mindenki belekerül, aki táncolt. Büszkék vagyunk hagyományainkra. Ki szeretném azt is emelni azért, hogy az éttermünk is híres a helyi és a szlovák specialitásokról. És pont ezért találtuk ki azt is, hogy a Strapacskát is szeretnénk nagyobb mértékben is megmutatni az ide látogatóknak. Egy picit mondhatom azt is, hogy úgy a természetadottságilag egy picit helyszűkében vagyunk, de ehhez képest, ehhez mérten megpróbáljuk úgy összerakni a programot, hogy sok minden azért beleférjen ebbe a napba. Igazából a fő specialitás nyilván a strapacska lesz, de mellett lesz vadpörkölt is a kínálatban.
0: Érdeklődnék, hogy szálláshely van-e?
1: Nem csak ilyenkor, de egyébként is nagyon sok szállás ilyenkor el szokott fogyni. Természetesen megteltek ezek is.
0: Na de van lehetőség, ugye? Mennyi szálláshelyen rendelkeznek? Mert én akkor is kint voltam, amikor letették a Bükki Csillagda alapkövét, ön is ott volt, és akkor arról is volt szó, hogy hát ez tulajdonképpen a településnek az életét is fellendíti, és hogy panziókat kell létesíteni. Létrejött ez ezek szerint.
1: Igen, hát az erdészetnek is van egy 33 fő befogadására alkalmas épülete a vadászétteremben, és már egyre több közel 10 magánszállás is található, amelyek nem csak ilyenkor, de úgy nyáron, úgy ősszel és tavasszal is, sőt ugye a teret is ide tudom említeni, mert azért még nálunk a hó is gyakrabban előfordul, mint városhelyen, úgyhogy nagyjából ezek a szálláshelyek úgy hétvégenként meg szoktak töltődni.
0: Egyébként milyen a falu megtartó ereje? Vannak-e fiatalok?
1: 430 lelkes településről beszélünk. A mai napig működik óvoda, ahol természetesen már a szlovák oktatás megkezdődik. Alsó tagozatunk is van még. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a gyerekek a pályafutásukat el tudják kellőképpen kezdeni.
0: Elköltözés, beköltözés hogyan alakul? Van olyan, aki fiatalként úgy dönt, hogy itt szeretne élni önöknél?
1: Igen, én nagyon büszke vagyok arra is, hogy több fiatal visszaköltözött a településre, sőt azt is kell mondanom, hogy újak is érkeztek, akik ingatlan vásároltak és ide jöttek lakni. Én azt gondolom, hogy a két megye székhely között vagyunk, pontosan félúton, és ez a természet szépsége, ez megéri a fiataloknak azt, hogy egy fél óra utazás Miskolc, egy fél óra utazás Eger, de gyakorlatilag megéri ez a távolság, hogy ilyen gyönyörű környezetben és panorámban élhetnek.
0: Na hát akkor most térjünk rá részletesen arra, amiről a beszélgetésünk elején szóltunk. Szombaton a Strapacska Fesztivál Répás után mondana nekünk egy programot, hogy részletesen mi zajlik majd, hiszen a Strapacska evésen kívül kulturális eseményekkel is készülnek.
1: 10 órai kezdéssel fogunk indítani. Ekkor lesz egy megnyitó, ahol köszöntjük a vendégeket. Körülbelül 10 csapat az, aki fel fog vonulni, és vállalta azt, hogy megméretteti magát a Strapacskába. Pontosabban nem helyes ez a kifejezés, hogy megméretteti, mert nem verseny lesz, hanem hanem mindenki a saját ízlése szerint és a saját hagyományai szerint fogja előállítani a strapacskát. Lesznek napközbeni programok, ahol gyerekek is részt vehetnek, és ez körülbelül 2 óráig fog tartani. 2 órakor ismételten egy megnyitóval kezdünk, és azután pedig a kulturális események fognak következni, ahol a helyi néptáncsoport fellép, a Bükszent kereszti hagyományőrzőinekkor, a Bükszent lászlói hagyományőrzőinekkor. Tehát gyakorlatilag egy délutánra egy kulturális programot szerettünk volna összeállítani, és 16 órai kezdéssel pedig a Strapacska Band fogja húzni a esetlegesen talpalávalót is mondhatnám.
0: Hát reméljük, hogy olyan jó lesz a hangulat.
1: Igen, és az estét pedig úgy fogjuk zárni, hogy 25 éves az Északföld című film, ami Répás utáról készült immár 25 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag a szerző és még a fellelhető helyi szereplők, akik a filmnek a részesei voltak. Itt pontosan meg kell azt említenem, hogy egy élő ember van már belőle. Ennek a jubileumát fogjuk ünnepelni, és ezáltal levetítjük a filmet, és ezzel szeretnénk a kulturális eseményt bezárni.
0: Mindez tehát május 30-án szombaton Répás után. Na most nem tudom, hogy jónak teszem-e fel a kérdést, mert hogy polgármester úr főzött már életében strapacskát?
1: Természetesen ez nálunk minden családban hagyomány. Igen. Természetesen főztünk, sőt büszkén mondom azt is, hogy ugye azért én nekem itt picivel több dolgom lesz, mint hogy a strapacskát főzem, de büszkén mondom azt, hogy a szomszéd település, aki szintén szlovák kultúrával és hagyománnyal rendelkezik, Büszent kereszt is részt vesz az eseményen, és polgármesterül 600 adag strapacskával készül a szombati napra.
0: Megkérdezhetem, hogy kell a strapacska tésztába tojás, vagy nem? Mert ez egy nagy dilemma. Hogy tudja?
1: Van, aki tesz bele, és van, aki nem.
0: Na, most akkor jól tudtam, igen.
1: Most is úgy fog készülni, hogy van, aki kimondottan kérte, hogy szeretne tojást beletenni. Mi speciál nem szoktunk bele tojást tenni.
0: Jó, hát akkor ez egy megjegyzendő végszó. Kívánunk önöknek nagyon kellemes együttlétet, és minden esetre jó időt mindenek felett. Erdős Tamás, Répás uta polgármesterét hallottuk a szombati Strapacska Fesztiválról és a település életéről. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, nagy tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta azt is, a kormány célja, hogy mihamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. A kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni az ügyben. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntött a kormány. Köböl Anita a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Emellett a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert felkérte a betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására is. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adataik védelméhez, és ahhoz, hogy ne egyedül álljanak szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. Hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis egy kicsit másképpen öltenek testet. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Ezt már Szondi Vanda kormány szóvivő közölte a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüket visszavonásra javasolta a tárcavezető. Szám szerint 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolta. A kormány szóvivő jelezte, Görög Márta igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy megnézzék a személyiségi jogi szabályok betartása mellett, milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, kik kaptak ilyen útleveleket. A magyar munkaerőpiac helyzete, a bérek felzárkóztatása, a munkavállalói jogok érvényesülése, a munkaerőhiány kezelése, az érdekegyeztetés új alapokra helyezése, valamint a közszféra és a versenyszféra munkajogi problémái olyan súlyú kérdések, amelyek önálló, erős és szakmailag felkészült kormányzati felelőst igényelnek, hívta fel a figyelmet nyílt levelében a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Azt írt, aggodalommal vették tudomásul, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatáspolitikáért és munkaügyért felelős államtitkár. A munkástanácsok és a SZEF ezért azt kérik, hogy rövid időn belül egy kifejezetten erős mandátummal rendelkező foglalkoztatáspolitikai szakállamtitkárság épüljön fel, amely megfelelő felhatalmazást kap a munkaerőpiaci folyamatok, a munkajogi szabályozás, a bérpolitikai kérdések és az érdekegyeztetések koordinálására. Álláspontjuk szerint hibás irány lenne, ha egy terület széttagoltan, több tárca között megosztva, világos politikai és szakmai felelősség nélkül működne. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések. A kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a családokat.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanára, a Károli Pedagógiai Karának dékánja, akivel a közelgő Szent Háromság vasárnapról beszélgetünk. Miért alakult ki még a reformáció előtt ez az ünnep?
2: Volt egy nagy török, oszmán, azaz muzulmán, iszlám fenyegetés, és itt ugye nem csak népek vagy népcsoportok, hanem hitek és hitvallások is ütköztek. És az, hogy magyarok vagyunk, vagy németek vagyunk, vagy európaiak vagyunk, az a kereszténységgel volt összefüggésben, hiszen a magyarok is fölvették a kereszténységet az államalapítás után. Tehát fontos volt az, hogy van egy ilyen kultúrák, hitvallások közötti harc, és a Szent Háromság ünnep tulajdonképpen a Szent Háromság Istenbe vetett hitnek a megerősítését szolgálja.
1: És mit jelenthetne ma a Szent Háromság vasárnapja?
2: Ez lenne a feladatunk, hogy mivel ezeknek a jelképeknek az ismerete, vagy a tudata, ha szabad így fogalmazni, egy picit megkopott, lehetőséget is adna, hol ilyen van, akár egy ábrázoláson, templomi berendezési tárgyon, vagy éppen templomi orgonán, hogy akár lehet kötni is ezt a szimbólumot ehhez. Nyilván azért is jelenik meg a háromszög, mint egyenlőszárú háromszög, mint szimbólum, mert például az orgonáinknak a jó része a 19. században egy meghatározott művészettörténeti stílushoz kötődik.
1: Ezekről beszélgetünk Papp Ferenc református lelkésszel, teológiai tanárral, a Károli dékánjával. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A pünkösd utáni vasárnap ünnepeljük a Szent Háromság vasárnapját. Ez az ünnep a reformáció előttre nyúlik vissza, és épp ezért olyan éneket is találunk a református énekeskönyvben, amely katolikus és református templomban is elhangozhat most vasárnap. De miért alakult ki ez az ünnep, és mi lehetne ma a jelentősége? Ezekről beszélgetünk Papp Ferenccel, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanárával, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával. Pünkösd után beszélgetünk, Szent Háromság vasárnapja előtt. A bibliaolvasó kalauzban is olvashatják ezt a Bibliát, ez alapján olvasó hallgatóink, hogy Szent Háromság vasárnapja, de szerintem nem mindenkinek egyértelmű, hogy ez mit takar, úgyhogy most emiatt beszélgetünk. Mi ez a Szent Háromság vasárnapja, mióta és miért ünnepeljük ezt az ünnepet?
2: A Szent Háromság vasárnapja, vagy a Szent Háromság ünnepe tulajdonképpen nem olyan üdvtörténeti ünnep, tehát Jézus Krisztus működéséhez kapcsolódó ünnepnap vagy emléknap, mint például a karácsony, húsvét, nagy hét vagy mennybe menetel ünnepe, hanem egy középkori eredetű ünnep. A szakirodalomban úgy nevezzük, hogy a Szent Háromság ünnepe egyfajta dogmatikai ünnep vagy eszme ünnepnek is hívják, összefoglaló célzattal, miután a nagy ünnepi időszak véget ért, és Jézus Krisztus életét, földi működését, kereszt halálát, feltámadását, mennybe menetelét és a Szentlélek eljövetelét megünnepelte az egyház közössége, utána igény formálódott arra, hogy a keresztény hit alapját, a Szent Háromság Istenbe vetett hitet, az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitet megvalljuk és megünnepeljük, ezért előfordul a keresztény szakirodalomban az is, hogy a hitvallások ünnepének nevezik a Szent Háromság vasárnapját. Ahogy említettem, egy középkori eredetű ünnepről van szó. Az első forrásaink az ezres évekből származnak, az ezres, ezerszázas esztendőkből, mert vannak olyan egyháztörténeti forrásaink, ahol különféle rendeletekről írnak, és különféle bizonyítékok vannak arra nézve, hogy a Szent Háromság Istennek külön ünnepet szenteltek. Nagyon érdekes az, hogy hivatalos ünneppé a római pápa 1334-ben, tehát a 14. században tette, de nem előzmények nélkül, hanem, ahogy említettem, Európa nyugati felében már különféle liturgikus szövegek és források vannak arra nézve, hogy az egyes részegyházakban bevezették ezt az ünnepet. Van egy nagyon érdekes magyar forrásunk a 12. századból, egy törvénykönyv, amelyben az akkori király dekrétumot adott ki, és elrendeli, hogy a pünkösd utáni 800 napján, vagy utána kell megünnepelni Szent Háromság ünnepét, azaz ugyanakkor, mint ahogy most is, az egyháznak a nyugati fele, tehát a nyugati kereszténység, a római katolikusok és a protestánsok, a protestáns egyházak nagy része emlékezik erre az ünnepre, közvetlenül a pünkösd utáni vasárnapon. A keleti egyház, a bizánci szertartású egyházak nem ismerik ezt az ünnepet, más rendszer van, ez kimondottan nyugati ünnep, középkori eredetű.
1: És annak mi az oka, hogy ezt a protestáns közösségek is ünneplik? Most ugye említette a dátumot, hogy 1334-ből fakad ez, tehát reformáció előttről, de van-e ennek valamilyen forrása, ismeri ehhez történetet, hogy a reformáció korában ezt miért tartották fontosnak? Hát oly sok mindentől elbúcsúztak a reformáció alatt a reformátorok, ez az ünnep miért maradt meg ünnepként?
2: A Szent Háromság Istenbe vetett hit a keresztény hitnek az alapja, és ezt a reformátorok sem tagadták, ha szabad így mondani, sőt, a Szent Háromságos hitnek a megvallása a reformáció korában több oknál fogva nagyon fontos volt. És ez az ünnep tulajdonképpen a hitünk, a hitvallásunk megerősítése, tudatosítása. Az egyik az a helyzet, amelyben a reformáció született, vagy elterjedt, vagy kezdett elterjedni itt Magyarországon is, de akár Európa további részeiben, az egyik az, hogy volt egy nagy török, oszmán, azaz muzulmán, iszlám fenyegetés, és itt ugye nem csak népek vagy népcsoportok, hanem hitek és hitvallások is ütköztek. És azzal, hogy magyarok vagyunk, vagy németek vagyunk, vagy európaiak vagyunk, az a kereszténységgel volt összefüggésben, hiszen a magyarok is fölvették a kereszténységet az államalapítás után. Tehát fontos volt az, hogy van egy ilyen kultúrák, hitvallások közötti harc, és a Szent Háromság ünnep tulajdonképpen a Szent Háromság Istenbe vetett hitnek a megerősítését szolgálja. Másrésztről azt is ismerjük az egyház történetben, hogy a reformáción belül természetesen kialakultak olyan irányzatok, amelyek a mai unitarizmusnak az előzményeként érthetőek, tehát Szent Háromság tagadóknak nevezzük őket, és éppen itt volt egy nagyon erőteljes törésvonal a keresztény egyházon belül is, hiszen ha szabad így mondani, alaptétel az, hogy a Szent Háromság egyörökig az Istenbe vetett hit, az a keresztény hit is egy, van egy ilyen külső politikai korabeli probléma, amelytől el kellett határolódni, másrészt pedig a kereszténységen belül is, hogy hol húzódik meg még az igaz hit, hiszen a protestánsok a meglévő katolikus, azaz keresztény egyháznak a megújítására törekedtek a 14. században, vagy előtte, szintén a külső fenyegetések miatt erősödött föl, hogy így kell erősíteni a keresztény létnek a tudatát a hívekben.
1: És melyik volt ön szerint a fontosabb, ha ez megállapítható, tehát ez a Szent Háromság tagadással szembeni úgymond közös kiállás, vagy inkább ez a kor politikai döntése, mi szerint, hát hogy is mondjam, elkülönítsük magunkat azoktól, akik nem ezt hiszik, mint mi, tehát például a muzulmánok.
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon erős volt, hiszen látjuk azt a vitairatokban, amelyek a korabeli időkben keletkeztek, hiszen a vitairatoknak, a vitázásnak nagyon nagy kultúrája volt abban az időben, és látjuk azt, hogy egyrésztről volt egy ilyen belső feszültség a kereszténységen belül, hiszen a protestánsoknak, most nevezzük őket evangélikusoknak és reformátusoknak a mai szóhasználat szerint, egyrésztről meg kellett saját magukat határozni, aztán utána fokozatosan a felekezeti határok kialakultak a római egyház és a protestánsok között, de hát a protestánsoknak a határát, a másik határát is meg kellett szabni, hogy mi az, ami már nem fér bele a mi Szent Háromságos hitünkbe. Tehát mind a kettőt erősnek lehet gondolni, azt gondolom ezzel kapcsolatban, és még egy olyan dolgot szeretnék mondani, hogy a nyomtatásban megjelent könyvek, kiadványok erőteljesen megjelennek ebben az időben, nem csak vitairatok jelennek meg, hanem természetesen az egyház életével, Isten tiszteletével foglalkozó művek is, akár liturgikus művek, akár prédikációs kötetek, és nagyon érdekes, hogy a 16. században is olyan református hagyományú magyar szerzőt is tudunk, aki követi az egyház évnek a vasár és ünnepnapjainak a hagyományos beosztását, tehát itt Szent Háromság ünnepéről van szó, és Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapokról, amelyeket legújabb szóhasználattal ünneptelen fél évnek hívunk, amely valószínűleg egy 19. századi eredetű porosz eredetű kifejezés, hiszen a nyári időszakban vannak a Nagy Mária ünnepek, ezt a protestánsok nem ünnepelték, de ugyanúgy megmaradt, hogy az egyház év vasárnapjait Szent Háromság ünnepe után, Szent Háromság ünnepeihez viszonyítva számoljuk, hogy átlagban 23-25 vasárnap van, tehát az egyház évnek a második fele, amelyet egyébként egyház félévének is nevezünk, hiszen a Szentlélek kitöltetésével elérkezett az egyháznak az ideje, kinyílik az idő, azt szabad így mondani, ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amikor a pünkösdi csodát látjuk, hogy eljön a Szentlélek, megtörténik a Szentlélek csodája, a hívek, az emberek megkeresztelkednek, és hát az apostolok cselekedetei arról szól, hogy elindul az egyház, és ez a mai napig ér, és hát ugye az egyháznak az egyik nagy összefogó ereje, az Atyafiú Szentlélek Istenbe vetett hit, amelyet például az apostoli hitvallással vallunk meg Isten tisztelteinken mind a mai napig. De ha énekeinkre gondolunk, akkor ott is látjuk, hogy egészen a sokáig az énekeinket, a zsoltár énekeinket, vagy a zsoltár imádságokat úgynevezett doxológiával fejezzük be, dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek, tehát hogy ez a Szent Háromságos hitnek a megvallása rendkívül fontos volt az elmúlt évszázadokban.
1: Bennem az merül föl, hogy pünkösd után egy vasárnappal, miért fontos ez ennyire? Olyan értelemben kérdezem ezt, most nyilván erről beszélt az elmúlt percekben, de hogy az a Szent Lélek kitöltetésének ünnepében azért ott van a Szent Háromság is, de hogy van erre valami magyarázat mindezeken túl, hogy ez miért egy héttel később, és miért így, vagy épp ez, hogy ez az ünnepes fél évben lévő ünnepeink összefoglalása a Szent Háromság melletti bizonyságtétel?
2: A kérdés azért nagyon jó, mert az ünnepnek az időpontja eltérő volt a korai forrásokban, az egységesülés történt meg, vagy a rögzítés a már említett 14. századi döntésben. Viszont a magyar forrás a 12. századból szintén a pünkösd utáni közvetlen vasárnapot említi. Ennek talán az lehet az oka, vagy két oka lehet. Az egyik, hogy valóban miután megtörténik az üttörténeti áttekintés, tehát Jézus Krisztus testetöltésétől, mennybe menetelén át a Szentlélek eljöveteléig egy nagy évet rajzol fel az egyház év, és utána van igény arra, hogy mielőtt belemegyünk ebbe a nyári időszakba itt a világnak és Európának ezen a felén, amikor az emberek egy kicsit más izmusban élnek, hogy mintegy összefoglaljuk, megerősítsük azt, hogy a Szent Háromság Istenbe vetett hitnek a titka nagyon fontos, és hát ugye a Szent Háromság tannal kapcsolatban is vannak félreértések, vagy voltak félreértések, tévtanítások, hogy itt nem három különböző Istenről van szó, vagy az egy Istennek három különféle formájáról, hanem egy nagyon évszázadok alatt nagyon mélyen kimunkált hit, a Szent Háromságba vetett hit, és valószínűleg az az igény munkálhatott ebben az egészben, hogy minél közelebb legyen a nagy ünnepeknek a lezárásához. Azt gondolom, hogy ez lehet az egyik nagyon fontos ok. A második ok, amiért a Szent Háromság ünnepe a pünkösd utáni vasárnapra esik, vagy oda rögzítették, hogy ősi gyakorlat volt az, hogy az ünnepeket egy hétig, a nagy ünnepeket egy hétig ünnepelték, és a 8. nap, tehát a vasárnapot követő vasárnap szintén nyomatékkal összefoglalja, emlékeztet a megelőző ünnepre. Nagyon egyszerű, hogyha belegondolunk abba, hogy karácsonynak a napját 8. napon kiskarácsony, azaz új év napja követi, és ez is motiválhatta a középkori egyházi gyakorlatot, hogy a pünkösdnek az ünnepét követő vasárnapra rögzítsék a Szent Háromság ünnepét.
1: Ennek az ünnepnek, hát bocsánat, hogy ezt mindig megkérdezem ünnepek kapcsán, de szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy van-e ennek külső megjelenése? Tehát van-e olyan forrás, ami akár katolikus, akár protestáns körben valami külsőséget jelenít, nem tudom, valamilyen virágdíszítést, vagy valamilyen öltözéket, vagy bármilyet, ami kifejezetten ehhez a vasárnaphoz, ünnephez kapcsolódó külső megjelenés?
2: Az az érdekes, hogy az én ismereteim szerint, mivel eszmeünnepről van szó, hogy említettem, ilyen kevés van, viszont ha keresztény szimbolizmusra, jelképekre gondolunk, akkor az egyenlőszerű háromszögnek a megjelenése nagyon sok templomban, református templomban is, szószékek koronáján, vagy orgonáknak a homlokzatán megjelenik. Az egyenlőszerű háromszög a Szent Háromság titkának a kifejeződése, és az az érdekes, hogy például 18-19. Századi református templomokban is előfordul, így akár tárgyakon, vagy akár valamilyen ábrázolás formájában Szent Háromság, olykor szemet is tesznek bele, amelyik ragyog, tehát a gondviselésnek, a figyelésnek, az odafigyelésnek, a jelenlétnek a szimbóluma ez. Ennyire mélyen bentül a Szent Háromságos hit, ugye a református templomokban nincs különféle szent kép vagy szobor, de ezek az utalások, amelyek a Szent Háromság Istenbe vetett hitnek a titkát jelzik, ott vannak szépen, csöndesen a mi templomainkban is.
1: És ez a jelkép ön szerint mennyire ismert a mai református egyházban? Értik az emberek, amikor látják ezt egy templomban?
2: Ez lenne a feladatunk, hogy mivel ezeknek a jelképeknek az ismerete, vagy a tudata, szabad így fogalmazni, egy picit megkopott, lehetőséget is adna, ahol ilyen van, akár egy ábrázoláson, templomi berendezési tárgyon, vagy éppen templomi orgonán, hogy akár lehet kötni is ezt a szimbólumot ehhez. Nyilván azért is jelenik meg a háromszög, mint egyenlő szárú háromszög, mint szimbólum, mert például az orgonáinknak a jó része a 19. században egy meghatározott művészettörténeti stílushoz kötődik, és annak a stílusnak is jelenvonása volt az, hogy például az orgona homlokzatának a tetején valamilyen zárodíszt alkalmaz. Ha szabad mondani egy példát, én a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának a vezetője vagyok, és az elmúlt időszakban a díszteremben építettettünk egy új orgonát, és ott az én kérésemre történt meg az orgona homlokzatának a tervezése abban a vonatkozásban, hogy ez a régi szimbólum, a Szent Háromság Istent jelképező háromszög kerüljön föl zárodiszként, és amikor az orgonáról beszélünk, vagy bemutattuk, akkor ezt mindig téma tárgyává teszem, hiszen lettek más új, felújított nagyteremben új szimbólumok, és ezek alkalmat nyitnak arra, hogy beszéljünk ezekről a mi közös hitünknek az alapjáról, és azokról a szimbólumokról, amelyek évszázadokon keresztül kísérték a kereszténységet.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Papp Ferenccel, a Károli Pedagógiai Karának dékánjával, a Budapesti Teológia tanárával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felér száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az ámdíj bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Az MDI bevallást ugyanis elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallást, figyelmeztet az adóhivatal. Egy biztosítás közvetítő társaság felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. Az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Az MTI-nek küldött közlemény szerint a 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A felmérésből az derül ki, hogy az ügyfelek 89%-a tervez hosszabb, rövidebb nyaralást a következő hónapokban, közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez. A felmérés válaszadóinak kétharmada minden külföldi utazásra köt biztosítást. A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség. A jármű útközben történő lerobbanását 42% említette, de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését, az út kényszerű lemondását is. Újabb jelentős nemzetközi turisztikai elismerés érkezett Észak-Kelet-Magyarország számára. A brit Wanderlust magazin 2026-os Travel Green lista válogatásába Miskolc és Tokaj hegyalja is bekerült. A világ egyik legismertebb utazási magazinja minden évben azokat az úti célokat emeli ki, amelyek fenntartható, helyi közösségekre épülő és hiteles turisztikai kezdeményezéseikkel mutatnak példát nemzetközi szinten. Miskolc az ehető erdő és erdei Gastro Express program révén szerepel a listán. A Bükk erdeire és a helyi gasztronómiára épülő kezdeményezés az elmúlt hónapokban több jelentős nemzetközi elismerést is kapott. A projekt idén elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése díjat a Green Destinations Top 100 globális versenyének virágzó közösségek kategóriájában, az ITB Berlin szakkiállításon, emellett bekerült az Európai Unió kiemelt turisztikai jó gyakorlatai közé is. A Green List másik magyar szereplője Tokaj hegyalja lett, ahol a Bodrog keresztúri Fülöp a Gólya gólyavédelmi projekt nyerte el a szakmai grémium elismerését. A kezdeményezés a természetvédelem, a helyi közösségi összefogás és a fenntartható turizmus összekapcsolásával vált, nemzetközileg is figyelemre méltóvá. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az Összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. Emlékeztettek, a kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője pedig a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világ különböző országaiban működő magyar cserkész szövetségek. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozóig nyúlnak vissza, amikor magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a közelgő Szent Háromság vasárnapi apropóján. Mai vendégünk Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanára, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánja.
2: Most egy elsőre meredeknek tűnő kérdésem van, és ne haragudjon, nem provokációnak szánom, csak ha már így a jelképekről beszélünk, akkor szerintem akár rosszul asszociálhat valaki, ha meglát egy templomban egy ilyen Szent Háromságot kifejező háromszöget és szemet, ugyanis én asszociáltam most, hogy beszélgetünk róla, a szabadkőműves címerre, amiben van, hogy megjelenik egy szem, és ugyan nem háromszög van benne, de van olyan változata ennek a címernek, logónak, amiben vannak ilyen szögletes dolgok, amiből akár a háromszög is ugye megjelenhet. Ön szerint nem lehet egy ilyen félre asszociáció, vagy nem tapasztalt még ilyet esetleg, hogy valaki kérdezte, hogy akkor ez most ugyanaz-e, más-e, kiakadt rajta, megütközött rajta, bármilyen?
3: Ha szabad erre úgy reagálni, ha valakinek ilyen asszociációja van, az azt jelenti, hogy eléggé művelt és járatos. Nem tudom, hogy az átlag magyar ember a szabadkőművesekről mit tud. Teljesen igaza van, hogy a szimbólumnak a leírása erre is utalhat. Ugye a szabadkőművesség egy nagyon speciális mozgalom vagy irányzat, amely talán még a mai napig itt van, hogy most milyen hatása van, vagy milyen is, ezt nem tudom. Minden esetre az biztos, hogy a templomainkban nem a szabadkőműves mozgalomnak a jelképét vették át. Tehát látjuk azt, hogy a szimbólumok azért cserélődnek, mozognak, sőt, sajnos van szimbólum elfoglalás is. Ha szabad behozni, azért a szivárványnak a problémája még erősebb, mert azt jobban értik az emberek, hiszen az utcákon és egyéb helyeken bizonyos más jellegű, nem a Noé bárkájára és a Noé történetére utaló mozgalmaknak a szimbólumává vált, és itt

0: kettősségként fogom föl, hogy beszéljünk erről.
1: De akkor most a lenyúlás, ha visszatérünk az eredeti kérdésre, tehát a Szent Háromság jelképre, akkor azt gondolja, vagy azt valószínűsíti, vagy ön tudja ezt forrásokból táplálkozva, hogy a szabadkézműves címer az ebből a Szent Háromság jelképből merített magának?
0: Én nem vagyok szabadkőműves kutató, annyit tudok mondani, hogy mivel ebben a kultúrkörben, és nyilvánvalóan a nyugati civilizációban és a kereszténységgel kapcsolódásba jött, és hát a rítusai, amit tudunk róla, meg ahogy működik, azért elég erőteljesen kötődik ehhez a világhoz, előfordulhat, hogy a maga természetességével, a saját maga üzenetei megfogalmazása céljából hozták, vagy alkalmazzák ezeket a szimbólumokat. Azért több mindent föl tudnánk sorolni, de ehhez tényleg egy olyan szakértőt kellene megkérdezni, aki jobban érte ehhez a témához, mint én.
1: Megyünk tovább, köszönöm, hogy ezeket is elmondta. Énekekről beszéljünk még. Az ünnepeinkhez nyilván hozzátartoznak az énekek. Az énekeskönyvünkben is találunk, az új énekeskönyvben is Szent Háromság vasárnapra ajánlott énekeket. Mi ezeknek a története, mennyire vannak ebbe évszázadok óta ugyanúgy énekelt dicséretek, vannak esetleg újak? Meséljen erről.
0: Az új református énekeskönyv erőteljesen követi a történeti református vagy protestáns énekeskönyveknek a felépítését, és az a nyomatékos eltérés a korábbi énekeskönyvhöz, miközben az énekanyagnak a jó részét az 1948-as énekeskönyvből átvette az új 2021-es énekeskönyv, hogy segíti a híveket, a templomba járókat, a hittanosokat a tájékozódásban, így ünnepekként, ünnepidőnként, ünnepkörönként tagolja az énekeket. Az 561. dicsérettől indul a Szent Háromság ideje feliratú, Szent Háromság vasárnapra, Szent Háromság utáni időre terjedő énekeknek a listája. Rögtön egy olyan közkedvelt reformáció korából már szövegével és részben dallamával ismert ének van, amit szoktunk énekelni, akár ezen a vasárnapon, akár hálaadó alkalmakkor, akkor Szent Háromság Istent magasztaljuk, Szent vagy Örökké Atya Úristen, és a versszakok, hogy az Atyáról, Jézus Krisztusról, Szentlélekről szólnak, az ő munkájukról, és a negyedik versszak pedig dicsőítés, tehát a Szent Háromság dicsőítése. Van tehát egy olyan énekgyűjteményünk, amelynek a keletkezési ideje a reformáció kora előttől egészen a 19.-20. századig terjedő énekanyag. Kiemelnék két éneket. Az 566. az új énekeskönyv számozása szerint Téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk és áldunk, valamint Téged, Isten dicsérünk, Téged, Urunknak vallunk, ez a következő ének. Ezek tulajdonképpen a középkori eredetű Tedeumnak, Téged Isten dicsérünk, hatalmas himnikus gregorián éneknek a parafrázisai vagy utóhatásai, utócsengései, ennek a szövegét követik, amikor a Szent Háromság Istennek egy nagy magasztalása fogalmazódik meg. Ezek közkedvelt énekek, például a Tedeumot nagy egyházi ünnepek, akár egy beiktatás végén, akár a Római Katolikus Egyházban rendszerint püspök szentelésnek a végén, és hát egy nagy alkalmakkor éneklik, és egy érdekességet szeretnék még kiemelni, tehát említettem, hogy Téged, Úristen, dicsérünk, Tedeum laudamus. Szóval a Tedeum szó azért, hogyha valaki tájékozott, vagy ismer bizonyos dolgokat, akkor tudja, hogy a Tedeumok léteznek, hiszen zenei tételként, zenei alkotásként is Tedeumról tudunk, tehát ez a Tedeum laudamus, Téged, Úristen, dicsérünk. És nagyon érdekes, hogy a Szent Háromság ünnepe az iskolai évnek a végén is van, a nyári szezonnak a bevezetéseképpen, és olyan forrásokat is láttam már, ilyen jegyzeteket, iskolai jegyzeteket a 19. századból, 20. század elejéről, hogy a tanévzáró istentiszteletet Tedeumnak nevezi. A tanévnyitót egyébként a római katolikusoknál Veni Sanctének nevezik, Szentlélekhívó. Ez a kifejezés is élt a korábbi időszakban, ma nem használjuk, de érdemes, hogyha például van egy iskolai közösség, egy nagy gyülekezeti alkalom, átadunk valamit, felszentelünk valamit, van a gyülekezet számára egy nagy alkalom, amikor megemlékezik akár egy nagy jubileumról, az alapításnak a 450. vagy akárhanyadik évfordulójáról, akkor ezzel az istentisztelet végén, tedeummal, amikor lezárjuk a tanévet, nem magunknak, hanem az Úristennek adunk dicséretet, és hát az a reform

0: reformátori gondolat, hogy solideo gloria, egyedül isteni dicsőség, ugyanezt fogalmazódik meg az énekelt hitvallás nyelvén, téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk, és ez egy nagy magasztaló, dicsőítő ének, amely a Szent Háromság Istennek szól.
1: És akkor jól értem abból, amit mond, hogy van olyan ének ide kapcsolódó témában az énekeskönyvben, amit akár az előttünk álló Szent Háromság vasárnap énekelhetnek mondjuk a nagykörösi református templomban, vagy a debreceni református nagy templomban, és bármelyik katolikus templomban is, mert korábbi, mint a reformáció?
0: Így van, tehát ezek a Te Deum énekek, tehát vagy Te Deum parafrázisnak lehet mondani, ezek megvannak, és vannak olyan népies anyagok, amelyek például a mi énekeskönyvünkbe is bekerültek, amelyek most megtanulandók a mi számunkra, például az 562., amely szintén egy ilyen az egyházének és a népéneknek a határán mozog. Tehát előfordul, hogy találunk olyan közös éneket, amelyet akár a nyugati kereszténység, római katolikusok és protestánsok is énekelhetnek. Egy éneket szeretnék kiemelni, amely református közegben még annyira nem ismert, az evangélikusoknál igen. Ez az 565. számú, a Menny Urának tisztelet, dicsőség, hála az engyen. Ez egy német eredetű korál ének, amely az evangélikus énekeskönyvben magyarul régebb óta benne van, viszont az az érdekes, hogy ezt az éneket ugye Németországban az evangélikusok és a római katolikusok is nagy szeretettel éneklik, és a közös istentiszteleteiknek, ökumenikus alkalmaknak az egyik nagy éneke, hiszen mind a két felekezet ismeri és énekli ezt az éneket.
1: Ugye most itt vagyunk még a Szent Háromság vasárnap előtt, és úgy egyeztünk meg a beszélgetés előtt, hogy részben azért is előtte beszélgetünk, és nem aznap hallják ezt a beszélgetést a hallgatók, hogy felhívjuk a figyelmet a hallgatóknak, a hallgatók figyelmét felhívjuk arra, hogy közeledik ez a vasárnap, és arra kérném, hogy akár lelkészeknek, presbitériumoknak, de akár csak egyszerű, idézőjelben egyszerű gyülekezeti tagoknak is javasoljon valamit, hogy hogyan kellene ezt a napot, vagy hogyan lehetne ezt a vasárnapot megünnepelni, visszatérni arra, hogy ezt ünnepeljük, és az is ott van bennem kérdésként, hogy ön szerint ez miért fontos, hogy ez megtörténjen, ne csak egy néhány szó legyen a bibliaolvasó kalauzban.
0: Mindenképpen fontos, hogy ezt az átmeneti időt méltóképpen ünnepeljük meg, hiszen a pünkösddel együtt végigjártuk azt az utat, amelyet az üttörténet útjának nevezünk, és ezeket az ünnepeket lezárni fontos, vagy az ünnepi időszakot, hiszen azért valljuk be, az életritmusunkban is folyamatosan, vagy fokozatosan változás áll be. Másrészt pedig a mai világban, ebben a korban, amiben élünk, ahol sok minden meggyöngült, a hagyományok, a keresztény hit, a templomlátogatás, az emberek sokfelé vannak, a kötődéseik, a társadalmi struktúrák elerőtlenedtek. Szükséges a keresztény hit alapjaira tanítani az embereket, megtanítani vagy újra tanítani, a gyülekezeti tagokat is fölhívni a figyelmet arra, hogy a mi hitünk egy szent háromságos hit. Gondoljunk csak abba, ahány keresztelés van, ott van a keresztelési parancs Jézus által elrendelve az evangéliumból, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevébe vagy nevére keresztelünk. Aztán vannak olyan Isten magasztaló formulák a Szentírásban. Elmondjuk az apostoli hitvallást. Az énekeinkben ott van az Atya, Fiú, Szentlélek magasztalása, az ő művük. És jó, hogyha nem csak a nagyheti zarándoklatot járjuk be, tehát Krisztus követjük részletesen, hogy ő hogyan jutott el a kereszthalálig és a föltámadásig, hanem kapunk egy ilyen magaslati látást is, hogy ez a megváltás titka, ez a Szent Háromság Isten örök akarata, örök végzése. És a Szent Háromság Isten él és uralkodik. Ő a legnagyobb Úr, minden hatalom fölött ott van, és mintegy erősít, bátorít bennünket, elindít bennünket, és azért van ennek egy olyan motivuma is a Szent Háromság ünnepének, hogy a nagy ünnepek után, 8. napra, tehát egy hétre rá, mindig valamilyen lezáró aktus történik meg, és a nyugati egyházban úgy foghatjuk föl, hogy tulajdonképpen a pünkösddel záródó ünnepes fél évnek az utolsó aktusa ez a Szent Háromság ünnepe. Tehát én azt gondolom, hogy a lelkészeknek, hittanoktatóknak, gyülekezeteknek legyen belső motivációjuk arra, hogy a keresztény hitünknek ezt a az alapját ünnepélyesen megvalljuk, higgyük, és legyen ott az Isten dicsőítés az életünkben, ami nem egy évben, egy vasárnapra korlátozódik, viszont szükséges azt is, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a kereszténység mindenféle, akár más vallások, akár ideológiákkal szemben csak akkor él, áll és marad meg, hogyha ezt a töretlen hitet az Atya, Fiú, Szentlélek Isten művébe, a Teremtő Istenbe, a Megváltó és a Megszentelő Istenbe vetés. Ettől vagyunk keresztjének, és ez bennünket egy nagy közösségbe csatol be, olyan közösségbe, vagy olyanok közé visz, akik üldöztetés szenvednek, akik békében élnek, és nincs egyedül a keresztény ember, nincs egyedül a gyülekezet, nincs egyedül a Magyarországi Református Egyház, vagy a Magyarországi Egyháza, hiszen a látható, földön küzdő egyház, avval a nagy Isten dicsőítő, győzedelmes egyházzal egyesül itt, minden nyomorában és minden örömében. És ez a hit nyílik föl, mint amikor János apostol a Patmos szigetén, a Jelenések könyvében az Úrnapján, vasárnap azt látja, hogy eljön hozzá a megöletett bárány, Jézus Krisztus a megdicsőült Úr. És ebben a reményben vagyunk mi is, és így tanítsuk, ez a mi felelősségünk egyházi embereknek, szolgáknak, lelkipásztoroknak, hogy tanítsuk az embereket erre. Ne feledjük, hogy nekünk a hitünk Szent Háromságos hit.
1: Mi a tapasztalata, hogy egyébként ezt mennyire szokták megtenni lelkészek?
0: Azt gondolom, hogy azért a Bibliaolvasó kalauz nagyon sok mindent segít ebben, hogy ott van, és azt tapasztalom, hogy azért megemlítik, akár imádságban, akár az énekválasztásban előjön. Tehát én azt gondolom, az is megfelelő, hogyha akár ezekből az énekkincsekből tudatosan választunk.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pap Ferencet, a Károly Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter elmondta, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lannert Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter közölte azt is, a tárca parlamenti államtitkára Kaproncai Balázs lesz. Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson, tette hozzá Lannert Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél- és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Mint arról rádiónk is beszámolt, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én robbanás történt, a balesetben egy ember életét vesztette, az esetnek több súlyos sérültje is van. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A NAV munkatársai azért érkeztek, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak, majd jegyezte meg a miniszter hozzátéve, ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

reclám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Ekkor kezdődött el Pohris Gottfriedben az a változás, mely később egész lényét átalakította. Már házasságuk első évében, amikor az alkalmat kereste, hogy bosszút állhasson Lubovszkin, felvette a kapcsolatot a bécsi művészkörökkel. Először csak azzal a szándékkal járt el a festők kávéházába és ült le az asztalukhoz, hogy Lubovszkinak árthasson. Itt-ott szóba hozta nevét, anélkül, hogy rosszat mondott volna róla, de ha valamelyik fiatal festő lekicsinylően nyilatkozott Lubovszkiról, vagy éppen tehetségtelennek jelentette ki, azt az embert megjegyezte magának. Meghívta ebédre vagy vacsorára, megvette a képeit, és minden vonatkozásban pártfogolta, ha még olyan borzasztóan érthetetlennek is érezte a vászonra dobált színeit, így rendre elterjedt az örökké pénztelen fiatal bécsi festők között a különös mecénás híre, akihez a kulcs az, ha Lubovszkit szidja az ember. És sokan, akinek az emelkedő hírnevű párizsi festő ellen egyébként semmi kifogásuk sem volt, Pohris jelenlétében lelkesen szitták, hogy ezáltal legalább egy ebédet vagy egy vacsorát kiverekedjenek maguknak. Ilyen módon összeverődött lassan egy élelmes kis csoport, akik magukat persze csak Pohris háta mögött Lubovszki klubnak nevezték, és igyekeztek kihasználni a bankár bőkezűségét. Pohrist mulattatta ez a léha bohém társaság, nem sajnálta a pénzt, amit kicsaltak a zsebéből, hiszen olyasmit kapott érte, ami számára megfizethetetlen volt. Ezek között a borzas zsenik között ő volt az úr, a körülhízelgett és ünnepelt uralkodó. Kis festőakadémiai növendéklányok szerelmet vallottak neki, bársonyzek és őstehetségek megfestették a portréját, és cseppet sem zavarta, hogy egyik szeme a vállára, másik a homlok a közepére került, és a szája rézsútos volt és kék. Az ilyesmit mindig valamilyen izmusnak nevezték, és hozzátartozott a művészethez. Pohris nem volt buta ember, és tudta jól, hogy mindez a festékujjú növendéklányok hisztériás szerelme és a borzas titánok lelkesedése nem neki szólt, hanem csupán a pénzének. De nem bánta ezt. Terve volt ezekkel a festőkkel. Arra számított, hogy egy-egy a sok közül csak viszi majd valamire, neve lesz egyszer és befolyása, és akkor föl lehet használni Lubovszki ellen. Később az évek folyamán aztán megszokta ezt a lármás, furcsa társaságot, jól érezte magát közöttük, otthon volt közöttük, megszerette fiatal lelkesedésüket, felelőtlen mohóságukat, játékos szertelenségüket. Megtalálta bennük azt, ami belőle, a hidegen és józanul gondolkodó üzletemberből hiányzott. Megszerette őket, igen, megszerette, furcsa volt, de érezte, hogy szereti őket minden hibájukkal, fogyatékosságukkal és különbségükkel együtt, vagy talán éppen azok miatt. Ahogy elpanaszolták neki szerelmi bajaikat, ahogy tanácsot kértek tőle, és ahogy nem fogadták meg soha a tanácsait, ahogy azok a festékszagú fiatal lánykák az ölébe kúsztak, megsimogatták az arcát, és pénzt kértek tőle. Ahogy egyik-másik elébe állt, kipirosodott arccal borzasan és nagyképűen is bejelentette, ma megfestettem életem nagy művét. Aztán 2 hét múlva újra megfestette élete nagy művét, és éppen olyan érthetetlen tarkaság volt az is, mint az előbbi. Megszerette őket. Kiállításokat rendezett nekik. Egyre több pénzt költött reájuk. Kölcsönöket adott, amikről tudta, hogy soha nem kapja vissza. Nagy lakomákat rendezett. Műkritikusokkal tárgyalt, képkereskedőkkel alkudozott, és vette a képeket tőlük. Már az egész Rosengasse-i villa tele volt velük. És mindez a végén már nem is Lubovszki miatt történt, hanem mert megszerette őket, és mert valami furcsa babonás tisztelet támadt föl benne a művészet iránt. Érezni kezdte a színek és vonalak mágiáját. Néha, ha egyedül volt a Rosengasszai házban, és eszébe jutott, hogy egyedül van, és arra gondolt, hogy azért van egyedül, mert valahol valamivel elrontotta az életét, megállt egy-egy festmény előtt, és nézte. És a színek, a formák lassan feloldódtak a vásznon, élni kezdtek, lüktettek, és egymásba simultak, és ő érezte, hogy aki ilyesmit teremt, az varázsló és pap egyszerre. Egy ősi titokzatos vallás táltosa, aki meglátja azt, ami a dolgok felszíne alatt a titkok nagy, szent homályában él, és a színek és vonalak néma pompáján keresztül elénekli azt, amit lát. És megértette a titkot. Ezeknek a furcsa bolondos nagy gyermekeknek az a festészet, ami neki a szamoszi bor. Soha meg nem élt emlékeket, soha meg nem álmodott álmokat hoz föl valahonnan a mélyből, lélek és idő sötétjéből, s az a perc, amíg megcsillogtatja a szemük előtt, a szent bódulat perce, ember és Isten találkozása az örökké valóság küszöbén, ahol ez a kettő összeír, gondolta, a mulandó és az örökké való, az nekem a szamoszi bor, nekik a festészet. Testvérek vagyunk. Mikor Éva temetését követő szörnyűséges éjszaka után visszamenekült Bécsbe, még több időt töltött a művészek között, mint azelőtt. Kezdte elhanyagolni az üzleteit. A vállalatok mentek maguktól úgy, ahogy, de belőle hiányzott már a lendület és a kezdeményező erő. Ha egyedül volt, Évára kellett gondoljon és Szamoszra, és ezért félt az egyedül léttől. Éjszakánként látomásai voltak, padlócsikorgott függöny lebbent, és ezért igyekezett az éjszakákat vidám festők között hajnalig tartó vacsorákkal eltölteni. Üzlettársai gondterhelten csóválgatták a fejüket. Pohris Gottfried szórakozott lett, feledékeny és lusta. Arcán megpegyhütt a bőr, barna színe szürkésbe ment át, betegesnek látszott. Ajánlották, hogy menjen orvoshoz, de ő csak legyintett ilyenkor is fáradt nézésű szemeivel elnézett a sajnálkozó ismerősök feje fölött, mintha valahova nagyon messzire nézett volna. Fél év múlva egy művész vacsorán kihirdette a festők között: van Szamosz szigetén egy villám, ezt rendelkezéstekre bocsátom, aki oda akar menni pihenni, annak útját oda-vissza fizetem, s a szigeten is az én vendégem, amíg csak jól érzi ott magát. Egyetlen kikötésem, mindegyiktek, amikor onnan visszatér, hoz nekem egy képet, amit ott festett a szigeten. Egy hétre rá hárman utaztak le Szamoszra. Később már 26-an követték rendre ezt a hármat. Volt, aki 2 hetet töltött ott, volt, aki több hónapot. Valamennyien lelkesedve emlékeztek meg Pohris Gottfried előrelátó gondoskodásáról. Már a kikötőben várta őket egy ember, aki a csomagot a villához fölvitte. Fönt egy szótlan görög asszony kitűnő ellátásban részesítette őket, hiány semmiben sem volt. Dicsérték a sziget szépségét, a Pohris villa gyönyörű fekvését, a kilátást, a levegőt, a tengert, és valamennyien elhozták becsületesen a Rosengasszira kívánt képet. Egyik a villát festette le, másik a tengert, harmadik a kikötőt, negyedik egy szép halászleányt, vagy játszó gyermekeket a homokban. Pohris sorra megnézte a képeket, bólintott, és kifizetett értük egy jókora összeget. Dolgozó szobájából minden más képet kidobott, és ezekkel a szamoszi képekkel rakta körül a falakat. Szamosz lassanként oda gyűlt köréje a Rosengasszai házba. Ott volt a fehér villa a sötét ciprusokkal, az erkély, amelyikről hallani lehetett a tenger zúgását, ott volt a tenger, ott voltak a zöld szőlőhegyek, halvány sejem olajfaligetek, halászok, szőlősgazdák, sudárnövésű leányok, maszatos gyerekek, kis olajszagú vendéglők, ivói, szürke kőkorsók, tüzes, illatos borral. Mindez oda gyűlt lassan köréje. Néha, ha egyedül volt, bezárkózott ebbe a szobába, leült egy karosszékbe, és nézte a képeket. Ilyenkor Szamoszon volt. Érezte orrában a langyos, fűszeres levegőt, ahogy a szél a szőlőhegyek felől a nyíló olajfák illatát hozza. Hallotta fülében a ciprusok halk suhogását, hullámok moraját, lányok gyöngyöző kacagását. Érezte ínyén a kőkorsók borának ízét, és egy régi forró délután fölpesgő mámorát, valahol az emlékei mögül, abban a homályos furcsa mélységben, ahova a múló idők hullanak bele, feltartóztathatatlanul egymás után. Ilyenkor megteltek a szemei könnyel, s a szíve nagy lett, és nehéz a vágytól Szamosz után. Szamosz után, ahova nem térhet vissza soha többé, mert örökre száműzte magát róla egy asszony miatt, aki meghalt, és egy rontott élet átkával a lelkén. 7 évvel Éva halála után egy fiatal festő érkezett vissza a szigetről, és egy képet hozott. Különös kép volt. Sötét, tompa színek, tépet felhők, meghajló fekete ciprusok, éles csipkéze ciklán fehér nő alak a viharban. Alatt a nyitott szájú mélység, a zöldes-fekete hullámszörnyek begörbülő karmai, amint felnyúlnak a fehér nő alak felé. Villámfény világítja meg a nő alak arcát, s ahogy ott áll, kísérteties fehéren, szinte lebegve a mélység fölött, mint egy rémült sikoltást tép neki belőle a vihar, és az arc, az az arc, Éva arca volt. Pohris érezte, hogy elsápadt, és a keze reszketni kezdte, hogy a képet tartja. Mennyi ideig volt ott? Kérdezte tompán. 1 évig, felelte a fiatalember, és nagy égő fekete szemeiben valami különös fény csillogott. 1 évig, különös kép, morogta Pohris, és a falnak támasztotta a festményt. Különös sziget, felelte a festő halkan. Pohris végig simította a homlokán, és egyre a képet nézte, úgy kérdezte. Látta, úgy értem, fantázia, vagy pedig láttam, felelte a festő tompán. Sokan látták már különös sziget. Gazdagon megfizette a képet. Aztán bevitte a hálószobájába, és bezárta a szekrénybe. Csak néha éjjel, ha nem tudott aludni, vette elő onnan. Ilyenkor behúzta a függönyöket, felgyújtotta a hálószoba összes lámpáját, a képet felakasztotta egy szögre, és leült vele szemben. Reggelig ült ott a kép előtt, és másnap levert volt és fáradt. Később, amikor a német birodalmi kormány a Pohris vagyont a többi bécsi zsidó vagyonnal együtt lefoglalta, ez a kép a Bécsi Szépművészeti Múzeum tulajdonába került. A festőnek, aki készítette, ismert neve volt már akkor, de nem élt Bécsben. Annyit tudtak róla csak, hogy valami görög szigetre költözött, ahol nagyon elvonult a nél, és sokan azt is tudni vélték, hogy megbolondult és spiritista lett. De ez már Pohrist nem érdekelte akkor. Még azokban az években, amikor Németországban a zsidóüldözés megkezdődött, a Pohris bankház megérezte a közeledő nemzetközi vihart. A fokozódó német térhódítás az európai piacokon lassanként arra kényszerítette a dél-kelet-európai bor- és gyümölcskoncernt, hogy tőkéit fokozatosan szabaddá téve ugródeszkát keresen a biztosabb világrészek felé. Pohris először Afrikára gondolt, de ott meg az olasz fasizmus terjeszkedése jelentett akadályt, így terelődött át rendre a figyelme Amerika felé. Nem sokára a közülünk valóság törvényének befolyására megjelentek dolgozószobájában ugyanazok a pecsétes ruhájú irattáskás alakok, akik annak idején az apját látogatták, és hosszú, titokzatos pusmogások indultak meg devizák, átutalások, értékpapírok, tömbarany és hasonló kérdések fölött, mely pusmogások eredménye az volt, hogy a Pohris bankház tőkekészlete lassan, de biztosan kezdett elszivárogni az óceánon túlra. Pohris Gottfried maga is látta, de még inkább érezte öröklött ösztöneinél fogva, hogy a német térfoglalás egyre veszélyesebb méreteket ölt, és hogy hamarosan rászakad Európára egy olyan katasztrófa, melyhez fogható még nem volt, s melynek sötét fellegei már ott lapultak a láthatár alatt. De azért egy pillanatig sem gondolt arra, hogy ő maga is elhagyja Bécset. Ami az anyagi értékek mentését illette, ott mindent elkövetett, hiszen ez kötelessége volt. A vagyon nem magántulajdon, hanem az összzsidóság fegyvertárában szereplő leltári készlet, így tanulta apjától, és ezt a tant igazolta egész élete, üzleti sikerei, és az a hatalmas hálózat, mely néha védelmet kért, néha védelmet adott. De ő maga Bécshez tartozott. A rosengasszai házhoz, a művész vacsorákhoz, a festőköz, akiket csodált, irigyelt és szeretett, s ahhoz az egész meghitt családias hangulathoz, ami Bécset jelentette. Nem gondolt arra egy percig sem, hogy elmeneküljön innen. Annál nagyobb volt a megdöbbenése, amikor egy este titokzatos látogatót jelentett be az inas, és ez a látogató nem volt más, mint ama bizonyos Jassza Mendelovics. Első látogatása óta nem találkozott vele, nem is hallott róla. Tudott a cionista mozgalomról. Időnként utaltatott is át nagyobb összegeket a számukra, de nem volt semmi közelebbi kapcsolata velük. Jassza Mendelovics, mintha semmit sem változott volna az elmúlt másfél évtized alatt. Ugyanolyan sovány volt, hajlott és penész színű. Talán még a kopott ruha is ugyanaz volt rajta, mint amit akkor viselt. Ugyanúgy izzadtak a szemei is, vad, fanatikus tűzzel. Ahogy ránézett és azt mondta, amikor az inas becsukta mögötte az ajtót, eljött az idő, Gottfried, Ábrahám fia, menekülni kell. Pohris Gottfried elsápadt és rámerett a különös emberre, lassan ismerte fel. Ha nem csalódom, dodogta, mi már találkoztunk, ugye? Mendelovics? Jassza Mendelovics, bólintott az idegen, és azért jöttem, hogy fölnyissam a szemét. A német csapatok holnap után megszállják Ausztriát. Menekülni kell, van útlevele? Van, de Mendelovics előrehajolt, és úgy súgta folytottan. Az amerikai vízumot holnap délelőtt egy fél óra alatt megkaphatja. Van ott egy emberünk, délben indul a vonat Svájc felé. Ez az utolsó előtti vonat. Az utolsó éjjel indul, aztán több vonat nincs. Pohris Gottfried szédülést érzett, és keze megkapaszkodott az egyik szék támlájában. De én nem akarok, én nem értem, a doktor, én itt akar maradni? Kérdezte Mendelovics, és a tekintete vizsgálódó lett, majdnem gyanakvó. Ha a németek átlépik a határt, ez háborút jelent, felelte Pohris, és visszanyerte a nyugalmát, és Hitler nem reszkírozhatja. A németek holnap után átlépik a határt, mondta Mendelovics tompán és határozottan, mint egy törvényt, háború is lesz néhány év múlva, és közben megölnek mindenkit, aki itt marad. Nem hiszem, rázta meg Pohris a fejét, nem, ezt nem hiszem, hogy átmerjék lépni a határt, amikor Amerika... Jassza Mendelovics kiegyenesedett. Holnap megy az utolsó vonat. Azért jöttem, hogy ezt megmondjam önnek, Gottfried, Ábrahám fia. Még sok helyre kell elmenjek, és soknak kell megmondjam ugyanezt. Ezért sietek. 60 zsidó ember járja ma este Bécset, hogy mindenki megtudja, amit tudnia kell. Aki hallgat ránk, az hallgat, aki nem, az nem. Mi nem parancsolhatunk, mi csak figyelmeztetünk. Gondolkozzék azokon, amiket mondtam, s ne feledje, holnap megy az utolsó vonat. Azzal megfordult és kiment a szobából. Pohris döbbenten nézett utána, aztán leült és hosszasan bámult maga elé a padlóra. Nem utazott el másnap. És harmadnap bevonultak a németek Ausztriába. A bécsi bevonulást a kis művész kávéház ablakából nézte végig. Az utcán tombolt, újjongott, lelkesedett a nép. Horogkeresztes zászlókat lengettek az ablakokból, virágokat dobáltak. Pohrisch Gottfried ült a kávéház márványasztalánál és csodálkozott. Nem értette a bécsieket. Nem értette az örömüket, a lelkesedésüket, az ujjongásukat. Mintha egy rab népet szabadítottak volna föl az elnyomásból. Életében először érezte, hogy közte és a bécsiek között mégis van valahol valamilyen szakadék, amely fölé sem az állampolgárság, sem a születés folytán adott kötöttség, sem az együtt eltöltött évek nem tudnak hidat verni. Ő bécsinek és osztráknak érezte magát, és látnia kellett, hogy a bécsi nép ujjongva ünnepel valamit, aminek ő nem tud örvendezni. Lelkesedve kiabálják reketre magukat a pincérek, a sörös kocsisok, a kispolgárok, fiatalok és öregek, ő pedig ül távol tőlük a kávéház sarkában, mint egy idegen, aki nem tartozik hozzájuk. Ez megdöbbentette. És eszébe jutottak Jassza Mendelovics szavai, amiket valamikor régen mondott. A mi hazánk nem terület, nem ország és nem város, a mi hazánk egy gondolat. Mert a mi népünk nem osztrák Ausztriában, és nem lengyel Lengyelországban, és nem angol Angliában, hanem mindenütt csak zsidó. Sokáig ült egyedül a törzsasztal mellett. Később bejött néhány festő. Volt közöttük, aki ugyanúgy lelkesedett, mint a sörös kocsisok, a pincérek és a kispolgárok. De volt köztük, aki hallgatott. Ezek lassacskán aztán eltűntek valahová. Egy ideig még lehetett látni őket szótlanul, kedvetlenül, aztán eltűntek. A törzsasztal megőrült. Mind kevesebben lettek, akik délutánonként összegyűltek a kávéházban Pohrisch köré. A vacsorákról is kezdtek elmaradozni. Aztán előfordult, hogy egyik-másik, amikor belépett a kávéházba és meglátta Pohrischt, a törzsasztalnál nem jött oda, hanem sietve elkotródott megint, mint ha megfeledkezett volna valamiről. A többiek ilyenkor elhallgattak körülötte, és jelentősen összenéztek. Pohrisch riadtan kezdte érezni, hogy valahol valami megváltozott. Nem csak kint az utcán, nem csak a hivatalokban, de itt bent a kávéház védettségében is. Ezekben a vidám, felelőtlen, kedves fiúkban. Nem csak a felszín alatt is. A lelkekben bent változott meg valami, még a művészek tiszta gyermek lelkében is. Tanácstalanul állt szemben ezzel a változással, aztán egy délután megértett mindent. Azon a napon a szokottnál valamivel későbben ért a kávéházba. Az utcán tüntetők vonultak, zsidó üzletek kirakatait verték be, és nem volt tanácsos összetalálkozni velük. Elkésve érkezett, és az asztalnál már ültek néhányan. Mikor odalépett hozzájuk, néma csönd fogadta. Köszönt. Néhányan visszaköszöntek, mások szótlanul az ablak felé fordultak, mintha figyelnének valamit. Különös nyomott csend volt. Leült és csodálkozva nézett körül az arcokon, ismerte jól valamennyit. Éveken keresztül ő tartotta bennük az életet, ismerte erényeiket és hibáikat, bajaikat, szerelmeiket, adósságaikat. De érezte, hogy valami történt velük, valami változás, és nem tudta, hogy mi lehet az. Még nem gondolt semmi rosszat. Aztán néhányan szó nélkül felkeltek és eltávoztak. Akik ott maradtak, lehajtották a fejüket és hallgattak konokul. Zavart csönd nehezedett az asztal fölé. És akkor hirtelen az egyik egy fiatal, szőke tiroli festő, aki néhány héttel ezelőtt tért vissza Samosról, kirúgta maga alól a széket, és ingerülten felugrott. Az arca vörös volt a haragtól. Ez őrület, kiáltotta. Hát mondjátok meg már neki, legyen annyi bátorság és becsület bennetek, de ez így rettenetes, ezt így nem lehet kibírni. Mondjátok meg neki, hogy évekig jó volt a pénze, de most egyszerre nincs bátorságotok egy asztalnál ülni vele, mert zsidó. Mondjátok hát meg! Pohrisch elsápadt. Egy pillanatig dermedten ült még, és rámerett a kivörösödött arcú fiúra, aztán lassan felállt, leakasztotta a fogasról a kalapját, kabátját, és kiment a kávéházból. A lábai rettenetesen nehezek voltak. Kint az utcán vette észre, hogy valaki jön mellette. Az a kis vadóc magyar lányka volt, akit ferdevágású szemei miatt tatárkának neveztek a festőnövendékek. Szótlanul jött mellette, és az utca sarkon belekarolt. Csúnya dolog ez, súgta, csúnya és szomorú. Pohris ránézett, és látta, hogy a szemei könnyesek. Megfogta a kezét, és megsimogatta. Köszönöm, mondta nagyon melegen. Köszönöm ezeket a szavakat. A leány még szorosabban karolt belé, könnyű kis teste hozzásimult az oldalához. Gyalog mentek sokáig, szótlanul. A Rózengesze sarkán Pohris megállt. Tatárka, mondta és megszorította a leány kezét. Köszönöm magának, hogy eddig elkísért. Nem fogom soha elfelejteni. A leány ránézett és megrázta a fejét. Nem hagyom egyedül. Megengedi, hogy fölmenjek? Bent a lakásban kivette a szekrényből azt a bizonyos képet és felakasztotta a falra. Átok ül rajta, mennyi az egész, mondta halkan a leánynak. És ezen nem lehet segíteni, tatárka. A leány lehajtotta a fejét, és szeméből alápergett egy könycsepp. Miért sír? Nem sírok, felelte a leány, megrázta a fejét, mosolygott. De a mosolya az okogás volt, kétségbe esett, szörnyű zokogás. Hosszú-hosszú évekre ez volt Pohris Gottfried utolsó estéje, amit nővel töltött. Másnap a svájci határon fogták el a német határőrök, amint át akart szökni. Gyűjtőtáborba vitték. Egy hétre rá gyűjtőtáborba vittek minden zsidót, aki még ott maradt. Jassza Mendelovicsnak igaza lett. 6 év következett ezután. 6 hosszú-hosszú év. Ásólapát, szennyes barak, vérfoltos pokróc, deszka fekhely. 6 év, 6 hosszú-hosszú év, sorban, mindig sorban, toprongyos rabszolgák között, toprongyos rabszolga, szám a tömegben, senki, nem is ember, csak szám. Munkaállat, koszos zsidó. Kopaszra nyírod sovány rabzsidó, sok ezer kopaszra nyírod sovány rabzsidó között. 6 hosszú év. Egy darab élet. Egy darab az életből, az időből, ami vissza nem hozható, jóvá nem tehető, semmivel nem pótolható. Ez a pokol, gondolta néha. Ez a pokol. A pátereknek nem volt igazuk. Itt a földön van a pokol, nem a más világon. A más világon csönd van és békesség, lehet aludni, hosszan elnyújtózni, nem fájnak a csontok, nincs ébresztő dermet hidegben, vaksötétben, nincs sorakozó horpat plécsajkával a kézben. A más világon aludni lehet. A más világon jó. Ez a pokol. Egy kanál bűzös lötty, egy darab fűrészporos kenyér, amit mohó fal be a száj, mert a test élni akar, élni minden áron, korbácsütés alatt is, csizmatalp alatt is, penészes szalmán, csigáztató robotban durva szitkok között is, de élni, élni. Nem, a pokol nem a más világon van, rosszul mondták a papok, rosszul. A pokol itt van a földön. És nem Isten találmánya, hanem az embereké. 6 hosszú év. 6 hosszú év. Néha hajnalonként valaki nem mozdul az ébresztő sípra. Korbát sújt rá. Nem mozdul mégsem. Nem mozdul. Mert halott. Meg kell fogni, ki kell vinni a meszes gödörbe. Akik viszik azt a néma halom, rongyokba burkolt csontot, kis meggyötört húst, inat, agyat, szívet, arra gondolnak, ennyi az ember. Kultúrán, civilizáción, törvényeken és világot átfogó szervezeteken túl, mindössze ennyi. Egy szám, amit ásítva letöröl a listáról valamelyik irodában egy unatkozó SS-legény, és utána cigarettára gyújt. És az élet, ami mozgásban tartja ezt a halom csontot, húst, inat, ideget, egy kanál

0: mennyi az élet?
1: Messzes gödör.
0: Hamvasztó kemence, halomba dobált cipők, ruhák, ennyi az élet.
1: Valaki lázas szájjal a práterről mesél, s egy kislányról, akinek a labdája virágok közé gurult valamikor régen, aztán megrándul, összeesik, vége. Ennyi az élet.
2: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter elmondta, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lannert Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter közölte azt is, a tárca parlamenti államtitkára Kaproncai Balázs lesz. Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson, tette hozzá Lannert Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél- és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Mint arról rádiónk is beszámolt, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én robbanás történt, a balesetben egy ember életét vesztette, az esetnek több súlyos sérültje is van. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A NAV munkatársai azért érkeztek, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak, majd jegyezte meg a miniszter hozzátéve, ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Az eredmények igencsak meglepték a szakembereket, hogy miért, arról hamarosan Kis Ádámot, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrét kérdezem.
2: A székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén. 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek eladós egyedek, amelyek visszaérkeznek. És igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából. 5 madárról van információnk, úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni, ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban. Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban tellel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hosszú ideig ismeretlen volt a hazai, illetve az összes Kelet-Európában fészkelő székicsér populáció vonulási útvonala és telelő területe. Csupán feltételezések és eseti megfigyelések alapján sejtették a szakemberek, hogy valahol Közép-Afrikában, a Szaharán túli területeken telelnek. 2025-ben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak sikerült 9 példányra jeladós nyomkövetőt tenni, abban bízva, hogy most tavasszal a visszatért egyedek adatokat szolgáltatnak vonulási mintázatukról és telelőhelyeikről. A székicsér egyébként hazánkban fokozottan védett, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság egyik zászlós hajóparti madárfaja, amelynek védelme mellett a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a kutatásra is. A további részletekről Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével beszélgettem.
2: Tavalyi év során a MBH Bank által egy pályázat finanszírozásával úgynevezett műholdas nyomkövető eszközöket, azaz jeladókra sikerült szert tennünk. Ezek a 2 grammos kis egységek alkalmasak arra, hogy a madár hátára felszerelve, felerősítve a madárnak a mozgását, életciklusát végigkövesse, ameddig a jeladó működik. Ezáltal vált lehetőségünk arra, hogy megismerjük a vonulási útvonalat, illetve a telelőhelyeit az ékcséreknek.
1: Eddig egyébként semmit, vagy legalábbis nem nagyon tudtak róla? Ugye, ha jól tudom, akkor április végén érkeznek meg a telelésből ide az Alföldre a székicsérek.
2: Most a székicsérek kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén.
1: Hány madárra tettek nyomkövetőt?
2: 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek jeladós egyedek, amelyek visszaérkeznek, és akkor információkat tudunk szerezni ezekről a útvonalakról, illetve vonulási mozgalmakról.
1: De ez azt jelenti, hogy a fészkelési időszak után, befejezése után, amikor elvonultak ezek a madarok, onnantól kezdve a 9 jeladó segítségével nyomon tudták követni a székicsérek útját?
2: Most igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, a környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információ tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából.
1: A 9 madárból hány tért vissza?
2: 5 madárról van információnk. Úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni. Ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban.
1: Az 5 madár az ugyanazon az útvonalon haladt, vagy másik térségbe érkezett, más helyre érkezett, mert ha jól tudom, akkor el is nevezték a madarakat.
2: Így van. Korunk nagy székicsérkutatói, székicsérvédő kollégáinkról lettek elnevezve a madarak kronológikus sorrendben, indulva Szabó László Vilmos atyától, aki a Hortobágy kutatója volt a 50-es, 60-as években, dr. Kovács Gábor, dr. Aradi Csapán át, egészen hogy fiatalabb kollégákig. Ezek a madarak jellemzően, ahogy említettem, kelet-európai vonulási útvonalon, azaz Szerbiát, Romániát és Bulgáriát érintve indultak meg nyár közepén az őszi vonulásukra. Nyugat-Törökországon keresztül Egyiptomba, azaz Alexandria térségébe érkeztek meg. Ott volt egy kondicionális felkészítő időszakuk, körülbelül egy hónapos időszak, amíg úgymond a saját kondíciójukat készítették fel a Szahara átugrására. Ugyanez az igaz a tavaszi vonulási időszakban is, hiszen a Szaharában jellemzően nincsen alkalmas vizes élőhely, hogy le tudjanak szállni, táplálkozni, inni, pihenni. Ezért a Szaharát minden esetben egy ugrással kellett ezeknek az egyedeknek átküzdeniük.
1: Május 6-án az esti órákban érkezett vissza az Ibus névre keresztelt öreg tojó székicsér a korábbi kisújszállási fészkelőhelyére. Mit tudtak kinyerni az ő adataiból?
2: Nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen itt a terepen már láttam applikáción keresztül, amivel ezeknek a madaraknak az adatait rögzítik, hogy teljes vonulási útvonalat sikerült rögzíteni, hiszen a koordináták a felrakástól kezdve a letöltésig rendelkezésre álltak, így a számítógépen megtekintve az útvonalat, illetve a telelőterületet szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen vannak afrikai koordinátáink, amelyre korábban kelet-európai kutatók körében nem állt rendelkezésre információ, így megbizonyosodhattam arról, hogy a madarunk tényleg Afrikában járt, Dél-Csádban telelt, a Fidri-tó környékén, és onnan érkezett vissza a fészkelőhelyeire.
1: Tehát magyarán ment Nyugat-Törökországba és Egyiptomba, tehát ott is eltöltött több hetet mindkét időszakban, tehát az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is.
2: Az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is Egyiptomot érintve és Nyugat-Törökországon keresztül érkeztek vissza Magyarország fészülőhelyeire.
1: Azért az döbbenetes adat, hogy a tavaszi vonulás során alig több mint másfél nap alatt repült át a Szaharát, vagyis legalább 2200 kilométert tett meg. Mekkora is a célkicsér? Mert nem egy nagy madárról van szó.
2: Így van, megfelelő kondíció birtokában tudják ezek az élőlények is, mint úgy, ahogy a többi transzszaharai vonuló madár meglépni ezeket a hatalmas ugrásokat. Hiszen a székicsér esetében is egy mindösszesen 90 grammos madárról beszélünk. Talán a hímek egy kicsivel nagyobbak, ők elérik a 100 grammot. Tehát egy rendkívül kicsi, szinte tulajdonképpen énekesrigó méretű madárról beszélünk, tehát nekik egy hatalmas nagy energiabefektetés az, hogy évről évre, úgymond a száhállövezetbe eljussanak Szaharán keresztül.
1: És aztán május 11-12-én délután megérkezett a Pista és a Laci bácsi névre hallgató két egyed is. Az ő jeladójukból milyen információkat tudtak letölteni?
2: Részleges vonulási útvonalat, hogy ezek az eszközök, annak ellenére, hogy a felépítésük nagyon masszív és nagyon jó minőségű, azért sérülékenyek is, meg azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen hatalmas útvonal során számtalan olyan tényező lehet, ami valószínűleg befolyásolja a jeladóknak a működését, illetve a túlélését. Ezeknek a madaraknak részleges útvonalait ismerhettük meg, melyek alapján, hogy az őszi vonuláson ők ugyanúgy eljutottak Egyiptomba.
1: Lesznek még idén további egyedek, amelyekre majd jeladókat szerelnek fel, hogy további információkhoz jussanak?
2: Így van, tehát további 5 egység vár arra, hogy a madarak befogása, rövid megvizsgálás és elengedése után szolgálja a madártani kutatásokat, illetve a magyar természetvédelmet. Ezzel kapcsolatban így bízunk benne, hogy ezek a madarak is visszaérkeznek következő tavasszal, és még több információval fognak minket ellátni a vonulási folyosókról, illetve a telelőhelyekről. A nemzetközi természetvédelem úgy működik, hogy próbáljuk Európában megvédeni a madarainkat, de nem ismerjük azokat a negatív hatásokat, amelyek a vonulási folyosókon, illetve a telelő területeken érintik a madarainkat. Megszerzett információk révén jövőben fejlesztjük a fajainknak a védelmét.
1: Egyébként arról van információjuk, hogy a telelő területeken, tehát ahol telelnek a székicsérek, ott mennyi madár van jelen?
2: Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban tellel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Arra nincs lehetőség, hogy kiutazzanak és a saját szemükkel lássák mindezt?
2: Ez lenne a legizgalmasabb része ennek a projektnek, hiszen minden kutató arról álmodozik, hogy a vizsgált faját a fészkelési időszakon kívül máshol is megtalálja, illetve megismerje. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván Afrikában vannak problémás helyek, ahova a beutazás nem lehetséges, vagy csak korlátozottan, de bízunk benne, hogy a jövőben ez változik, és akár kutatómisszió formájában ki lehet a székicsérek után menni, és vizsgálni őket a telelő területeken.
1: Ugye mondta a beszélgetésünk elején, hogy a 9 madárból 5 jeladós madár itt van, információkat tudtak letölteni. A másik 4 az valószínűleg nem tért vissza, vagy a jeladó nem volt rajtuk, vagy sérült.
2: Elképzelhető, hogy megsérült a egység, és nem látja letöltő egység. Az is elképzelhető, hogy még nem jött vissza, és később vissza fog érkezni. Az is elképzelhető, hogy más területen fog fészkelni, és most nem lesz, de lehet, hogy később lesz információnk róla. Tehát ilyen jeladós vizsgálatoknál ennyi egyednek a visszatérési és nagy sikert jelent, illetve sikerként éljük meg. Tehát bízunk benne, hogy ezek a madarak is évszázadokon visszaérkeznek és információkat fognak szolgáltatni számunkra.
1: Gondolom a jeladós nyomkövetés az nem csak a téli telelőhelyek miatt fontos, hanem mondjuk a tavaszi visszatéréskor a költés is. Volt olyan, hogy a jeladó segítségével nyomon tudtak követni egy székicsét, és az mondjuk elvezette önöket egy másik kolóniához, amiről mondjuk eddig nem tudtak?
2: Így van, tehát rögtön a tavalyi jeladós terepmunkánk úgy kezdődött, hogy megjelöltünk május közepén 3 madarat, és nem telt el 24 óra, és az egyik madár már egy olyan helyre mozdult át, ami nem volt a látókörünkben. Megnéztük azt a helyszínt kollégámmal, és egy 10 páros légicsőtelepet találtunk így, és tudtunk a védelmüket biztosítani. Tehát rögtön meglepetésként kaptunk információkat az elmozdulásokkal kapcsolatban. A jeladós információgyűjtés a fészkelési időszakban szintén nagyon nagy fontossága a bírkutatás szempontjából, hiszen megismerjük a faj élőhely választását a költés és a fióka nevelés alatt. Így ezáltal később ezzel megszerzett információk révén tudjuk fejleszteni az élőhelyeiket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével a Székicsérről. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velem továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita a kormány szóvivő. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta azt is, a kormány célja, hogy mihamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. A kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni az ügyben. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntött a kormány. Köböl Anita a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Emellett a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert felkérte a betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására is. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adataik védelméhez, és ahhoz, hogy ne egyedül álljanak szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. Hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis egy kicsit másképpen öltenek testet. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Ezt már Szondi Vanda kormány szóvivő közölte a sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüket visszavonásra javasolta a tárcavezető. Szám szerint 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolta. A kormány szóvivő jelezte, Görög Márta igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy megnézzék a személyiségi jogi szabályok betartása mellett, milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, kik kaptak ilyen útleveleket. A magyar munkaerőpiac helyzete, a bérek felzárkóztatása, a munkavállalói jogok érvényesülése, a munkaerőhiány kezelése, az érdekegyeztetés új alapokra helyezése, valamint a közszféra és a versenyszféra munkajogi problémái olyan súlyú kérdések, amelyek önálló, erős és szakmailag felkészült kormányzati felelőst igényelnek, hívta fel a figyelmet nyílt levelében a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Azt írt, aggodalommal vették tudomásul, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatáspolitikáért és munkaügyért felelős államtitkár. A munkástanácsok és a SZEF ezért azt kérik, hogy rövid időn belül egy kifejezetten erős mandátummal rendelkező foglalkoztatáspolitikai szakállamtitkárság épüljön fel, amely megfelelő felhatalmazást kap a munkaerőpiaci folyamatok, a munkajogi szabályozás, a bérpolitikai kérdések és az érdekegyeztetések koordinálására. Álláspontjuk szerint hibás irány lenne, ha egy terület széttagoltan, több tárca között megosztva, világos politikai és szakmai felelősség nélkül működne. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a családokat.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a Szíkicsérről. Először sikerült ugyanis bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi példányok vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Mi történt a Szíkicsérrel? Ugye az 1980-as évek második feléig jellegzetes fészkelője volt az Alföld legeltetett szikes pusztáinak. Az 1990-es évek közepére 10-20 párra csökkent az állomány, ma pedig védelmi program indult a megmentésükre, hogy újra stabilizálják az állományukat, és pontosan azért, mert ha jól tudom, ma már Magyarországon csak a karcag és kisújszállás környékén elterülő rizstelepek és az azokat övező szántóföldek adják az élőhelyét, a fészkelőhelyeit.
2: Így van, lényegében ez igaz. A Kárpát-medencében jelenleg ez a legjelentősebb élőhelyét biztosítja a Kárpát-medencei populációnak. Van egy kisebb részpopuláció a Kiskunságban, a Felső Kiskunságban, Apaj, Ugyi, Pumpeszér térségében. Ott jellemzően egy 10-15 pár fészkel évente, de ugye a magpopulációnak a alapját ez a karcag kisújszállási térség adja. A Hortobágyon az 1900-as évek elején készített tanulmányok alapján egy gyakori madárfaj volt, jellemzően a Hortobágyon és az Alföld rövidfűvű szikes pusztáin, azonban a II. Világháborút követően állomány csökkenés indult meg, mely tartott egészen a 1990-es évekig, amikor a utolsó fészkelő szíkicsérek is eltűntek a Hortobágyról, ugye a legjelentősebb fészkelőhelyekről. Ennek a háttere nem pontosan ismert. Vannak teóriáink, elképzeléseink, hogy a legelő jószágállomány háttérbe szorulása és a klimatikus változások, vagy akár a legelő jószágok gyógyszeres kezelése révén fel szokott néha merülni a ivermektinnek a hatása, hiszen az ivermektinnel kezelt lábas jószágok trágyájában nem tudnak kifejlődni azok a ízeltlábú közösségek, amely például Szíkicsérnek is a táplálékbázisát adták a hortobágyi élőhelyeken. Így lehet, hogy elfogyott a táplálék. Most 2022-ben újra elkezdett fészkelni szikes pusztai környezetben, már nem a Hortobágyon, hanem a Kiskunságban, de a Hortobágyon is. A jelenlegi vizes élőhely, illetve gyepkezelési tevékenységük révén várjuk vissza a fajt, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a Szíkicsér esetleg a közeljövőben visszatelepedjen a Hortobágy szikes pusztájára.
1: Mi a helyzet a Délalfölddel? Mert ugye ott Kardoskút térségében fészkelt Szíkicsér. Ugye lehetett hallani híreket itt a Délalföldön is Szíkicsérről, de hogy ahhoz képest amennyi volt, nem olyan nagy most a számuk.
2: Igen, Kardoskúton, illetve Szeged környéken is fészkelt a faj még az 1950-es, 60-as években, akár még a 70-es évek végéig, de onnan sajnos rendkívül hamar ki is pusztult. Jelenleg vonulóként bukkan fel kisebb-nagyobb csapatokban, idén is volt Szeged, a Kardoskút térségében észlelés már, tehát jellemzően vonulóként használják ezek a egyedek a Délalföldet.
1: Gondolom az nem tett nekik jót, hogy a legelőket feltörték, szántóföld lett a helyükben, az intenzív mezőgazdasági művelés, azt gondolom abszolút nem tesz nekik jót, mert földön fészkelnek, tehát fontos az, hogy mondjuk egy szántást végző gazda észrevegye, hogy ott fészkel egy madár.
2: Igen, ilyenkor jön be a mi, tehát a természetvédelmi kezelőnek a szerepe. Nekünk az a legfőbb tevékenységünk ebben az időszakban, hogy megtaláljuk a szíkicsérek fészkét az aktuális szántóföldön, felvegyük a gazdálkodóval a kapcsolatot, kultúráltan, higgadtan megbeszéljük velük a védelmi intézkedéseket,

0: elindulnak a protestáns református evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
1: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, ahogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
0: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igényének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere, a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel,

0: Éggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszporában, a szórványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpora konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezett, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
1: Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke, bécsi lelki pásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lannert Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter közölte azt is, a tárca parlamenti államtitkára Kaproncai Balázs lesz. Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson, tette hozzá Lannert Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél- és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Mint arról rádiónk is beszámolt, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én robbanás történt. A balesetben egy ember életét vesztette, az esetnek több súlyos sérültje is van. Súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. A NAV munkatársai azért érkeztek, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd, jegyezte meg a miniszter hozzátéve, ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni.
0: az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél néhol élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Adásunkat már az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójából hallgatják május 28-án csütörtökön. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Demeter Zsuzsa vagyok. Mai kínálatunkban is az előttünk álló órában először a kalendáriumot, majd az útravalót hallgathatják meg. 7:30-kor hír összefoglalóval jelentkezünk, ezután arról szólunk, hogy 18 évvel ezelőtt alapították meg a Magyar Nyelv Múzeumát.
2: Az egy legdemokratikusabb intézmény az anyanyelv, a múzeum a témája miatt, mert valaki mondjuk nem kedveli az anyanyelvét, azt is az anyanyelvén mondja el, mondjuk. Tehát, hogy mindenkit érint az anyanyelv. És ezért, ha az anyanyelvet mutatjuk be úgy, ahogyan az megjelenik az életünkben, biztos lesz olyan kapcsolódási pont, amely érinti azt a látogatót is, aki egyébként önmagában mondjuk a nyelvtörténettel vagy nyelvtannal nem akar foglalkozni, mert ez a másik lényeg, hogy ahogy a nyelv megjelenik az életünkben, és ehhez szükségesek a társtudományok is. Tehát az anyanyelv olyan értelemben nem csak nyelvtani vagy nyelvtörténeti jelenség, hogy az irodalomtudomány is, mondjuk csak a nyelvtudomány tudna választ adni a nyelv által felvetett kérdésekre. Az biológiai jelenség, szociológia, van mondani valója a teológiának, a vallásnak, a néprajznak, és így tovább. És hogyha ezeket a társtudományokat segítségül hívjuk, és így mutatjuk be az anyanyelvet, akkor bizony mindenki talál szerintem valamilyen mozzanatot a Magyar Nyelv Múzeumában is.
1: Nyíregyházi adásunk első órájának tartalmára hívtuk fel figyelmüket. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 28-a van, ma az Emilek és a Csanádok ünneplik a névnapjukat. Az Emil latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név D-kicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse sokáig az Emileket és a Csanádokat. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1521-ben a Wormsi ediktum törvényen kívül helyezi Luthert. A Wormsi birodalmi gyűlés, amelyen Luthernek lehetőséget adtak arra, hogy kifejtse hittételeit, olyan ediktumot fogad el, amely birodalmi kiközösítéssel sújtja mind Luthert, mind híveit, és megtiltja iratainak terjesztését. Az ediktumot 5. Károly írta alá. 1918-ban ezen a napon lett független Örményország. Örményország a földkerekség egyik legősibb állama, lakói már 3000 éve élnek az állandó hódításoknak kitett Kaukázus vidéken. Az önálló államiság 1918-1920-as rövid időszakát leszámítva Örményország 1828-tól 1991-ig az Orosz Birodalom, illetve a Szovjetunió része volt. 1979-ben Athénban aláírtak egy megállapodást Görögországnak az európai közösséghez való csatlakozásáról. Ez 1980. január 1-én lépett hatályba. Ezzel Görögország a 9 tagország mellett a közösség 10. teljes jogú tagjává vált. 1987-ben sportrepülőgép szállt le a moszkvai Vöröstéren. Matthias Rust, a Hamburg környéki Wedelből való 19 éves fiatalember egy légcsavaros géppel szállt le az ismert téren. A radar ellenőrzést kikerülve 800 kilométert repült szovjet légtérben. Rustot 5 hónappal később a legfelsőbb bíróság Moszkvában garázdaság miatt 4 évi munkatáborra ítélte. 1841-ben ezen a napon született Giovanni Sgambatti, olasz zongoraművész, zeneszerző. A római születésű művész zeneszerzőként 1866-ban mutatkozott be, zongora négyest írt, és még ugyanabban az évben Rómában karmesterként is dobogóra lépett. 1906. május 28-án született Svéd Sándor operaénekes. Különlegesen zengő baritonjával a világ valamennyi operaházának ünnepelt énekese volt, különösen Verdi szerepekben aratott nagy sikert. Különleges technikája révén hangja sokáig megőrizte szépségét, csak nem 4 évtizeden át készült hanglemezei világhírűvé tették. 1928-ban ezen a napon született Széchy Margit költő, grafikus, illusztrátor. 1849. május 28-án halt meg Anne Bronte, angol írónő, költő, 1910-ben Mikszáth Kálmán író, 2010-ben Békés Pál író, műfordító, drámaíró. 1974-ben ezen a napon halt meg Stehló Gábor, evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. Stehló Gábor a holokauszt idején egy háza megbízásából zsidó gyerekek mentésében vett részt, aztán a harcokat követően a háború kárvalottjai is csatlakoztak hozzá. A sokszínű társaságot egy gyermekotthonba terelte, az intézmény keretében pedig egy saját gyermekköztársaságot is kialakítottak, amelyet Gaudiopolisnak neveztek.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
1: A méz íze. Ha csak nem vagyunk elhivatott mézfogyasztók, nyugodtan bevallhatjuk, hogy a méz szinte feltűnés nélkül vált mellékessé az étrendünkben. Talán észre sem vettük, hogy már csak kivételes alkalmakkor kenünk belőle egy kicsit a kenyerünkre, olykor teszünk a tejánkba vagy a süteményünkbe. Ha betegek vagyunk, még beveszünk egy-egy kanálkával, de a modern gyógyszerek között alig ha elsőként jut az eszünkbe. Pedig olyan sok szép dolgot tudunk róla. Talán nem kétséges bennünk, hogy a tiszta méz rendkívül egészséges, jót tesz az embernek, az egészségest szebbé teszi, a beteget gyógyítja. Felveszi a harcot a baktériumokkal, segíti az emésztést, táplálja az izmokat, és nyugtató a hatása. Nem hizlal, nem okoz fogszúvasodást. Szép a színe, még a tányéron is ragyog belőle a napsugár. Sokunknak tetszik a méz színű vév munkált fabútor, és élvezzük az illatot, ha azt mondják rá, hogy olyan, mint a mézé. De milyen az íze? Az igazi méz íze, amit a méhektől kapunk. Akik teljes saját kicsi szervezetüket vetik be, hogy a virágot nektárját felszívhassák, azt átalakíthassák, és mézként, mézgyomrúban őrizve a kaptárba szállíthassák. Nekik az egész életük benne van minden csepp mézben. Ők nem kímélik magukat, nem futnak el a feladat elől. Szervezettek, egymásra utaltak, mindegyiküknek tudnia kell a dolgát, hogy kikeressen nektárt, és ki áramoltasson levegőt a kaptáron át. Lehet-e az ilyen méznek más az íze, mint édes? Ami ennyire emlékeztet a teremtési ajándékokra, az élet különleges méltóságáról, az egymásra utaltságról, a közös felelősségről. Ez az édes íz az életet idézi, az élet édes ízeit. Mert nem csak az ételeknek, hanem a szavaknak, sőt az életnek is lehet íze. És ebben egyáltalán nem az édes élet dobzódása, felelőtlen önzése, jobb esetben is önsorsontó féktelensége jelenti az édes ízt, hanem a pillanatoknak a méltósága. Az élet megbecsülésének egy-egy pillanata, a hazugságok szövevényében egy-egy igaz szónak az ereje, a kíméletlen versenyben a tisztességes helytállásnak a hétköznapisága. Ezt az édes ízt ízleljük édesanyánk szeretetében, édesapánk becsületében, kedvesünk szerelmében, barátunk hűségében, gyermekünk ragaszkodásában. A másiktól kapott elfogadottságban. És akinek ez kicsit is hiányzik, az életét megédesítő íz is hiányzik. Szomorú vagy keserű lesz, kiszolgáltatva mindenféle mesterséges édesítőszereknek. Talán falni szeretné az életet, a szerelmeket, a sikereket, a hatalmat, vagy ha már nincs, hát legalább az ételeket. Pedig az élet édes ízeit, mint ahogyan a mézet sem, nem lehet falni. Nem lehet nagy kanállal lenni, csak kis adagokban, a pillanatok majdnem láthatatlan történéseit felfedezve lehet élvezni. Teret engedve és nem elfelejtve egy kedves pillantást, egy megsimító mozdulatot, egy fölemelő szót, egy elfogadó kezet. Időzzünk el magunkban nyugodtan egy szép versoron, egy buszon látott kíváncsi gyermekarcon, egy hűséges helytállásról szóló emberi történeten. Idézzük fel magunkban egy-egy szép régi karácsony emlékét, hogy újra érezzük annak már elfeledett édes ízét. Néha vegyünk elő egy apró régi kedves tárgyat, gyönyörködjünk a színében, a formájában, s jusson eszünkbe, akire emlékeztet. Hiszen ezekben a pillanatokban fonódik össze bennünk a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, s ezekben fedezhetjük föl legjobban életünk teljességének az ízeit. Az édeset is. Friss hír, hogy teremtett társaink, a méhek egyre kevesebb mézet termelnek. Mert az utóbbi 100 évben egy teljes Celsius fokkal emelkedett a globális hőmérséklet. A következő 100 évre a kutatók 6 fok emelkedést jeleznek. Mi lesz a méhekkel? Mi lesz vajon életünk édes ízeivel?

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta azt is, a kormány célja, hogy mihamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. A kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni az ügyben. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntött a kormány. Köböl Anita a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Emellett a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert felkérte a betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására is. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adataik védelméhez, és ahhoz, hogy ne egyedül álljanak szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. Hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis egy kicsit másképpen öltenek testet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felér száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az ámdíj bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az MDI bevallást ugyanis elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakember telefonon a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések. A kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a családokat.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Az eltelt 18 évről Nyíri Péterrel, a múzeum igazgatójával Budisz Attila beszélget. Először a múzeum keletkezésének szellemi hátteréről.
2: Amikor készült az intézmény maga, amikor fölmerült az ötlete, nagyon sokan azon gondolkodtak, hogy hát hogyan is lehet múzeumot állítani egy nyelvnek, a magyar nyelvnek. Így 18 évet visszatekintve a múzeum a létjogosultságát mivel tudta igazolni?
3: Az hosszú történet volt magának a múzeumnak a megnyitása is, mert 1994-ben mondta a jegyzőkönyvbe Pásztor Remi Legrény elvész, hogy legyen a magyar nyelvnek egy múzeuma, és azért itt érdemes megállni, mert ő azt mondta, hogy annyi mindennek van ma már múzeuma, és mondhatnánk élcelődve, hogy Magyarországon, a világon is valóban sok mindennek, tehát nem tudom, matricának, csoki papírnak is lehet múzeuma, most túloztam. De mondta Pásztor Emil, hogy akkor miért ne lehetne ennek a legalább 3000 éves indoeurópai nyelve körülvett, tehát Európában páratlan nyelvnek múzeuma. Ő egy nyelvtörténeti kiállításról és konferencia központról beszélt, és ez azért fontos, mert már ekkor megadta az intézménynek a kettős szerepét, hogy legyen múzeum, kiállítóhely, nyilván aztán gyűjtemény is, és legyen egy olyan rendezvénytér, ahol összegyűlhetnek azok, akik érdeklődnek a magyar nyelv iránt, ahol programok, konferenciák, tanácskozások lehetnek. Aztán eltelt 7 esztendő, és 2001-ben rakták csak le az alapkövet, aztán megint 7 esztendő, és 2008-ban megnyílt a Magyar Nyelv Múzeuma. És hát valóban az nagy kérdés, hogy mit kezdünk a nyelvvel egy közgyűjteményi, közművelődési intézményben. Ez volt ennek a feladatnak a szépsége, meg a nehézsége is, hogy tudniillik, anyanyelvi múzeum nem volt korábban, még Európa szerte sem voltak példák, és ezért azt jelenti, hogy azt sem tudta senki, hogy a nyelvvel egy ilyen intézményben valóban mit lehet kezdeni. Milyen gyűjtemény legyen, milyen kiállítások legyenek, aztán milyen programok. Tehát ennek az elméletét és a gyakorlatát is itt kellett kidolgozni. Noha az irodalmi muzeológia nagyon jó, mondjuk Petőfi Irodalmi Múzeumban. Történeti muzeológiának nagyszerű eredményei vannak. Aztán van persze néprajzi muzeológia természetudományos területen, de anyanyelvi muzeológia nem volt, meg múzeumpedagógia sem, ez egy részterület. Tehát megvolt a nehézség, és valóban érte olyan vád a nyelvmúzeumot létrehozókat, vagy azon gondolkodókat, hogy miért akarjátok ti bezárni a múzeumot vitrínbe. De ezt Kovács Dániel tanár úr, egyik alapító is elmondta, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy élő drága kőként, kincsként kell felmutatni a magyar nyelvet, ami itt van a jelenben is velünk. Persze van történetisége, és talán ez az egyik kulcs, hogy történetiséget is meg kell mutatni, hiszen a nyelv az fejlődött az évszázadok, sőt évezredek során, őrzi a magyar gondolkodásmódot, a magyar történelmet, a szókincsben rögzül minden, ami egy néppel történt, tükre a nyelv a világlátásnak is, de közben itt van a jelenben velünk is, és ezt kell felmutatni, tudatos anyanyelv használatra nevelni, úgyhogy végképp nem arról van szó, hogy a nyelvnek az életidejét le akarjuk zárni, vagy azt gondoljuk, hogy ez egy idő után lezárul, és akkor mint egy már nem használatos tárgyat vitrínbe zárunk, éppen ellenkezőleg jelenkorban is ragyogó kincsként kell felmutatni. És éppen ez az egyik kulcs, hogy úgy ragadjuk meg az anyanyelvet, ahogyan az a valóságban is megjelenik. Ugye ezer szállal átszövi az életünket. Nincs is olyan életterület, amelyen a nyelv tulajdonképpen ne jelenne meg. Hiszen az anyanyelven veszük birtokba a világot, ez a kommunikáció elsődleges szintere, és hát azt látjuk a mai digitális világban is, hogy mégiscsak anyanyelvünkön kommunikálunk. Tehát ezt kell megmutatni, hogy milyen összetett ez az anyanyelv, erre kell törekedni. Úgyhogy megvolt a válasz már nagyon korán arra, hogy mi is ennek a múzeumnak a célja. Az pedig, hogy ez éppen Széphalmon van, az 5,5 hektáros Kazinczy kertben, ahol Kazinczy emlékcsarnok, a Kazinczy sírja, amely már a reformkor óta zarándokhely, erősíti a lehetőségeit ennek a nyelvmúzeumnak, mert hogy eddig is sok látogató érkezett oda, és ez az emlékhely funkció bővült ki 18 évvel ezelőtt azzal, hogy most már kiállításokat is lehet látni, programokon lehet részt venni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy létjogosultsága van. Bárcsak azért is, mert mégiscsak úgy döntött, mondjuk úgy kicsit ünnepésen a nemzeti közösség, hogy az egyik legfőbb kincsének, nemzeti kultúrája alapjának, az anyanyelvének, létesít egy intézményt, amely nem csak kiállítóhely, ez a lényeg, hanem közművelődési központ is. És miután az elmúlt 18 évben sok-sok tízezer látogató jött, például nagyon sok gyerek, és megvalósult az, amelyre vágyott Dani bácsi, vagy éppen Kazinci ükonokája, és mások is, hogy nyüzsögjenek a gyerekek 100 számra vagy 1000 számra Kazinci kertben a múzeumban. Ez ma megvan. Nagyon sok rendezvény volt, nagyon sok múzeum, pedagógiai foglalkozás, Kárpát-Bence minden tájáról jönnek a múzeumba. Tehát van igény arra, hogy megismerjék ezt a csodálatos anyanyelvet. Ezért szoktam azt mondani, hogy az egyik legdemokratikusabb intézmény az anyanyelv, a múzeum a témája miatt, mert valaki mondjuk nem kedveli az anyanyelvét, azt is az anyanyelvén mondja el, mondjuk. Tehát, hogy mindenkit érint az anyanyelv. Persze mondhatjuk, hogy a történelem is, vagy az élővilág, de lehet, hogy valakinek nincs olyan kötődése hozzá, mert mégis csak bezárkózik valahová, nem érdekli mondjuk a természetvédelem, nem érdekli a történelem, és sorolhatnánk, tehát az anyanyelvet ilyen módon nem tudja kikerülni. És ezért, ha az anyanyelvet mutatjuk be úgy, ahogyan az megjelenik az életünkben, biztos lesz olyan kapcsolódási pont, amely érinti azt a látogatót is, aki egyébként önmagában mondjuk a nyelvtörténettel vagy nyelvtannal nem akar foglalkozni, mert ez a másik lényeg, hogy ahogy a nyelv megjelenik az életünkben, és ehhez szükségesek a társtudományok is. Tehát az anyanyelv olyan értelemben nem csak nyelvtani vagy nyelvtörténeti jelenség, hogy az irodalomtudomány is, mondjuk csak a nyelvtudomány tudna választ adni a nyelv által felvetett kérdésekre. Az biológiai jelenség, szociológia, van mondani valója a teológiának, a vallásnak, a néprajznak, és így tovább. És hogyha ezeket a társtudományokat segítségül hívjuk, és így mutatjuk be az anyanyelvet,

0: staféta átvevő, mert Kovács Dánieltől is, meg Fejér Józseftől is átvette a stafétát annak idején. Milyen szellemiséget, milyen szellemi örökséget tudott átvenni, amikor az igazgatói székbe került?
1: A szakmai motorja a Magyar Nyelvmúzeum létrehozásának a Kazinczy Ferenc Társaság volt. Tehát ott merült fel az ötlet, ahogy említettem, Pásztor Emil egri nyelvész mondta a jegyzőkönyvbe, de azért én azt tudom a nagy elődöktől, öregektől, hogy erről beszéltek, tehát ővé az ötletadás, ez kétségtelen, de véletően azért előtte beszélgettek arról, hogy mi lenne, ha szép halom funkcióit egész egyszerűen bővítenék, hát ott nemzeti zarándokhely, mi lenne, ha lenne egy olyan épület, ahova be lehet menni. Már csak azért is, és erre Pásztor Emil is utalt, hogy mi van akkor, hogyha az édes anyanyelvünk verseny eredményhirdetésekor, amely ott van mindig a Kazinczy Emlék csarnok előtt, esik az eső. Hát nem tudnak bemenni a fiatalok, akik vannak pedagógusokkal együtt, mondjuk 200-an a Kazinczy Emlék csarnokban, jó lenne egy épület. Tehát valószínűleg így formálódott az a gondolat, amelyet aztán megérlelt Pásztor Emil és jegyzőkönyvbe mondott. Tehát a szakmai motorja a Kazinczy Társaság volt, ott elsősorban Kovács Dániel és Fehér József. Aztán persze volt ennek, hogy mondjam, egy közéleti politikai szállát, ezt sem kell titkolni. Ott a megyei közgyűlés dr. Ródon Ferenc elnök vezetésével és a Sátoraljaújhely város szamosvölgyi Péter polgármester úr vezetésével lobbizott nyilvánvalóan a forrásért. És aztán összeértek a szálak, és akkor 14 év múltán megépült a Magyar Nyelvmúzeuma, és hát meg kell említenünk Radványi Györgyöt, aki az építészet tervezője volt a Magyar Nyelvmúzeumának. És amikor megnyílt a Magyar Nyelvmúzeuma, akkor a Kazinczy Ferenc Múzeum alá tartozott. Úgy, hogy a Kazinczy Ferenc Múzeum pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumi igazgatóság alá. A Veres László volt az igazgatója a megyei múzeumnak. És volt egy kuratórium, egy 12 tagú kuratórium nyelvészekkel, irodalmárokkal, muzeológusokkal, akik meghatározták a Magyar Nyelvmúzeuma tématervét. Tehát ez volt az egyik útravaló, hogy az állandó kiállításnak, de hát ahogy mondjam, a küldetésnek a megfogalmazása is tőlük jött. De alapvetően, amikor még nem kezdődött el az építkezés, született egy tématerv, és mondjuk ide menjünk vissza, azt pedig jegyezte Kovács Dániel, Fehér József, Radványi György. Ez az épületre is vonatkozott, de általában arra, hogy mit lehetne kezdeni az anyanyelvvel, mint témával egy ilyen épületben, és hogy ebből nőtte ki magát valójában az a küldetésnyilatkozat is, amely most is a küldetésnyilatkozat a Magyar Nyelvmúzeumának. Fehér József volt az igazgatója ennek az intézményegyüttesnek. Én mindig ott voltam szép halmon a kezdetektől, ugye a székhelye. Fehér Józsefnek itt volt a Kazinczy Múzeumban, itt voltak a reggeli megbeszélések, oda kiálltunk az erkélyre, ő cigarettázott, anekdotázott, és aztán nyilván adta a szakmai iránymutatást is, és Kovács Dániel pedig a spiritus rector, ugye a szellemi igazgatója volt, mindig így emlegettük, mert ugye sosem állt munkaviszonyban a múzeummal, de mindig folyamatosan haláláig jó tanácsokat adott, akár napi kapcsolatban voltunk, nagy levelezésben, kézírásos levelezés is volt, tehát Dani bácsi jól használta a számítógépet, tehát e-mailben tudtunk értekezni, és nem túlzás az, hogy napi vagy heti kapcsolatban voltunk. Ez a hármas, a Jóskal, Dani bácsi és én folyamatosan egyeztettünk a múzeum munkájáról. Abban megegyeztünk, hogy biztos kell műveltséggyarapítás. Ugye ez az oktatás nevelésnek három pillére van. A műveltséggyarapítás adott, tehát belép oda a fiatal vagy idős, és akkor be kell léptetnünk a nyelvirodalmi hagyományba. Hát meg kell mutatnunk a nemzeti kultúrának ezt a részét. Aztán ott van a kompetenciafejlesztés, ugye a tudatos nyelvhasználatra kell nevelni a fiatalokat és az időseket is, és hát az érzelmi erkölcsi nevelés is, mert azért a Kazinczy életútnak van tanulsága, és erre Dani bácsi mindig felhívta a figyelmet, Jóska is, persze, hogy Kazinczy bizonyította, hogy akarattal, eltökéltséggel egy kis hely is lehet európai rangú teljesítmény otthona. Ez itt nekünk a trianoni határ mellett különösen tanulságos, úgyhogy szakmai, tudásbeli, ismeretátadó útravalót is kaptunk, meg erkölcsi érzelmi útravalót is. És hát a nagy elődökre azért emlékezünk mindig szeretettel, mert ők valóban emberi példát is mutattak. Hát arra, hogy hogyan lehet munkálkodni akkor is, amikor például nehézségek vannak. És ez jól is jött akkor, amikor tudom, nem volt annyi forrás például a múzeum első időszakában, vagy amikor fel kellett építeni valamit, hiszen Jóska épített már Fehér József egy múzeumot. A Kazinczy Múzeumot mégiscsak fel kellett építeni, aztán fel kellett építeniük a Kazinczy Ferenc Társaságot, amelynek nem volt állandó forrása. Tehát az elkötelezettséget tőlük nagyon jól meg lehetett tanulni, a társadalmi munkát is, persze az ember a múzeumi munkáért fizetést kap, de hogy egyébként a Kazinczy Társasággal nagyon szorosan együttműködtünk. És ezt a tudást

0: mindig lehetett hasznosítani akkor, amikor építkeztünk, és hát maga a szellemiség, az étosz, amit kaptunk tőlük, hogy mi is szép halom valójában, mi a jelentőség a magyar nemzeti kultúrában, de általában itt vidéken miért kell azt megőriznünk, úgyhogy szerintem minden útravalót megkaptunk ahhoz, hogy tudjuk teljesíteni a feladatunkat, és hát ma is ezt a küldetést visszük tovább, és én emlegetni is szoktam őket, mert azt tudatosítanunk kell, hogy gyakorlatilag ezt a múzeumot miért hozták létre. Tehát nem lehet, hogy mondjam, eltorzítani. Ennek a helynek van szelleme, van lelke, és azt mindenképpen meg kell őriznünk. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne módszertani változatossággal munkálkodnunk. De azt szoktam mondani, hogy, és amikor mi aztán 2012-ben a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz kerültünk hivatalosan, 2013 elejétől, és egy budapesti múzeum. Tehát nagyon jól összecsiszolódtunk, de azt sem szabad titkolni, hogy azért kellett sok év, amire megértettük egymást. Mert nyilván Budapesten, a belvárosban működő múzeum egészen más körülmények között, ha úgy tetszik, hogy mondja a módszertannal, vagy akár szellemiséggel működik, mint itt vidéken egy kisváros melletti, Trianon határi melletti múzeum, és hát meg kellett tanulnunk együtt munkálkodni, ők is bölcsen megértették, hogy az itteni körülményeket mi látjuk jól, és hát így kellett kialakítani a módszertant, és erre azért mindig oda kellett figyelni, hogy itt milyen sajátos körülmények vannak. Úgy kell felépíteni ezt a múzeumot, hogy koncentrikus körökben gondolkozzunk, ugye legközelebb az ittenieket érjük el, miközben ez egy Kárpát-medencei kitekintésű múzeum. És most eszembe jutott, hogy mit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy a Magyar Nyelv Múzeuma nyilván a végzetesen, ha nem is végletesen, de mondjuk végzetesen értsük jó sorszerűen, a hagyományokban gyökerezik. Tehát itt a hagyományt visz végig, nemzeti kultúra, az anyanyelv maga is hagyomány. De közben, ha meg azt kérdezi valaki, hogy van-e modernség vagy innováció a Magyar Nyelv Múzeumában, nem csak módszertani fejlesztésekre kell gondolnunk, amely mindig van, hiszen anyanyelvi muzeológia, múzeumpedagógia nem volt. Én azt szoktam mondani, hogy maga a Magyar Nyelv Múzeuma innováció. Hát ez a Kárpát-medence egyetlen anyanyelvi múzeuma, tehát önmagában az újdonság, hogy legyen az anyanyelvnek egy közművelődési közgyűjteményi intézménye, és akkor azt töltsd meg kiállítással, rendezvénnyel, kötettel, múzeumpedagógiai foglalkozással, legyél, hogy mondjam, motorja a helyi kulturális életnek, vagy térségi kulturális életnek, legyél tudományos műhely, ez önmagában innováció, és Európában is persze vannak próbálkozások, kiállítások, egy-egy intézmény, de önmagában ez a gondolat az újítás, hogy az anyanyelvnek legyen egy ilyen intézménye.
1: Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Az eltelt 18 évről Nyíri Péterrel, a múzeum igazgatójával beszélgettünk.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Az Agrárkamara és a Klebelsberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívül vizsgálatot rendelt el a közösségi és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormányszóvivő azt közölte, az aszbesztszennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak ki. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Szondi Vanda a szombati Bajnokok Ligája döntőre kitérve azt mondta, Budapest teljesen felkészülve várja a sporteseményt. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormányszóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten is felhívta az adóhivatal, tájékoztatott a NAV. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes HELFIR száma, idén június 1-ig kell benyújtani a bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. A bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, a 1819-en, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettségeket, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását, figyelmeztetett a NAV. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Közleményük szerint 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek részeként minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzésplusz oldalon lehet tájékozódni, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Közel már a cél. Nekifeszülve futok. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14. vers. A pszichológusok szerint gyakran a múltunk van a legnagyobb hatással a jelenünkre. Pál viszont azt mondja, hogy felejtsük el a múltat, koncentráljunk arra, ami előttünk van, és így fussunk a mennyei jutalom elnyeréséért. Egy lelki gondozó ezt írja. Tudom, hogy elfáradtál, és úgy érzed, mintha örökké tartana-e mostani nehéz időszak, pedig közel már a cél. Nem csupán nehéznek gondolod, hanem csak ugyanaz is. Újabbnál újabb próbákban kellett bizonyítanod, hogy mit tanultál. Tűzpróbán ment keresztül a hited. Több problémád adódott, mint gondoltad volna. Nem ezt tervezted, mégis jó, hogy így alakult. Egy részed, a lelked akkor is érezte ezt, amikor az eszed azt mondta, hogy kész káosz az életed. Hogy nincs semmiféle terv, hogy Isten megfeledkezett rólad. Pedig minden történésnek, legyen az bármilyen fájdalmas, nyugtalanító vagy meglepő, megvolt a maga szerepe. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Róma 8:28. A lelkigondozó így folytatja. Így kellett történniük a dolgoknak. Nem gondoltad, hogy ilyen sokáig fog tartani, mégis így lett. Közben türelmet tanultál. Sokszor azt hitted, hogy megfeledkeztek rólad. Most kezdenek a helyükre kerülni a dolgok. Már majdnem a végére értél ennek a nehéz útszakasznak. Hegyeket másztál meg. Nem volt könnyű, de a hegymászás sosem az. Most már majdnem a csúcson vagy. Csak egy pillanatig tarts még ki, és tied lesz a győzelem. Húzd ki magad, lélegezz mélyeket, haladj tovább magabiztosan. Eljön az idő, amikor végre élvezheted mindazt, amiért harcoltál. Nem volt hiába való a fáradozásod. Minden küzdelmes útszakasznak megvan a csúcspontja, amelyen túljutva elérkezik a megoldás is. Várnak még rád hegyek, de most már tudod, miként mászd meg őket. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Nyíregyházi Stúdió műsorát hallgatják, az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Demeter Zsuzsa. Május 28-a van csütörtök. Számítunk a figyelmükre ma is, ebben az órában is. Először rövid tartalomismertetőnket hallják. A világra való nyitottság értéket teremthet. Kovács Gábor mérnök informatikus egyetemi hallgató lesz második óránk első vendége.
2: Én mindig úgy vagyok, hogyha valahova megyek, akkor meglátom, hogy vannak nehézségek, amit lehet, hogy informatikával meg lehet oldani, és úgy tapasztaltam, hogy tényleg meg lehet, és könnyíteni is lehet. Múlt évben voltam Cipruson a Cyprus Wildlife Centerben. 5 évvel ezelőtt 800 teknős fészket számláltak, ott Cipruson most meg már 2400. Ahogy a homokba belenyomtuk a fémrudat, akkor éreztük, hogy ahogy besüpped, akkor ott valószínűleg fészek lehet, de ez nem mindig működött, és nagyon nehéz volt megállapítani. Gondolkoztam, és akkor egy ilyen felokosított mérőbotot gondoltam ki.
1: Egy hivatásos sportoló rémálma lehet a sérülés. Lászlóp Alexandra hónapokig küzdött térdsérülése miatt.
3: Olyan alapdolgokat meg tudok most már csinálni, amit visszatekintek, hogy a műtét után milyen nehéz volt, és nagyon nehezemre esett az, hogy lépcsőzzek, az, hogy sétáljak, az, hogy fölkeljek, megcsináljak egy kávét magamnak. Tehát egy olyan fürdés, tehát olyan tényleg alapvető dolgokról ról vesztük azt, hogy ez készpénz, és hogy ez egy ilyen tök normális, egy átlagos dolog. Nem az. Tehát, hogy teljesen másképp látom ezeket a dolgokat, és ezek a dolgok egyébként megtanítottak arra, hogy igenis becsüljem meg azt, ami van, és hogy ez a kitartó munka, a sok határfeszegetés, az hozza meg amúgy a munka gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, mai témáinkból hallottak rövid ízelítőt, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak velünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kovács Gábor mérnök informatikus hallgató a Nyíregyházi Egyetemen. Nem átlagos hallgató, hiszen folyton úton van, folyton újításokon gondolkodik, és nem szűnik meg kapcsolatot keresni, tartani a külvilággal. Legutóbb a Fekete-tengeri Tudomány elnevezésű nemzetközi hallgatói tudományos versenyen ért el sikert. Az ökológia és környezetvédelem szekcióban benyújtott pályamunkájával a harmadik helyezést szerezte meg. A hallgató egy olyan innovatív mérőeszközt fejlesztett, amely hatékonyan segíti a tengeri teknősök fészkeinek felderítését, hozzájárulva ezzel a veszélyeztetett fajok védelméhez és a természetvédelmi kutatások eredményességéhez. Erről beszélgetünk a most következőkben. A legkülönbözőbb szavakat tudom egymás mellé pakolni, ugye egy csillagvizsgálótól kezdve az informatikán át a teknősökig fogunk eljutni valahogyan, mert hogy elég komplexen gondolkodsz, amennyire én így megítéltem ezt pár mondat után.
2: Igen, van benne valami.
1: Szóval, hogy sok minden érdekel, inkább így fogalmazzunk.
2: Igen, nagyon sok minden. Én úgy tartom, hogy ezt is egy nagyon jó mentoromtól, egy gyakorlati tanáromtól vettem, hogy minden nap csináljunk valamit újat, vagy kezdjünk valami újba, és akkor így lesz szép és boldog az életünk. Rengeteg időnk van, és ezt szeretem a legjobban, hogy minden lehetőséget itt ki lehet használni, akár Erasmus út, akár valamilyen új projektbe belefogni.
1: Amikor megbeszéltük az interjúnak az időpontját, és én felhívtalak telefonon, akkor éppen Olaszországban voltál, ahogyan mondtad.
2: Igen.
1: És pontosan egy Erasmus programmal. Csak két mondatban tisztázzuk már, hogy akkor most van Erasmus, vagy nincs Erasmus. Ugye azt tudtuk, hogy nincs, de ezek igen. szerint mégiscsak vannak egyetemek, akik tudják ezt folytatni?
2: Van természetesen Erasmus. Én a Humanet alapítvány keretein belül mentem ki. Ők Nyíregyházán egy közösségi ház, és nem is az egyetem rendezte, de tudomásom szerint Magyarországnak a fele egyeteme, ők Erasmusos, a másik fele meg Pannonia programosok. Ez attól függ, hogy ki alapítványi, vagy ki nem.
1: Hát a Nyíregyházi alapítványi egyetem, igen. akkor itt inkább a Pannonia ösztöndi jellemző, de akkor, ahogyan mondtad, egy külső szervezet segít. Téged ebben.
2: Igen.
1: Mit csináltál Szicíliában?
2: Én Szicíliában most egy olyan programot fogtunk meg, ami a táncolásról szólt. Az volt a neve, hogy Motion. Profi tánctanároktól tanulhattunk bachatát és hip-hopot, de ezek mellett kirándulni is vittek minket, a nevezetességeket megnéztük, meg elmentünk a tengerre is fürdeni. Hihetetlen élmény volt és kikapcsolódás.
1: Hát akkor ez nettó szórakozásról
2: ez szólt. Az volt.
1: Ki gondolná, hogy Erasmusszal ilyesmire is van lehetőség? Én azt gondoltam, hogy csak a tanulás, vagy igen. egyéb hasonló programok. Persze ebbe is volt tanulás, ahogyan mondtad, de hát azért a tánctanulás az egy kicsit más. Na ez már egy következő szó lehetne ugye itt a felsorolásban, hogy hogy fér meg ennyi minden. A sokoldalúság, vagy inkább a kíváncsiság hajt téged? Vagy megélni az életet minél jobban intenzívebben?
2: Megélni az életet, meg tényleg a kíváncsiság is, hogy mennyi mindent lehet megtanulni. A tanulás az nagyon-nagyon fontos kell, hogy legyen. Nekem is rengeteg könyv van otthon, és mindenbe is beleolvasok, akár a legnehezebbtől a legkönnyebbig, így lehet a legkönnyebben fejlődni.
1: Beleolvasol, vagy végig is tanulmányozod, el tudsz mélyedni egy-egy témában jobban?
2: Igen, a legnehezebb könyveknél az szokott lenni a probléma, hogy nem nagyon értem a szakszavakat, de általában ezeknek után nézem, kicsit így most már, hogy van mesterséges intelligencia, kicsit könnyebb, hogy csak be kell fotózni, és akkor írom, hogy írja le gyermeknyelven, és akkor már is megértem, hogy hoppá, ez így is működik, és hát igen, fejlődik a technika.
1: Hát kedves hallgatóinknak mondom, hogy ez itt az új nemzeték képviselteti magát. Egészen másként gondolkodtok ti valószínűleg, amit nekünk meg kell érteni. De hát induljunk el onnan, hogy informatika. Ugye ez az alap talán, lehet mondani?
2: Igen, most már tényleg ez a jövő, és hihetetlen, hogy mindenhol ott van az informatika.
1: Te ebbe hogy születtél bele?
2: Én középiskolában jártam polgáron rendszergazdai képzésen, ott szeretették meg velem az informatikát. Utána, hogy az egyetemre jöttem, ott láttam meg, hogy lehet bárhova beilleszteni, akár legyen ez egy nemzeti parknak a adatbázisa, vagy egy weboldal készítés, és nagyon-nagyon sokrétű.
1: Kapcsolhatnánk is hozzá a te innovációdat, amellyel egy nemzetközi versenyen harmadik helyezést értél igen. el, és mindjárt világossá fog válni, hogy miért emlegettem én a beszélgetés elején a teknős békát, ugye? Te a teknősök fészkének a felkutatására igen, formáltál egy rendszert, vagy egy, nem tudom, egy lehetőséget, igen, egy módszert?
2: Én mindig úgy vagyok, hogyha valahova megyek, akkor meglátom, hogy vannak nehézségek, amit lehet, hogy informatikával meg lehet oldani, és úgy tapasztaltam, hogy tényleg meg lehet, és könnyíteni is lehet. Múlt évben voltam Cipruson a Cyprus Wildlife Centerbe, és ott akkor először madármegfigyelést végeztünk. Ott is ugyanegy adatbázis kellett kezelni, hogy a madarakat minél könnyebben fel tudjuk vinni a táblázatba, és ott is egy mobiltelefonos alkalmazást tudtam elkészíteni, ez volt mindennek az alapja. Aztán egy weboldalt, ahol minden madár fel volt víve, és akkor könnyebben be lehetett táplálni, meg adatokhoz vinni. És ilyenkor jöttem rá, hogy nem is volt annyira nagyon nagy feladat ennek a elkészítése. Szerintem egy 3 nap volt, mire rájöttem, hogy azért nagyon hosszú időt kell beleszentni, egy tényleg 3-4 órákat kellett csak azzal foglalkozni, hogy papírformátumból átvinni adatbázisba, és nagyon unalmas volt. Miután megcsináltam ezt a weboldalt, egy ilyen 5 perc alatt már fel tudtuk vinni az adatokat, és akkor tudtunk is menni a tengerbe fürdeni. Ez volt a legnagyobb motiváció, hogy akkor legyen számunkra idő. Ezt azóta is használják ott a Nemzeti Parkban.
1: Bocsáss meg csak annyit, hogy oda Ciprusra hogyan jutották ki, vagy milyen
2: szervezet segítségére? Ez Erasmus volt először. Aztán mostani évben meg Pannoniával tudtam ugyanúgy kijutni Ciprusra, a teknős rezervátumra, a Cyprus Marine Life Centerbe, és ott meg ugyanezt a metódust próbáltam igazából, amikor rájöttem, hogy nagyon hosszú idő papírból átváltani az adatokat, és így egy mobil alkalmazást tudtam ott elkészíteni, és akkor kicsit könnyebb volt ugye adatokkal dolgozni, meg biztonságosabb is.
1: Ciprus sem egy elmaradott ország, azért nem lehet ezt mondani. Ott még nem volt ilyen módszer?
2: Hát ez a Nemzeti Park 5 éve él, vagy hát a CMC, a Cyprus Marine Life Center, és még úgy gyerekcipőben jár ezekkel az alkalmazásokkal, de örülök, hogy azért oda tudtam vinni, és akkor tud fejlődni.
1: Miért fontos, hogy a tengeri teknősöknek könnyen meg lehessen találni a fészkét?
2: 5 évvel ezelőtt 800 teknős fészket számláltak, ott Cipruson, most meg már 2400. Ez egy hatalmas ugrás és hatalmas populáció a teknősök életében, úgy ott Cipruson.
1: Tehát a populáció nőtt, vagy a nőtt, módszer igen. lett jobb? Pontosabb.
2: Hát az önkéntesek, hogy oda kerültek, így nagyon-nagyon sokat segítettek a teknős bibiken, hogy útjukra tudják engedni őket, és ezért fontos, hogy nőjön a populáció, hiszen a teknősök nagyon nagy része sokat hozzátesz a tengerhez, és az alkalmazás ez meg még jobban hozzásegít, mert úgy történt a terepmunka, hogy hajnalban felkeltünk 5 órakor, a teknős fészkeket keresgéltük ilyen fémrút segítségével.
1: A homokban?
2: Igen, a homokban. Mm-hmm. Nagyon-nagyon nehéz volt, meg csak papírformátumban dolgoztunk az adatokkal. Egy A4-es lapra kellett minden adatot felvinni a teknős azonosító teknős fészeknek a tojásszáma, hogy hány méterre van a tengertől, meg hogy milyen mélységre.
1: Ez a fémrúd, ez egy detektor, vagy egy tényleges fémrúd, amivel próbáltatok furkálni a homokban?
2: Igen, és én ezt gondoltam átalakítani, kicsit felokosítani. Ahogy a homokba belenyomtuk a fémrúdot, akkor éreztük, hogy ahogy besüpped, akkor ott valószínűleg fészek lehet, de ez nem mindig működött, és nagyon nehéz volt megállapítani. Sok-sok gyakorlat kellett hozzá, meg tapasztalt, és nem mindig találtuk meg a fészket. Volt, amikor fél órát el kellett ott a homokba áskálni, hogy megtaláljuk a fészket. Valamikor 5 perc alatt sikerült, de inkább gondolkoztam, és akkor egy ilyen felokosított mérőbotot gondoltam ki, ami már megvan a prototípusa. A mérőbot végén található egy kamera, így a mérőbot kapcsolódik a telefonhoz, és akkor a kamerán lehet látni igazából, hogy a telefonon mi is van ott a homokba. Meg lámpa van az alján, hogy azért a fészek belsejét megtaláljuk, és akkor így kicsit tudunk időt spórolni vele, meg hatékonyságot is. Van benne GPS is, ami kicsit jobban elősegíti a koordinátáknak a elraktározását. Ott Cipruson nagyon sokszor a GPS-et azt zavarják, vagy nem lehet látni, mert ott még mindig a török felhatóság alatt áll. törökök, görögök ugye békében vannak, de azért ott a katonai
1: azért
2: rész...
1: figyelik az, egymást.
2: Igen, így ott nagyon nehéz a GPS-ját sokszor megtalálni, ezért egy erősebb GPS az sokkal hatékonyabb, és hőmérsékletszenzor is van benne. A teknős bébik, amikor ott vannak a tojásban, ott exotermikus hőt termelnek, és akkor elég magas a hőmérséklet, ilyen 28-30 Celsius, és azzal is meg lehet találni a homok alján, hogy hol lehet.
1: Ja, most még hagynám, hogy tovább beszélj, a hallgatók azt gondolnák, hogy egy biológus hallgatóval beszélgetek, és nem egy informatikussal. Igen. Szóval ebből is látszik, hogy nem unalmas, nem feltétlenül unalmas egy informatikusnak egyáltalán az élete, ha elég nyitott, meg ha elég kreatívan, elég innovatívan tud gondolkodni. Itt most muszáj megkérdeznem, hogy már ugyan utaltam rá, hogy ugye Ciprus sem egy elmaradott ország, de hogy tényleg ez egy magyar mentalitás, hogy gyorsan próbálunk azon gondolkodni, hogy mit, hogy lehetne jobban megcsinálni, és akkor ez emiatt tudtál kitűnni, hogy ilyen jó helyezést értél el ezzel a találmánnyal, nevezzük így.
2: Hát minél többet olvasok így a történelemben, meg a kutatókat is látom, hogy mennyi mindent találtak fel, így valószínűleg ez beigazolódhat, és én is így látom, hogy nagyon jó ezeken gondolkozni, és minél jobban fejlődni. Igen, ez így igaz.
1: Ez mondjuk a kényelemből fakad, vagy ne adj Isten, lustaságból fakad, hogy az ember gondolkodik azon, hogy lehetne valami olyat alkotni, amivel mondjuk megspóroljuk a fizikai erőt?
2: Hát én csak magam nevében tudok beszélni. Én nagyon lusta ember vagyok, és szeretek mindig ezeken töprengeni, hogy lehet a legkönnyebb módon megoldani. Így van.
1: Na, hát akkor beletrafáltam, de azért a lustaság mellé kellenek kapcsolatok, kell a nyitottság, hogy feltaláld magad az adott helyen is. Akkor itt most a Nyíregyházi Egyetemre áttérve itt tanulsz, itt végeztél programtervező informatikát, ha jól tudom, akkor most mérnök informatikus hallgató vagy. Igen. Tehát csak úgy az ember, ha bejár az egyetemre, akkor nem biztos, hogy ilyesmikkel foglalkozik, mint amit most így elsoroltál, és még biztos van rengeteg minden, amiről nem tudunk. De mit gondolsz, hogy kinek van még ebben szerepe, vagy minek van még ebben szerepe, hogy így ki tudsz teljesedni egyetemistaként?
2: Szuper mentoraim vannak Polgáron, például Sovágó Mihály tanár úr, edzőtanárom, kajakedző, ő megváltoztatta a gondolkodásmódomat, hogy tényleg minél jobban lássuk a világot, minél több helyre menjünk el, és vigyük a kajakot is, és akkor kajakozzunk egy kicsit. Itt Nyíregyházán Szabó József, aki meghatározó volt, ő segített nagyon sok mindenbe. Itt az egyetemen egy csillagvizsgálónak a létrehozásába, vagy hát újjáépítésébe.
1: Egy újraélesztésében.
2: Újraélesztésében, és dr. Gőz Lajos is most Budapesten él, de Nyíregyházán ő alapította a csillagvizsgálót az egyetemen.
1: És vele hogyan vagy kapcsolatban, hogyha Budapesten él?
2: Fel szoktam hozzá menni, meg el is szoktam hívni a csillagászati napokra ide Nyíregyházára, így nagyon szoros kapcsolatban vagyunk.
1: Hát ő azért egy nagyon híres nyíregyházi oktató, tudós, már nem is tudom, miket Igen. mondhatnék még róla. Hány éves most?
2: 98 éves, és hihetetlen erős. Mindig meséli, hogy minden nap azért ő is sportol, meg reggeli tornázik, meg rengeteget olvas még, és ír is. Nemrég készítette el a űrföldrajz dokumentumát, amely arról szól, hogy a űrben lévő földrajzot, ami kicsit téves elnevezés, hiszen nem föld, de mi így hívjuk, hogy földrajz, térképezze a holdat, a marsot, meg minden, ami űrrel kapcsolatos gondolkodás. Nagyon szeretné, hogyha az iskolába is be tudják vezetni az űrföldrajzot, általános iskolába vagy középiskolába, és igen, ezzel is igazából a jövőbe tekinteni.
1: Miért vagy te nyitott a világ felé? És ebbe beletartoznak az emberek is, akiktől igen. tanulni lehet. Azt hiszem, hogy megtalálod őket.
2: Azt hiszem, ők adtak motivációt nekem, meg ahogy őket is hallgatom minden egyes nap, akkor valahogy bennem is ezek a gondolatok megfontolódnak, hogy milyen jó lenne a Kapu Tibornak lenni, és akkor kimenni az űrbe. Ilyen motiváltsággal kell rendelkeznünk, bármit elérhetünk, és akár kijuthatunk Amerikába, és akkor NASA-nál is dolgozhatunk.
1: Azért még egy lépéssel visszább kérdeznék, hogy tényleg honnan van ez a sok receptor rajtad, ami aztán meg tud tapadni. Mert hogy vannak társaid nagyon sokan, akik csak úgy bejárnak az egyetemre, valamit elvégeznek, lehet, hogy nem is annyira érdekli őket, de itt én nem ezt tapasztalom nálad.
2: Hát nem is tudom, hogy honnan származhat. Nagyon sok minden érdekel, nagyon sok mindent olvasok különböző témákból, és mindig valahogy megfognak ezek.
1: A család,
2: igen,
1: gyerekkor.
2: Szüleim nagyon-nagyon sokat vittek kirándulni. Talán ez is ebből adódhat, meg sok helyen voltunk itt Magyarországon belül nyaralni is, és mindig észrevettem, hogy olyan szép a környezet, akár a Bükkbe vagy Mátrákba sétáltunk.
1: Édesanyád vagy édesapád ilyen?
2: Mindketten szerintem, de inkább anyukám Miskolc, és mindig Miskolctapolcát jártunk, Lidafüredet, gyönyörű környezetek voltak. Anyukám például búvár volt Miskolctapolcán, és akkor a tiszagátakat heggesztette a víz alatt. Én nem is gondoltam volna.
1: Ez sem mindennapi foglalkozás.
2: Nem mindennapi, de most már természetesen nem, az csak egy kis életszakasza volt, meg Barátsasváron beteg gyerekekkel foglalkozott, hallássérültekkel, látássérültekkel. Így ezek különböző dolgok szerintem tőlük adódhatnak, mert nagyon-nagyon vegyes dolgokat csináltak. Apukám meg a TVK-n dolgozott nagyon sok időt a Tiszőjvárosban. Ő is mindig mesélt, hogy a gyárban a magas, nagyon-nagyon magas kéményekre hogyan lehet felmászni, és hogyan kell ellenőrizni őket. Így hihetetlen extrém dolgok ezek, és veszélyesek, de szépek. Azt szeretném a hallgatóságnak mondani, hogy legyenek minél nyitottabbak, minden lehetőséget ragadjanak meg, és a világ tényleg nyitott, csak be kell lépni, és ezek eleinte nagyon nehezek, de amikor már ott vagyunk, akkor nagyon könnyűek tudnak lenni.
1: Széles nemzetközi részvétel mellett több száz pályamű közül díjazták a legkiemelkedőbbeket a Fekete-tengeri Tudomány elnevezésű nemzetközi hallgatói tudományos versenyen, ahol Kovács Gábor, a Nyíregyházi Egyetem mérnök informatikus hallgatója harmadik helyezést ért el. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos amatőr filmszemlét Nyíregyházán, amelyre közel 500 alkotótól várnak pályaműveket. A kétnapos esemény előkészületei Márjavában zajlanak. A részletekről Pokrovenszky Gergely kérdezte Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének.
2: Itt most helytörténeti dokumentumfilm szemlék fognak versenyezni egymással, tulajdonképpen az egész ország területéről, de úgy tekintjük az országot, hogy a magyar nemzet területéről, tehát nagyon szívesen várunk határon túl került területek magyar nyelvű filmjeit is, helytörténeti és dokumentum kategóriába. Bárki jelentkezhet, maga a filmszemle szeptember 25-26-án lesz, itt a Városmai Művelődési Háznak a nagy termében, ahova szeretettel várjuk a filmet szerető érdeklődőket is. Egy alkotótól maximum 3 filmet fogadunk el, és maximum 60 perc összfilmes időbe. Persze ez nem azt jelenti, hogy a 61 percben van valaki, és akkor most vágja át, de azért ne legyen 70, meg 100, meg 120, meg 400 perc, meg akármennyi, hiszen ezt úgy szoktuk számolni, 9 órakor kezdődik, vannak benne szünetek és ebédidő, és azért olyan délután 3-4-re azért már fejezzük be. Az átlag film idő, azt meg kell mondanom, egy olyan 5 és 20 perc között van, tehát a legtöbb film 5 és 20 perc között van, az átlag pedig ilyen 10-valahány percesek.
3: A versenykiírás mennyire szigorú, mennyire kell aktuálisnak lenni a dokumentum és a helyi történeti filmnek?
2: Tulajdonképpen nem szigorú, csak abban a szempontból, hogy ami nálunk már volt előző filmszemlék, az még egyszer már ne hozzák az alkotók, de viszont az, hogy például nem aktuális, de őt érdekli, mondjuk pont a Mohácsi csatának évfordulója van, de érdekli mondjuk a Muhi ütközet, és nem is Muhi községből, vagy arról a területről jött, hanem Budapesti, de a Muhi csatáról valami gondolata van, azt nyugodtan hozhatja. Akár például még a családi filmeket is úgy hozhat, ha az a családi film például az egyik volt az, amikor a kislánya kisdobos volt, úttörő volt, régi időt idézett meg, és ugye ez a kislánya már valami 50-valahány éves, 60 éves, és nagyon érdekes, hogy ott volt maga a lány is, akit ott láttuk kisdobosnak, úttörőnek, kiszesnek, és a papa végig dokumentálta, még egy ilyen, emlékszünk rá, lehet a régi időkből a tekerős film felvevővel, tehát amit még magának kézzel kellett tekerni az alkotónak, és nem csak megnyomott egy gombot. Egyébként a szalagos filmnek, tehát akár a 8 mm-es, akár a másiknak, a Super 8-as, vagy más, vagy amikor már kazetta volt, abból volt a jelentőségé, még azzal kezdtem el VHS-re például dolgozni, meg 8 mm-esre, hogy ott jobban szerkesztettünk fejbe. Itt meg tudom, hogy van nekem 120 gigabájtom, meg egy terrásom, meg minden, és akkor nyugodtan nyomjuk neki orba szájba elnézést az anyagot, és a végül meg se tudjuk nézni, mi se, nem az összevágáshoz, nem, hogy még az valaki majd végig fogja nézni.
3: A zsűrizés az hogyan zajlik, milyen feltételek alapján döntenek egy-egy filmnek a sorsáról, és kik a zsűri tagjai idén?
2: A zsűribe szerencsénk van, hiszen nyugdíjas zsűrink van, és akik már 2012-től szinte folyamatosan tudnak menni. Valamikor az egyik beteg és nem tud jönni, vagy más dolga van, de tulajdonképpen ez a 3 zsűritag, aki szokott így variálódni, vagy akár mindhárman jönnek, mint például tavaly, ez Miló Mihály HSC-s rendező operatőr, a Nyíregyházi Televízió volt munkatársa, ő már nyugdíjas, de amikor aktív volt, akkor is jött, és sokat beszélgetni velünk a filmekről is mondta, tehát nem csak azt mondani, hogy szerint ez tetszik, nem tetszik, meg mi van, hanem megbeszéljük utána vele, hogy mit látott helyesnek, mit látott úgy kigyomlálandóna. A másik Kéri Péter, HSC-s operatőr barátunk, aki pedig a Nyíregyházi TV-n is volt, de a Kölcsi TV-nek munkatársa volt, ő is nyugdíjasként már ugye aktivizálható és el szokott jönni. Ő is ezekről beszél leginkább ugye a filmes szempontokról, a szerkesztésről, stb. És Dr. Ressler Gábor tanár úr, aki pedig a Nyíregyházi Főiskolának volt a főiskolai tanára, ő pedig mind történész, illetve helytörténész, inkább a szerkesztésről, illetve a filmek témájáról szokott beszélni velünk. Ők általában úgy szokták nézni a filmeket, hogy egyrészt ne legyen zsűri bosszantó a film, meg néző bosszantó, tehát egy valamennyie tingli-tangli témát ne dolgozzunk fel, illetve az ne legyen ilyen 10-20-30 percesek. A másik, hogy jó legyen, érdekes legyen, jó legyen filmes szempontból ez az érdekesség feldolgozva, tehát az, hogy azért a képekrel, ahogy szoktam mondani, pont Miló Misi meg kéri is, hogy azért ne kaszáljunk, vagy messzeljünk a kamerával, tehát jobbra-balra, lehet svenkelni, meg rázumolni, de azért ne legyen átrodó jobbra-balra, bőbbalra, arbit, ha messzelne valaki, illetőleg azért látszon ott a szakmai tudás a riporternél is, ne legyen mindig a képbe, de azért egyszer megjelenjen, stb. Stb. Tehát ezekre a dolgokra figyelne, és elmondhatom, vagy elárulhatom, hogy általában úgy csináljuk a ajándékokat, ami különböző audiovizuális eszközök, tehát akár diktafon, mint amit a kezünkben van, akár például SD kártya, akár például külső adathordozó pendrive, régi időkben még DVD lemezek, akkor ezekből mindenki kapjon, tehát aki eljött, az kapjon valami oklevelet, és akkor viszont dicséretet, például az a legjobb ötletért, a legtöretlebb alkotókedvéért, stb. Stb. Így úgy vesszük észre, hogy mindenki boldogan tud távozni, és nincs vita, hogy bezegte, mit kaptál. Egyébként el lehet azt mondani, hogy már utóbbi, hát jó tizenvalahány évben szinte sajnos ez gond, ugyanazok az arcok jönnek, ugyanazok az alkotó. Hál' Istennek nem ugyanazok az alkotások, és mindig látszik, hogy a idősebb tagok is, akik jönnek, akár Monorról, Budapestről, de Csorról is például egy csapat szokott jönni, Fejér megyéből, hogy azok is mindig újabb témákat jönnek. Először a Csor történeti, Csóri Csuka meg a mája, hogy ismert Mátyás királyos monda, azt dolgozták fel nagyon jól, utána Csornak a különböző embereit, híres embereit, és utána pedig már ellátogatta Budapestre, nem akárhova, hanem az országos széjátéki központban, ami éppen megszűnt. És végig látogatták ott a Lipót mező intézet, tehát is ott ropogott minden, és hogy akkor felfirkák voltak. Nagyon érdekes filmet. Vagy például a Monorról a monori szovjet laktanyát látogatta végig. Engedélykért ugye a honvédség kezelésében van, és bement a filmes barátunk, és ott végig látogatta egy bezárt laktanyát, ahol orosz feliratok voltak, meg orosz különböző dokumentumok széjjelszórva. Tehát ezek olyan filmek szerintem, amiket itt jön a bánatunk, országos tévé szerintem bemutathatna még, ha akár úgy is, hogy amatőr filmek következnek, vigyázat, felhívás, hogy amatőr film, de nyugodtan be lehetne ezeket mutatni. Igen ám, de én tudom, meg a többiek is tudjuk, ahogy beszélgetünk ugyanezett nagy filmesekkel, hogy nem akarják azt, hogy akár a nézők, de különösen a politikusok, akik kiosztják a pénzt, látják, hogy nini, ezek itt ingyen, vagy szívszeremből olyan csinálnak, mint mi, akkor mi miért kapunk 200 milliót ugyanezért az 5 percért, vagy 10 percért. Tehát ez ott a gond, hogy ez feloldhatatlan ellentét van, ezért nem tudunk bejutni csak ugye a helyi tévébe, eddig Kölcsey TV, Nyíregyház TV, Kölcsey TV megszűnése után maradt a Nyíregyház TV, és sajnos még helyi tévék, Bátor TV, Nyírbátorba, még ott dolgozik Csordás Laci, Tiszalőki Televízió, Tiszavasvári helyi, tehát az a gond, hogy oda sem tudunk úgy bejutni, mert oda is látják, hogy hát ezért mi egy kicsit más kategóriák vagyunk, mint őt, hogy lemegyek a ódásokhoz, jaj, az ódás csoport bemutatta a Nyitnikék táncegyüttes a Nyitnikéket. És ugye szépen ledokumentálták is pont, de nem tudták feldolgozni a történetet. Mi meg azért megpróbálunk történeteket elmesélni filmes szemben.
3: Meddig lehet beküldeni az alkotásokat erre a szeptemberi filmszemlére?
2: Hát úgy azért nyár végéig, és nyugodtan be lehet hozni magát az alkotásokat, egy jelentkezés lap az majd fent lesz a honlapunkon, illetőleg ott a művelődési házban is majd ott vagyunk, és ott lehet hagyni a művelődési házba, vagy még el lehet küldni az én címemre, vagy a művelődési ház címére, tehát 4404 ház, a Városmai Művelődési Ház, Városmai utca 5 szám, vagy pedig az én címemre, tehát Petrusák János Nyíregyháza, Ószor utca 34400-ra, el lehet küldeni nyugodtan postán, abban írjuk bele egy e-mail címet, hogy visszatudjam igazolni, hogy megérkezett, és mindenkit, ahogy mondtam, szeretettel várunk, akár alkotók, akár csak nézők.
1: Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót hallották arról, hogy szeptemberben lesz Nyíregyházán az Országos Amatőrfilmesek filmszemléje, amelyre már várják a jelentkezéseket.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A hivatásos sportoló rémálma lehet egy súlyos sérülés, hiszen ilyen esetben van, hogy hónapokig nem tud a csapatában játszani. Elmaradnak a sikerek, és a fizikai fájdalmak mellett mentálisan is szenvedhetnek. Ez történt László Alexandrával is, a Nyíregyháza Fátum válogatott röplabdázójával. Miután súlyos térd sérülést szenvedett, és tavaly december óta nem tudott

0: eredmény is így az orvos felől, hogy már pedig ezt valószínűleg, sőt nem valószínűleg, hanem biztos, hogy műteni kell, akkor sem nem vágott föl ez a dolog, mert tényleg úgy mondom, hogy készültem rá. De egyébként sokkal rosszabbra számítottam, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy megműtelek, és akkor én nem tudom hány hétig ágyhoz leszek kötve, és nem fogok tudni semmit se csinálni, és ez a kiszolgáltatottságérzés egyébként, ez ami nagyon rémisztő volt számomra. Viszont nagyon jól esett az, hogy a csapattársaim, a barátaim, tényleg a családom is nagyon-nagyon sokat támogatott ez alatt az időszak alatt, meg még most is, és nyilván az, ha azt mondom, hogy minden rendben van, meg minden rendben volt, akkor saját magamat csapnám be, és azt kell, hogy mondjam, hogy igenis van ennek az egésznek egy árnyoldala, mert igenis be tud fordulni az ember, mikor tényleg otthon van, és tulajdonképpen az élet ugyanúgy megy tovább, és mindenki pörög körülötte, ő meg nem tud, mert egyszerűen nem lehetséges. Főleg egy olyan személyiségnek, aki tényleg mindig jön, megy, és csinálja a maga dolgát. Nem volt egyszerű, de úgy gondolom, hogy a nehezén már túl vagyok, és azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz még lent, meg ugyanúgy fent is ebbe az időszakba, de hál' Istennek tényleg kapom a támogatást a gyógytornászom részéről is, ugye Heim Gabi részéről is, a felesége is, ugye, aki ott van vele, Heimné Szabó Anna Mária, akkor tehát megint csak ugye a barátaimat, Fruzsiékat szeretném említeni, hogy mindig jönnek, mindig beszélgetünk, kérdeznek, tehát, hogy igazából tényleg az van, hogy így ezt így lezártam, így magam mögött hagyom, és tényleg azt gondolom, hogy újult erővel fogok belevágni a következő szezonba, és tényleg, amit az előbb is említettem, hogy 100%-osan szeretnék visszatérni mentálisan is, és fizikálisan is.
1: Hol tart most a rehabilitáció, és hogyan építették fel a szakemberek a gyógyító folyamatot?
0: Ez a sérülés, ez december 6-án történt, tehát, hogy pont a Mikulás hozta nekem, ugyebe. Egy hónappal később műtöttek, tehát, hogy most, ha jól számolom, akkor ilyen 5.-6. hónapban járok, és hát ez úgy történt, hogy ahogy lesérültem, ugye utána, miután megvolt az eredmény, tulajdonképpen azt mondtuk, hogy jó, ettől függetlenül ugyanúgy kell rá edzeni. Mert ugye az a lényeg ennek a sérülésnek, hogy miután megműtenek, az izom az ott, ugye, mivel hogy nem használom, ezért az el fog tűnni onnan, tehát ez szépen leenged. És tehát ez volt az elsődleges cél, hogy megtartani azt az állapotot, vagy legalábbis hasonló állapotot fenntartani, amit így nyilván a sérülésem előtt ugye képviseltem, hogy minél gyorsabban és minél egyszerűbben tudjak majd utána újra munkába állni. És akkor úgy volt, hogy január 7-én megműtöttek, én 8-án már egyébként délben otthon is voltam, és ez egy szerdai nap volt, sütörtök, igen, és pénteken én már Heim Gabinál dolgoztam, tehát, hogy nyilván nem nagy dolgokra kell gondolni, de már akkor tornáztam vele, tehát, hogy igazából a műtét után 2 nappal.
1: Nézzük meg ezt a gyógyulási folyamatot, honnan indult, és most hol tart?
0: Hogy honnan indultunk, hát igen, hogy ugye úgy volt, hogy megműtöttek, és akkor ott szerintem 2 hét után volt az, hogy eldobhattam a mankókat, és akkor volt az, hogy rögzítőbe tudtam már úgy magamtól sétálni. Most jelenleg ott tartunk, hogy már tudok futni is, tudok ugrani is, és akkor a következő hónapban terveink szerint, ha minden jól megy, és jól reagál a térdem, és akkor már a labdás edzéseket is elkezdhetem, de nyilván ez még ilyen nagyon gyermekcipőbe jár, mert azért inkább csak ilyen technikázás, tehát, hogy ami nem egy ilyen atomnagy terhelés a térdnek, de nyilván mivel, hogy új mozgás, ezért ahhoz is hozzá kell majd szoktatni, és akkor szépen lassan tudjuk majd innen építeni a többit is.
1: Az elmúlt időszakban ön kilátogatott a meccsökre, és kilátogatott a pályára, edzésekre, vagy inkább otthon volt?
0: A műtét után közvetlen nyilván, ameddig ugye nem kaptam rá zöld engedélyt, hogy mehessek jobbra-balra, ezért nyilván otthon voltam, de így is nagyon sokszor volt az, hogy megpróbáltam beszökni edzésre, amikor ugye a többiek nem vették ezt jó néven, mármint ugye így a gyógytornászom és az edzőse, viszont ahogy tudtam, igyekeztem minél több edzésre járni, és nyilván ugye a meccseken is, tehát hogy ez az, hogy nem utaztam, az szintén ugye a térdem miatt volt, mert nyilván

0: nem akartuk pluszba terhelni, hogy betagadjon az utazás miatt esetlegesen, de a hazai mérkőzéseken itt voltam. Ugyanúgy felmentem az öltözőbe a lányokhoz, mint hogyha én is ugye a meccsre készülnék, tehát ugyanúgy ott voltam a melegítésen, és ott ültem végig a meccsen, és szurkoltam. Úgyhogy igyekeztem minél többet velük lenni. Pontosan azért, hogyha a pályán nem tudom őket segíteni, akkor talán az, hogy akár valakinek a jelenlétem, akár ha valaki ezt csak oda mentem, előttem egy poént, vagy mondtam pár jó szót, vagy bármiféle olyan kérdése volt, vagy csak szimplán beszélgetni akart, akkor én mindenkinek álltam egyébként rendelkezésére. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most sajnos ez a dolog adatott meg ebbe a szezonba, hogy inkább mentálisan tudtam támogatni a többieket.
1: Mentálisan ön hogyan változott, és milyen fejlődésen ment keresztül?
0: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert erre senki nem tud szerintem felkészülni. Én nem szeretném azt mondani, hogy itt olyan mélységekben voltam, mert biztos, hogy van, aki... Tehát ez egy olyan sérülés, amit mindenki másképp él meg, és mindenki másképp fejlődik egyébként a rehabilitáció során. De én azt gondolom, hogy mentálisan teljesen másképpen állok ehhez a dologhoz is, meg úgy a sporthoz is. Tehát, hogy egy az, hogy nem lehet mindent készpénznek venni. Hogy olyan alapdolgokat meg tudok most már csinálni, amit visszatekintek, hogy a műtét után milyen nehéz volt, és nagyon nehezemre esett az, hogy lépcsőzzek, az, hogy sétáljak, az, hogy fölkeljek, megcsináljak egy kávét magamnak. Tehát egy olyan fürdés, tehát olyan tényleg alapvető dolgokról vesztük azt, hogy ez készpénz, és hogy ez egy ilyen tök normális, egy átlagos dolog. Nem az. Tehát, hogy teljesen másképp látom ezeket a dolgokat, és ezek a dolgok egyébként megtanítottak arra, hogy igenis becsüljem meg azt, ami van, és hogy ez a kitartó munka, a sok határfeszegetés, az hozza meg amúgy a munka gyümölcsét.
2: Lászlóp Alexandrát, a Nyíregyháza Fátum röplabdázóját hallották, aki tért sérülése miatt egy hosszú rehabilitáción van túl, de hamarosan újra a pályán segítheti az együttesét.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójából hallották műsorunkat. A szerkesztő Demeter Zsuzsa köszöni figyelmüket. Most pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 6. verséből hallgassuk meg. Amikor ez az úgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Pünkösd áthidalta a nyelv, kultúra és faj közötti különbségeket. A hindu a szanszkrit nyelvet véli öröknek, ezért azt hiszi, hogy a védákat nem lehet veszteség nélkül lefordítani. A mohamedán a koránt tekinti mennyből jövőnek, és azt hiszi, hogy az arab nyelv felülmúlhatatlan. A római egyház a laténhoz ragaszkodik, a keleti a szírhez, a zsidó a héberhez. A nacionalizmus mindig a magáét véli felsőbbrendűnek a másikéhoz képest. Ezzel szemben a pünkösd arra tanít, hogy az evangélium nem magyarkodás és nem is amerikanizmus. Evangéliumot kell vinnünk minden teremtménynek. Ebben nem lehet kivétel, sem pedig kivételezés. Pünkösd óta a kereszténységnek megfelelő kulcsa van a fajok és osztályok közötti problémák megoldására. A lélek mindenki számára haszonra adatik. A mai igemagyarázat Prókai Árpád boldvai lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köbbel Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köbbel Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köbbel Anita. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült iszaújvárosi üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát, közölte a társaság. Az üzembiztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van, írták a közleményben hozzátéve, a helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem, ismerteti a közlemény. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A MOL mindenben támogatja az érintetteket és a hozzátartozóikat, írja a cég közleménye. Az Insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. A közlemény szerint a 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Az insura.hu nyári utazási tervekről végzett felmérésére beérkező több mint 2000 válaszból az derül ki, hogy az ügyfelek 89%-a tervez hosszabb, rövidebb nyaralást a következő hónapokban. Közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön fent volt az IVI-ben? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Lengyel Balázs hálózatkutató lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen eredményekre jutottak az IVI-ből kinyert anonimizált adatok elemzésekor.
2: A megyehatár egyik oldalán levő településről sokkal kisebb valószínűséggel kapcsolódnak a megyehatár másik oldalán levő településhez az emberek, mint a megyeközponthoz. Nyilvánvalóan azért, mert a megyeközpontok ilyen vonzáspontok, gravitációs sűrűsödési pontok, ahova az emberek bejárnak, mert ott van a kórház, ott vannak a gimnáziumok, az egyetemek.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy az ilyen kutatások eredményét, következtetéseit használják-e a döntéshozók.
2: Társadalomtudósként azért, főleg amikor ilyen alapkutatást csinál az ember, ezért nem jellemző az, hogy nagyon sok alkalmazott problémával keresnének bennünket, azért szerencsére minden évben akad olyan érdeklődés, ami vállalati együttműködés vagy kormányzati együttműködés felkérésre tudunk csinálni.
1: Mai vendégünk tehát Lengyel Balázs hálózatkutató, az ELTE tudományos főmunkatársa. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ...2014-ben szűnt meg az IVIV, az első magyar közösségi portál. Az a felület, ami rengeteg magyarnak jelentett egyet az internettel. A portál 2002-ben indult, 2005-ben robbant be igazán, ekkortól egészen 2010-ig a leglátogatottabb magyar weboldal volt. 2012. januárjában volt a legtöbb regisztrált felhasználó az oldalon, ekkor 4.700.000 embernek volt IVIV fiókja. Mint említettem, a portált végül 2014-ben zárták be. Ám az ott felhalmozódott rengeteg adat a társadalomtudósoknak igazi adatbányát, kincses bányát jelent. A következő percekben arról beszélgetünk Lengyel Balázzsal, az ELTE Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával, hogy tudományos szempontból hogyan használhatóak ezek az adatok, hogyan lehet belőlük jövedelmi különbözőségekről, korrupciós kockázatról következtetéseket levonni, és arról is beszélgetünk majd, hogy mire jutottak az adatok alapján a Balaton és a Börzsöny elválasztja-e a térségükben élő embereket. A következő percekben tehát Lengyel Balázs hálózatkutatóval beszélgetünk. Először is a kiinduló pontra lennék kíváncsi, hogy hogyan merült föl az önben, kutatótársaiban, hogy az IVIV adatait azt érdemes lenne, vagy lehetne egyáltalán használni társadalom, kutatási, tudományos célú elemzésre?
2: A hálózatok kutatás az már több évtizede egy olyan terület a társadalomkutatásnak, ami hát nagyon gyümölcsöző terület, hiszen olyan információkat tartalmaznak a hálózatok, amit egyéb elemzések, jellemzően statisztikai elemzések során nehezen tudunk feltárni. Az, hogy ki kivel van kapcsolatban, ki kivel érintkezik, ki kinek a barátja, ismerőse, kivel jár közösen iskolába, azok olyan információk, amit a tipikus adatokból, tipikus megfigyelésekből nehezen tudunk visszakövetkeztetni. Ezért a hálózatok elemzése az olyan kérdésekre is választ tud adni, hogy milyen forrásból származik az értékes információ, ami aztán az egyének életében valóban nagyon hasznos lesz, vagy ez a típusú információ, ami egy új ötlet kialakulásához vezethet. Ezek mind olyan hálózati kérdések, amiket legjobban hálózatok segítségével tudunk megvalósítani. Most az IVIV az úgy került az én életem során az érdeklődési területembe, hogy mint IVIV felhasználó én is láttam, hogy a barátaimmal azon tartottam a kapcsolatot, ez egy nagyon innovatív szolgáltatás volt a 2000-es években, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy nagyon jó lenne ezt kutatni. Aztán később a 2010-es években, amikor már az IVIV-et kevésbé használták, akkor adódott arra egy lehetőségünk, hogy egy szerződés keretében, az adatok tulajdonosával kötött szerződés keretében tudtuk elemezni az adatokat. Ezt a szerződést ezt azóta megújítottuk, és a hazai társadalomtudomány számára az azóta már megszűnt IVIV-ben megtalálható anonim, és azt szeretném hangsúlyozni, anonim adatokat a hazai társadalomtudomány számára elmentettük, és azóta ezek szigorúan kutatási célra, szigorú védett környezetben kutathatóak.
1: Feltételezem, hogy ez adott félreértésre okot már, mint az anonimitás, mert a Magyar Tudományos Akadémia oldalán publikált cikkét külön frissíteni kellett, amiben ezt külön hangsúlyozta, hogy ennek tisztázott a jogi háttere, és nyugodjanak meg az egykori felhasználók, anonim adatokkal dolgoznak. Volt ijegység?
2: Volt ijegység, és én ezt megértem, hogy származhat ijegység, amikor az ember észreveszi, hogy egy korábbi portálon, ha esetleg aktív volt, akkor onnan az adatait elemzik. Igen, az eredeti cikket módosítottuk, kértem a módosítását, hogy jobban kiemeljük azt, hogy nincsen aggodalomra ok. Tehát itt ezek még egyszer anonim adatok, amiket elemzünk, az egyének nem visszakövetkeztethetők, és sosem cél az, hogy az egyéneket visszakövetkeztessük, vagy valamilyen módon őket piaci érték értékesítés szempontjából kategorizáljuk. Ugye ez itt nem csoda, hogy az emberekben aggodalomra ad okot, hogy az adataikat használják. Ezt minden nap megteszik azok a cégek, akiket megbízunk, akiknek a szolgáltatásait használjuk, és hozzájárunk ahhoz, hogy ennek cserébe ők az adatainkat használják. Az adat az, úgy is szoktuk az adatokra hivatkozni, hogy manapság ez az új olaj, a gazdasági fejlődés egyik fő motorja az, hogy az adatokat hogyan tudják elemezni és a gazdasági tevékenységbe becsatornázni a vállalatok. Ehhez mi hozzájárulunk legtöbbször, hiszen használ térképeket, aztán mindenféle hasznos szolgáltatást, amíg gyűjtik az adatainkat. Na most a társadalomtudomány az, ha ezeket az adatokat jogszerűen használja, az segít abban, hogy ezek az adatok ne csak a vállalatok számára legyenek használhatóak, hanem abban ezekből közösen is profitáljunk, hiszen olyan összefüggéseket tudunk megmutatni, amik egy jól működő gazdaság és szociálpolitika számára nagyon hasznosak lehetnek, hiszen segítik azt, hogy igazságosabb, jobban működő városokban vagy jobban működő társadalomban éljünk.
1: Mindjárt beszélünk arról, hogy ezeket hogyan lehet így felhasználni, de akkor még itt az IVIV kapcsán annyit tegyem meg, hogy ilyen nagyon egyszerűen megpróbálja elmagyarázni, hogy ezek az adatok hogy lettek anonimak, tehát önök már alapból így kapták meg, vagy önöknek kellett ezt valahogy anonimitást biztosítva kezelni, szóval ezt el sem tudom képzelni, hogy egy ilyen adathalmaz az hogy néz ki, vagy lehet, hogy egyszerűbb, ha azt mondja, hogy önök milyen adatokat látnak egy emberről a kapcsolati hálóját?
2: Nem mi anonimizáltuk az adatokat, ezeket anonim módon kaptuk, tehát nem beazonosíthatóak az egyéneketben. Ezeket így adtam el nekünk át az Origo, aki akkor az adatok kezelője volt. Azokat az adatokat látjuk az egyénekről, amik publikusak voltak annak idején az IVIV-en. Tehát azokat, amik, ha bárki fölment az IVIV-re, vagy akár IVIV-en kívülről is rákeresett valakire az IVIV-en, akkor látta, hogy egy férfiről van szó, aki annyi éves, és abban a városban lakik, azon kívül azt, hogy mikor regisztrált be az IVIV-re, és mikor lépett be az IVIV-re utoljára. Na most nyilván a nevet is lehetett annak idején látni az IVIV-en, ezt természetesen mi nem kaptuk meg. Ezen kívül, amik még szerepelhettek ezekben az adatbázisban, de hát az felhasználó válogatta, hogy kitöltje vagy sem, azokat is megkaptuk, ezeket nem szoktuk használni, mert nincsen rá szükség. Amire nekünk szükségünk van a különböző kutatási kérdéseinkhez, az a hálózatnak a szerkezete, és a hálózatot meg ugye úgy tudjuk felrajzolni, hogy látjuk, hogy ki kivel volt kapcsolatban az IVIV-en. Ez annak idején egy bejelölésből és egy visszajelölésből állt, tehát mi azokat a kapcsolatokat látjuk, amikor két ember egymást kölcsönösen ismerősnek jelölte.
1: És akkor hogyan lehet ezeket az adatokat használni? Mondaná egy példát, hogy mondjuk milyen kutatáshoz használták, vagy milyen eredményre jutottak?
2: Igen. Az egyik legfontosabb kutatásunk, amihez az IVIV adatok hozzásegítettek bennünket, az a magyar városokban jelenlévő jövedelemegyenlőtlenségek kutatása volt. Ugye a jövedelemegyenlőtlenségek azok növekednek, nem csak globálisan országok között, vagy városok között növekszik az egyenlőtlenség, például nagyvárosok és kisebb városok között, hanem városokon belül is növekszik az olló. A gazdagok és a szegények közötti jövedelem egyenlőtlenség egyre nagyobb. És mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a társadalmi kapcsolathálózat, az, hogy ki kivel ismerős, az esetleg hogyan járulhat hozzá ezekhez a jövedelem egyenlőtlenségekhez, vagy hogyan tudja esetleg csökkenteni ezeket a jövedelem egyenlőtlenségeket. Ugye az elején kitértem arra, a beszélgetésünk elején kitértem arra, hogy a hálózatok azért fontosak, mert a fontos információk azok ismerősökön keresztül jutnak el hozzánk leginkább. Hogyha van valamilyen akár életünket befolyásoló lehetőség, mondjuk egy jó új munkahely, vagy egy ötlet, ami egy vállalkozás alapítását segíti elő, azokat jellemzően baráti körünkből kapunk információt. A hálózatok ezért fontosak, és régóta tudott már, illetve sejtették már, hogy a hálózatok azok, a kapcsolathálózataink nem feltétlenül a jövedelmek vagy a lehetőségek kiegyenlítődését segítik, hanem inkább az egyenlőtlenségek növekedését. Ami azért van, mert a hálózatoknak is van egy dinamikája, a hálózatok is a barátságok kialakulását befolyásolja az, hogy milyen az egyén környezete. Például a szegények nagyobb valószínűséggel barátkoznak szegényekkel, a gazdagok pedig gazdagokkal, hiszen a közös iskolába járnak, vagy adott hasonló városrészekben laknak. Most én meg tudtuk mutatni az IVIV adatok segítségével, hogyha a hálózatok azok fragmentáltak, tehát egymástól elkülönülnek a gazdagok és a szegények a magyar városokban, ezekben a városokban, ahol elkülönülnek egymástól a gazdagok és szegények, ott növekednek az egyenlőtlenségek. Tehát ott nem tud áramlani az a társadalmi tőke, vagy az az információ, ami új és jó lehetőségeket kínál, nem tud áramolni a gazdagabb rétegek felől, a szegényebb rétegek felé, mert egyszerűen hiányoznak azok a kapcsolatok, amik ezt segíteni tudnák.
1: És az IVIV adatokból az anyagi helyzetre hogyan tudta következtetéseket levonni?
2: Pontosítanom kell, csak a könnyebb érthetőség kedvéért fogalmaztam így, ott nyilván egyéni szinten nem tudjuk megmondani azt, hogy ki a gazdag és ki a szegény. Ott a városi szinten tudunk arra mondani bármit is, hogy mekkora városban az adott a jövedelem egyenlőtlenség szintje. És a pontos találásunk az úgy szól, hogy a hálózat fragmentációja, tehát hogy elkülönülnek egymástól olyan csoportok, akik a csoporton belül szoros kapcsolatot ápolnak, de a csoportok között a kapcsolódások azok gyengék. Ha ilyen szerkezetet találunk egy városban, az ilyen hálózat szerkezet csak akkor eredményez jövedelem egyenlőtlenségek növekedését, ha már korábban is magas volt a jövedelem egyenlőtlenség az adott városban. Azaz egyéni szintű jövedelmeket nem tudtunk nyilván bevonni ebbe a vizsgálatba, de az a sejtés, hogy ez a hálózat szerkezet, ez akkor növeli az egyenlőtlenségeket, hogyha elválasztja egymástól a gazdagokat és szegényeket. Ezt föl tudtuk állítani, és következő kutatásokban más adatokkal, sajnos nem hazai, hanem USA-ról szóló adatokkal tudjuk ezt még egyszer bebizonyítani.
1: És miért nem hazai adatokkal?
2: Mert itt nincsenek olyan adatok, amik hálózati adatok, és jobban be tudnánk lőni azt, hogy milyen az egyéneknek a jövedelmi háttere. Ezt Amerikában a Twitter adatokkal tudjuk bemutatni, ott könnyebben meg lehet azt határozni, hogy az egyén milyen társadalmi osztályba tartozhat. Ezáltal jobban tudjuk ott megmondani azt, hogy a gazdagok hogyan kapcsolódnak a szegényekhez.
1: Az MT oldaláról már hivatkozott cikkben van még egy ide kapcsolódó dolog. A jövedelmi egyenlőtlenségek mellett példaként írta a cikkben a korrupcióval összefüggésben kinyerhető adatokat. Tehát ez végképp kérdéseket vet föl bennem, hogy ez hogyan használható IVIV adatokból korrupciós meglátások.
2: Ennek nem én voltam a főszerzője, ezt szerzőtársaimmal közösen csináltuk, akik sokkal jobban benne vannak a korrupciókutatásban, mint én. Szintén abban a cikkben városi szinten tudtunk korrupciókockázatot mérni. Közbeszerzési adatokból lehet korrupciókockázatot mérni, amitől hazai városok korrupciós kockázatát lehet becsülni. Ez egy becsült szám, ezt szeretném kihangsúlyozni. És amit találtunk, az, hogy azokban a hazai városokban, ahol a kapcsolathálózat fragmentált, tehát vannak egymástól jól elkülöníthető csoportok, ott ez a korrupciós közelítés, ez a korrupciós kockázat becsült szám, ez szignifikánsan nagyobb. Tehát azt gondoljuk, hogy valószínűleg van egy összefüggés a hálózat szerkezete és a korrupció kockázata között.
1: És ez összefügg a települések méretével? Tehát mármint ez csak ilyen laikus felvetés, hogy feltételezem, hogy a fragmentáltság nagyobb mondjuk Budapesten, mint egy kis borsodi faluban.
2: Nyilván ezek olyan módszertani kérdések, amiket általában kezelni kell egy ilyen kutatás során. Ezeket kezeljük. A hálózat méretét, hogy a különböző hálózatokat hasonlítunk össze, és itt nyilván városok összehasonlításánál alapvető probléma az, hogy a méret különbözik, nem lehet összehasonlítani Budapestet egy pici faluban, de ha mégis meg kell tegyük, akkor erre vannak olyan módszertani fogások, amivel ezt meg tudjuk tenni. Például a város méret alapján normalizáljuk a hálózati mérőszámokat, ami ilyen összehasonlítást utána lehetővé tesz.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval arról, hogy az IVIV-ről milyen anonim adatokat tudtak kinyerni, és hogy abból milyen társadalmi kérdésekre vonatkozó következtetéseket tudnak levonni. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az Agrárkamara és a Klebelsberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívül vizsgálatot rendelt el a közösségi és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormányszóvivő azt közölte, az aszbeszennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak ki. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Szondi Vanda a szombati Bajnokok Ligája döntőre kitérve azt mondta, Budapest teljesen felkészülve várja a sporteseményt. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köböl Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köböl Anita. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült iszaújvárosi üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát, közölte a társaság. Az üzembiztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van, írták a közleményben hozzátéve, a helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem, ismerteti a közlemény. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A MOL mindenben támogatja az érintetteket és a hozzátartozóikat, írja a cég közleménye. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Közleményük szerint 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek részeként minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval. A témánk az IVIV, és egészen pontosan az, hogy az innen kinyert anonim adatokat hogyan tudják tudományos célokra használni.
2: Az IVIV 2014-ben szűnt meg, ugye az azt jelenti, hogy 12 évvel ezelőtt. Az innen lévő adatok azok mennyire használhatóak, napra készek, vagy mennyire korlátosak, ahogy telik az idő, mennyire napra készek ezek a mai magyar társadalomra nézve, vagy alapvetően a kutatás a 10 évvel ezelőtti helyzetre von le kutatásokat, amikor használják ezeket az adatokat?
3: Én azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül aktuális adatok, és nyilván azóta nagyon sok idő eltelt, nagyon sok minden történt Magyarországon, a világban, ami át is rajzolhatta a kapcsolatrendszereket. Egyrészt, másrészt hát új kapcsolatok alakultak, ami az elmúlt 15-valahány évben, ami egészen más dinamikához vezethet. Most a mi kutatásaink azok feltáró jellegű kutatások, amikben nem feltétlenül az aktualitás számít, hanem azok az összefüggések, amiket eddig nem tudtunk, azokat próbáljuk feltárni. Egy ilyen beul az, hogy az egyenlőtlenségek és a kapcsolathálózat az hogyan viszonyul egymáshoz. De egy másik terület, amivel kapcsolatosan nagyon hasznos az IVIV, az, hogy hogyan terjednek el innovatív szolgáltatások a földrajzi térben, és hogyan tűnnek el ezek onnan. Ugye az IVIV, mint olyan, mint egy szolgáltatás, az a maga idejében egy nagyon innovatív szolgáltatás volt, jóval megelőzte a Facebookot, és gyakorlatilag lefette utána a teljes kihasználtság idején, lefette az egész országot. Még mielőtt a Facebook teret hódított volna Magyarországon, és ez volt az elsődleges közösségi média oldal. Ez volt az első oldal, ahol az emberek megtanulták azt, hogy hogyan használják az internetet aktív módon. És aztán ugye eltűnt, nem véletlen kellett bezárni 2014-ben, eltűnt, kiszorította a Facebook. Úgyhogy az IVIV adatok abban is nagyon értékesek, hogy megértsük, hogy egy ilyen innovatív szolgáltatást hogyan tüntet el egy újabb, nála még jobb szolgáltatás a földrajzi térből, vajon azok a helyek tűnnek el először, akik először adaptálták, azok a helyek tűnnek el, ahol a Facebook is gyorsabban terjed, ezekre a kérdésekre is jó válaszokat tud adni az IVIV, amik akár aztán más kontextusban is újra kutathatók, értelmezhetők, ha már felállítottuk ennek a módszertan és elméleti kereteit, hogy hogyan kell egy ilyen kérdést megválaszolni.
2: És akkor ennek fényében milyen potenciál van még az adatok feldolgozásában ön szerint? Milyen kérdésekre kaphatnának még választ, vagy akár már tervezik is, hogy majd kapnak választ?
3: Most még foglalkozunk az IVIV eltűnésének a jelenségével, tehát azzal, hogy hogyan, milyen mintázatok láthatók abban, ahogy az IVIV-et elhagyták az emberek. Ezt többen is kutatták már a közösségünkben, és azt többen bemutatták már, hogy a hálózatnak itt is nagy jelentősége van. Ez is egy olyan jelenség volt, hogy az IVIV az ilyen hálózatos módon üresedett ki, akkor hagyták el az emberek jellemzően az IVIV-et, amikor már a barátaik is kezdték el elhagyni, és ez egy ilyen lavinaszerű jelenséghez vezetett. Ezzel foglalkozunk most sokat, illetve az egyenlőtlenség kérdéseket próbáljuk vizsgálni, és jobban megérteni azt, hogy a férfiak és nők közötti jövedelem egyenlőtlenségek kialakulásában van-e szerepe, milyen szerepe van a kapcsolathálózatnak.
2: És más téma esetleg, amin dolgoznak?
3: Most jellemzően ezek a fő témák.
2: Lehet ilyet az adatokból kinyerni, hogy mondjuk egy átlagos IVI felhasználónak hány ismerőse volt, vagy ki volt a legtávolabb, mi volt a földrajzilag a legtávolabbi lokáció, akivel kapcsolatban volt egy átlag felhasználó, ilyesmi, ez érdekes önöknek, vagy ez csak nekem érdekes?
3: Az ilyen kérdéseket, hogy hány barátja van átlagosan egy embernek, a barátjai az embernek ismerik-e egymást, mi a földrajzi jellemzője a hálózatnak, ezeket jellemzően a kutatás elején nézegettük. Tehát 2013-ban kaptuk meg az adatokat, és azóta azért eltelt lassan 13 év. Nagyon sokat dolgoztunk az IVIV adatokkal, legalább 10 cikk született belőle, amiben néztük hogy a hálózatnak mik a földrajzi jellemzői. megtaláltunk benne olyan jellemzőket, amik arra utalnak, hogy nem csak a földrajzi távolság csökkenti a kapcsolatok valószínűségét, tehát, és ez egy nagyon szépen kimutatható gravitációs összefüggés, ha úgy tetszik, minél távolabb vannak egymástól az emberek, annál kisebb valószínűséggel kapcsolódnak egymástól. Ugye ez egy intuitív dolog, hiszen miért kapcsolódnék ugyanolyan valószínűséggel egy nagyon távoli emberhez, mint a szomszédomhoz. Nyilván a kapcsolatok kialakulásának van egy ilyen alapvető költsége, hogy sokkal valószínűbb, hogyha találkozunk nap, mint nap, hogy kapcsolatba kerünk, mint hogy ha életünkben nem voltunk még ugyanazon a helyen. Nem csak, viszont azt láttuk, hogy nem csak ez a típusú földrajzi távolság számít, hanem számítanak a földrajzi és adminisztratív korlátok is. Számít az, hogy hol húzódnak a megyehatárok. Például a megyehatár egyik oldalán levő településről sokkal kisebb valószínűséggel kapcsolódnak a megyehatár másik oldalán levő településhez az emberek, mint a megyeközponthoz. Nyilvánvalóan azért, mert a megyeközpontok ilyen vonzáspontok, gravitációs sűrűsödési pontok, ahova az emberek bejárnak, mert ott van a kórház, ott vannak a gimnáziumok, az egyetemek, amik összehozzák az embereket az adott megyéből, és ott egy ilyen a kapcsolatok kialakulását segítik ezek a közös találkozási pontok. De ugyanilyen határ például a Balaton is, vagy a Börzsön is, hogy a tó egyik oldalon levő emberek, például az északi oldalon levő emberek ismerik egymást a falvak között, de nem ismerik az ugyanilyen távolságra levő déli parti településen élőket, hiszen arra nem szoktak elni, nem hajóznak át minden nap a tó másik partjára, és ugyanúgy ezt látjuk a Börzsöny ebben, mint egy ilyen szépen kirajzolódó példa, hogy a Börzsöny nyugati oldalán ismerik egymást az emberek a falvak között, de nem ismerik a hegy túloldalán élőket, hiszen nem szoktak nap mint nap átjárni a hegyen a másik oldalra. Tehát számítanak ezek a korlátok, amik azért érdekesek, mert hogyha városokon belülre koncentrálunk, akkor jellemzően a nagyvárosaink szétszabdaltak különböző korlátok által. Egy folyó, egy vasúti sínpár, egy nagy út, az nem csak összeköti az egymásra távol levő helyeket, hanem ugyanúgy elválasztja azokat, akik közel vannak egymástól, de a sín egyik vagy a másik oldalán laknak. És például visszatérve ehhez az egyenlőtlenségi kutatásunkhoz, azt találtuk, hogy a városok ilyen típusú szétszabdaltsága, hogyha ilyen földrajzi korlátok vannak egy városon belül, azok magyarázzák azt, hogy fragmentált lesz egy hálózat. Ahhoz vezetnek, hogy egymástól elkülönült barátság csoportok alakulnak ki, amik aztán a következő lépésben segítik a jövedelem egyenlőtlenségek alakulását.

0: bemutatni. Van már arra példa egyébként, volt már olyan megkeresés, sajnos nem Magyarországról, hanem Ausztriából, ahol a jövedelem egyenlőtlenségről szóló kutatásunk után, miután megjelent a cikk, kaptunk megkeresést, hogy hát szeretnék, hogyha tanácsot adnánk abban, hogy a településen átmenő nagy autópályát azt bevigyék esetleg a föld alá, mert így azt gondolják a cikkünk alapján, hogy jobban tudnak serkenteni a társadalmi osztályok közötti keveredést, és akkor az valószínűleg, hogy jobban az egész város számára. Ilyen jellegű kezdeményezések egyébként vannak, tudunk többről, az USA-ban ugye csináljuk a kutatásainkat Twitter adatokból, ott nagyon jellemző az, hogy az autópályák elválasztják egymástól az embereket. A kollégáim a Bokányi Eszter és Juhász Sándor tavaly publikáltak ebből a jelenségből egy cikket, ahol bemutatták, hogy ott igen, az autópályáknak nagyon jelentős hatása van arra, hogy az emberek ne ismerjék egymást az autópálya egyik, illetve másik oldaláról. Ott az USA néhány városában nagy programokat indítottak annak érdekében, hogy ezeket az autópályákat, ezeket lebontsák, és olyan tereket alakítsanak ki, ahol gyalogszerrel át lehet menni az autópálya egyik oldaláról a másik oldalra, hogy tudjanak keveredni egymással az emberek, és ennek mindenféle pozitív hozadékát élvezhesse a város. Na most, hogy ez mivel járna egy hazai településfejlesztés szempontjából, eddig még nem néztük meg, de van több olyan projektünk, amiben a 15 perces város témakört boncolgatjuk. Ugye ez egy olyan témakör, ami szintén az élhető városok és igazságos város, befogadó város kialakítása a fő cél. Ott az eszköztár az jellemzően az, hogy gyalog lehessen elérni mindenféle fontos szolgáltatást, egy rövid sétával, a 15 perces sétával, vagy biciklittel elérhető legyen minden. Na most ebben a témakörben is felmerül az, hogy kivel fog találkozni, hogyha ezt a 15 perces város koncepciót komolyan veszük, és a városfejlesztés ebbe az irányba megy, akkor kevésbé valószínű, hogy a gazdag városrész lakói találkoznak majd a szegényebb városrész lakóival. Úgyhogy ez egy olyan témakör megint csak, ami ehhez az általános érdeklődéshez kapcsolódik, hogy szeretnénk befogadó és igazságos városokhoz hozzájárulni, és azt megérteni, hogy ez milyen hálózati szerkezetben működhet.
1: Ez a külföldről, Ausztriából érkező felkérés például meglepte önöket, vagy inkább azt mondták, hogy hú, na akkor megérte ezen dolgozni, mert van értelme?
0: Igen, meg is lepett egyrészt, másrészt nagyon örültünk neki, hogy ennek lehet gyakorlati hozadéka. Ugye társadalomtudósként azért, főleg amikor ilyen alapkutatást csinál az ember, ezért nem jellemző az, hogy nagyon sok alkalmazott problémával keresnének bennünket, azért szerencsére minden évben akad olyan érdeklődés, ami vállalati együttműködés vagy kormányzati együttműködés felkérésre tudunk csinálni. Igen, az ember ilyenkor örül ennek, hiszen nem hiába való a munkája.
1: Bízik abban, hogy hazai vetületben is lehet haszna az adatoknak?
0: Igen, sok olyan kutatásunk van, ami erre a témakörre épül, és sokat foglalkozunk városon belüli egyenlőtlenségekkel, városon belüli mozgásokkal, kapcsolathálózatokkal, és hál' Istennek egyre gyümölcsöző kapcsolatot sikerül felépíteni olyan szereplőkkel, akik ezen a téren aktívak, közlekedésfejlesztés, városfejlesztés területén aktívak, és szerencsére sikerül összehangolnunk azt az alapkutatást, amit mi végzünk itt a kutatóintézetben, illetve azokkal az érdeklődésekkel, amik a mindennapi élet, városfejlesztés, közlekedésfejlesztés területén a mindennapi életben hasznosak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lengyel Balázs hálózatkutatót hallották, aki egyébként az ELTE közgazdasági és regionális tudományi kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától. 10 órától. Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormány szóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten is felhívta az adóhivatal, tájékoztatott a NAV. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes HELFIR száma, idén június 1-ig kell benyújtani a bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. A bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, a 1819-en, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettségeket, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késben nyújtja be a bevallását, figyelmeztetett a NAV. Az Insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. A közlemény szerint a 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosítást. Az insura.hu nyári utazási tervekről végzett felmérésére beérkező több mint 2000 válaszból az derül ki, hogy az ügyfelek 89%-a tervez hosszabb, rövidebb nyaralást a következő hónapokban. Közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Konfliktus okok, módok, konfliktuskezelés, ebben a témában beszélgetünk mai műsorunkban Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
2: A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy fűzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük onnan, hogy mi a legfontosabb egy konfliktus helyzet megoldása kapcsán, hogyan tudjuk beazonosítani esetleg az eredeti okát egy egyet nem értésnek, egy konfliktusnak, hogyha kezdhetjük innen.
2: Igen, a konfliktus az ugye egy rivalizálás egyik formája, amikor összeveszünk valamin, és a saját érdekeinket akarjuk képviselni, és ezt rányomni a másikra. Ez már óvodáskorból jön, ugye, amikor a játékainkért küzdünk meg. Az egy nagyon ösztönös küzdési folyamat. Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodáskorba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni, ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, hogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegy ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyban, hogy szimpatikus neki ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
1: Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
2: Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetében, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába, akkor már elkezdődik egy ilyen kommunikációs folyamat. És fogom tudni azt szülőként, hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk összeveszett egy kislánnyal, vagy mi volt az oka annak, hogy egy kisfiú akár csúnyán szólt hozzá, vagy sérelmezte, vagy elvette a játékát, és kialakíthatunk egy önismereti folyamatot, amiben az én képe, a gyereknek az én képe egy erős én kép lesz. És így fogjuk tudni majd az önérvényesítést is kialakítani a gyerekbe, hogy amire neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
1: És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
2: Igen, változik is, ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak, bocsánat, hívjuk.
1: Ez milyen életkorra jellemző, már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
2: Igen, az elmúlt években azért megjelent a kisiskolás korban, úgyhogy szerintem már rögtön első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítéletesek vagyunk, és beskatujázunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kis diákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy ha hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akármi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskolapszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodásmódjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és azt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy
1: és vegyük konfliktusnak. Észre a gyermeken.
2: Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor...
1: Hát nem mindig ugye, mondja el szavakkal, gondolom.
2: Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek érzik magukat. És sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8, és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek, a társas kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye, ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség, értékrendben, azt ő meg is mondja, le is írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat gyerekeknél, ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként, vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédulásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani nekik, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az élte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan, bántás nélkül.
1: És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ezen az úton.
2: Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a gyereknek jobb érzete, jobb kedve, és hogy megoldjuk ezt a problémát, mert én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, csak meg kell találni a hozzávezető utat, hogy az neki is jó legyen. Hát eljön majd ez az a kor, amikor ugye a fiúk a lányokba találják meg a társas kapcsolatot, a lányok meg a fiúkba. Ugye ez a szerelmi kapcsolat, akkor lehet, hogy megint egy újult erővel fognak e felé nyitni, de addig, míg ez nem történik meg, addig kell nekünk nagyon sokat segíteni szülőként, vagy pszichológusként, vagy tanárnak jelezni, és abba tudnak segíteni, hogy akkor szakemberek foglalkoznak itt a gyerekkel, vagy egy közösségi térbe. Tehát amit én most láttam, és csináltunk is a trénertársaimmal, hogy egy közösséget alakítottunk ki, és vezettük őket ugye egy meghatározott modulrendszer szerint, amiben tudtak beszélgetni, kinyílni, önismeretet tanultak, konfliktuskezelést, érzékenyítést, viselkedésmódokat. Megtapasztalták azt, hogy mi az, hogyha őket bántják, ugye, hogyha bántalmazottak lesznek, szituációs gyakorlatokon keresztül ezt ugye feldolgozták. Tehát látták az egyik oldalt, látták a másik oldalt. Csinálnak keret szabályozásokat, ami azt jelenti, hogy a közösségek, ahol vannak, nagyon jó volt ezt látni, hogy meghatározzák, hogy milyen kereteken belül fognak működni. Tehát például egy osztály azt mondja, hogy jó, akkor
3: ezt és ezt kell nekem betartani szabályszerűen ahhoz, hogy egy közösség tagjává váljak. Mi ezt a tréner módszerben nagyon jól tudjuk alkalmazni, de amikor ők fogalmazzák meg a gyerekek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, vagy a mindennapokban együtt élni, és kialakítják a szabályrendszereiket, azt nagyon jó volt hallani és látni, és egymásnak szólnak is, hogy ezt be kell tartani. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem azt a szabályt követi, hogy mondjuk ne bántsd a másikat szóban, vagy ne rekeszd ki ugye a másikat, és megbeszélik, hogy a kirekesztés is az mit jelent, vagy hogy vondd be és kérdezd meg, hogy van-e kedve velünk jönni, mondjuk egy sütit enni, akkor ez szépen közösségként formáló ereje van. Tehát ez a szabálykövetés, de a saját szabályunknak a megteremtése. És valójában ezt miért ne lehetne megtenni otthon a családba? Tehát, hogy ha van valami és bánt valami, akkor jelezzük. Ugye lehet ez egy szabály, jelezzük, de milyen módon? Hogy akkor legyen erre egy mondjuk egy kulcs szó, ugye, hogy bármi, hogy szeretet hiány például, és akkor leülünk és megbeszélni. Tehát olyan szabályokat tudok alakítani, vagy hogyha egy másik, tehát hogy a családon belül valaki megemeli a hangját, és mondjuk agresszívebben beszél, akkor legyen ebbe egy fék, ugye, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mint a Spanyolországban a bika viadalon a bika. Ugye? És amikor így leírja a gyerek, hogy milyennek lát engem, akkor egy kis ilyen tükröt kapok, és azt mondom, hogy hoha, akkor vissza kell magam fogni. Tehát ezek egy olyan pici fékrendszerek, hogy magunknak is tükröt adjon a gyerek, hogy mikor vagyok mérges, mikor vagyok szomorú, mikor vagyok boldog. Tehát, hogy adjon tükröt, ez leíró jelleggel, ez nagyon jól megfogalmazható. Úgyhogy vannak megoldások a családon belül, mint például ez a közös szabály megalkotása és betartása, és természetesen minden évben lehet új szabályokat tartani, vagy bekapcsolni, mert ha van egy párkapcsolat ugye a gyereknek, akkor megint új szabályok jönnek be, amit érdemes közösen megalkotni. Tehát ennek a közös megalkotása lényege, nem az a lényeg, hogy anya kitalálja, hogy milyen szabályokban működünk, vagy apa kitalálja, hanem hogy közösen a család minden egyes tagja írja fel, hogy mi alapján akar működni a család, hogy egy összetartó ereje legyen. És mivel ezt megalkottuk, és jó példát mutatunk vele, és ez hatékonyan tud működni, ezt ugyanúgy át tudjuk ültetni a mindennapokba, egy iskolarendszerbe, vagy a barátoknál. Tehát én azt látom, hogy például egy gyerekemnél, én már nagyon hamar megtanítottam ugye neki a személyiségtípusokat, a viselkedésmódokat, azt lehet mondani, hogy meg 9 évesen nagyon tudta alkalmazni is, meg a konfliktuskezelési okokat és a módokat. És ő képes már felismerni az okokat, és hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor közé állni a két gyerek közé, és elmondani, hogy na jó, akkor meghallgatlak téged, és meghallgatlak téged is, a te álláspontod, az ő álláspontját, és akkor most beszéljétek meg. Tehát megkeresi a problémát, és megbeszélteti ugye a gyerekekkel, hogy mi a problémának az oka, és hogyan tudják ezt megoldani. Most, hogyha ez jól működik, és látják a gyerekek, hogy ez jól tud működni, akkor ezt ugye ők haza tudják vinni, otthon is tudják alkalmazni, valamint a szülők is tudják alkalmazni munkahelyen. Mert valljuk őszintén, a szülőknek a munkahelyen is vannak ugyanilyen problémáik, csak nem biztos, hogy meg tudják ezt oldani, mert nem tudják, hogy mi a konfliktusnak az oka, vagy milyen megoldási módokat alkalmazunk.
1: Hamarosan ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban maradt című magazin műsorunk mai vendége Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő tréner, és Andrea, olyan szavakat, vagy olyan kifejezést mondtál itt műsorunk első részében, hogy konfliktus okok és módok. Ugye már okról beszéltünk, hogyha még ennek a sorát folytatnád, hogy ilyen okokra vezethetőek vissza még a konfliktusok.
2: Igen, ugye a konfliktus oka, az a viszonyokra utaltunk az első részben, hogy ott jönnek a viszonyokba az előítéletek, és hogy tetszik nekem a másik, vagy nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus. És ide kerülhet még a félreértés, hogy ugye félreértjük egymást, ez is ide tartozik. És van nekünk olyan konfliktusokunk, hogy információ áramlásból adódó, információ hiányból adódó, vagy ha nagyon-nagyon sok az információ, tehát vagy kevés az információnk. Ebből van a második legtöbb konfliktusunk. Van olyan konfliktusok, ami az értékrendszerrel kapcsolatos, és az érdekrendszerrel, tehát érdekünk, ezek is eltérő érdekek lehetnek, és eltérő értékek lehetnek. Az értékrendszerből ugye mi az, ami igazságos vagy igazságtalan, ezt mindig mindenkinek más az értékrendje, ezt kérdésekkel meg lehet kérdezni, ugye egymástól. Az érdek az megint csak egyfajta ok a konfliktusnak, hogy milyen érdek hajt minket. Ez lehet anyagi, vagy elismerési, vagy dologi, vagy fajtái. Tehát több oka van, és van a strukturális ok, ami egy picit a döntési mechanizmust veszi figyelembe, hogy ki fogja a végső döntést elhozni. Tehát például egy gyermeknél ugye a döntés az a szülő a döntése, vagy egy munkahelyen, ugye a munkavállalónál a vezető a döntési része, vagy a mindennapokban pedig mondjuk egy szabályozás, akár egy cipővásárlás, amikor vissza akarjuk vinni a cipőt, akkor is meg van szabályozva, ugye, hogy a 3 napon belül akkor mi történik, vagy ha 3 napon túl, ha visszaviszek egy cipőt, akkor mi történik, és attól a szabályok mondják meg azt, hogy milyen döntési mechanizmusaink lesznek. De a diákoknál, a gyerekeknél inkább a viszony, ami okozhat, vagy az információ, hogy vagy kevés az információ, vagy sok az információ, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ha kevés az információ, akkor az információ azt nem kérik, hanem itt megint bejön egy előítélet, vagy ha sok az információ, akkor ezt nem biztos, hogy tudja rendszerezni a gyerek. De inkább tényleg itt a viszonynál állnék meg, hogy az előítélet, el, amit ugye kifejtettünk az előbb. Most van 5 oka és 5 módja is a konfliktusnak. Ugye egyrészt versenyezhetünk egymással, a versengés, az egészséges versengés, ez a konfliktus helyzetben az jó lehet, mert benne van az önérvényesítésünk, ami azt jelenti, hogy a saját elképzelésemet mondom el ugye a másiknak. Ez egy versenyhelyzetet okoz. Mondom, az egészséges az jó. A nem egészséges, az már lehet, hogy egy diáknál az igazgatói szobába köt ki, mert akkor ott már lehet, hogy előjönnek egy agresszivitás vagy egy bántási módok. Ugye a felnőtt korban a versengés, az erős versengésnek, én azt szoktam mondani, hogy jogi következménye van. Jó? De az egészséges versengésnek, hogyha igazunk van, akkor meggyőző erővel tudjuk az érdekeinket önérvényesíteni. Tehát a versengésről dióhéjban csak annyi, hogyha önérvényesítek, de nem együttműködök. Tehát az van, amit én szeretnék. Valójában ez az önérvényesítési forma. Van a probléma megoldás, ami a konfliktus kezelésben az egyik leghatékonyabb módja, mert abban benne van az önérvényesítés, és benne van az együttműködés is. Viszont feltárjuk a probléma okát. Ugye az előző példa volt a gyerekemnek az a példa, hogy az egyiket is meghallgatom, a másikat is meghallgatom, megnézem a probléma gyökerét, és találok rá megoldást, de azt kimondatom mind a két féllel a megoldás, hogy mi lesz a hosszú távú folyamata. A probléma megoldásban az önérvényesítés, tehát és az együttműködés benne van, és ha van egy probléma, akkor már, ha megtalálom a gyökér okot, akkor meg is tudom ezt oldani, és nem tér vissza az a probléma. Tehát ez a leghatékonyabb módja a konfliktus kezelésnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy kompromisszumot kötök, A kompromisszum az önérvényesítés, együttműködés is, de nem tárja fel a valós problémát, hanem csak átmenetet képez egy ilyen te is engedsz, én is engedek. Ugye? Kibékülünk akkor, ha te is engedsz, meg én is engedek. Ugye? Hogy nem foglak bántani, te pedig beveszel ugye a csapatba, vagy visszajövök a csapatba. És akkor egy kompromisszumos döntést hoztunk. Ez is egy jó megoldás, de még mindig nem az okokat oldottuk meg közvetlenül, hanem adok-kapok alapon működik a kompromisszumkeresés. Van az elkerülés, ugye ez a negyedik, amikor egy konfliktusba keveredek, és elkerülöm. Az elkerülésben nem önérvényesítek, és nem együttműködök. Tehát teljesen kivonulok ebből a szerepkörből, nem akarok vele foglalkozni, gondolati szinten sem.
1: Erre szokták talán azt használni, hogy valaki nem szeret konfrontálódni?
2: Igen.
1: És
2: igen.
1: Inkább alkalmazkodik.
2: Az alkalmazkodás lesz az ötödik, tehát hogy ott már benne van, nincs önérvényesítés, de alkalmazkodás, az együttműködés megvan. Ha jó az élvrendszer, akkor elfogadjuk, ugye alkalmazkodok a másikhoz. Az elkerülés az egy menekülési útvonal, nem akarok vele foglalkozni, azért az embereknek a nagy többsége inkább konfliktus kerülésnek az elkerülési formáját választja, azért mert nem akar ugye konfrontálódni, de ezzel az a gond, hogy hosszú távon, hogyha ezt csináljuk, akkor befelé fordulunk, megint csak ez rámegy ugye megint a gyomor problémára, vagy szív problémára, mert nem tudunk önérvényesíteni, nem tudjuk elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket, a véleményünket, és egyszerűen haragként bennünk marad. Tehát én azt szoktam mondani így diákoknál is, és felnőtteknél is, hogy az önérvényesítést azt meg kell tanulnunk, de az önérvényesítés az meg az önbizalommal jár együtt is, az önfejlesztéssel. Tehát, hogyha magammal rendben vagyok, akkor ugye tudok önérvényesíteni, mert az elképzelésemet elmondom a másiknak. Ha nem vagyok magammal rendben, akkor inkább kihátrálok mindenből. Úgyhogy ezért, mikor tanítjuk a konfliktuskezelési módokat, akkor mindig az első körben az önismeretet tanítjuk, tehát, hogy rendben legyünk önismereti szinten, tudjuk, hogy mi a erősségünk és mi a fejlesztendő területünk. Úgyhogy visszatérve az elkerülésre, ez hosszú távon nem egy hatékony forma, mert egy picit úgy fogjuk érezni magunkat, mindig alul maradtunk. Ugye egy konfliktusban sokszor nem csak nyerő-nyerő helyzet van, hanem nyerő-vesztő-vesztő-nyerő helyzet is, de valójában meg kell tanulnunk tanulni belőle, mert pozitívat ki tudunk venni egy konfliktus helyzetből, mert hogyha mondjuk jó az élvrendszerünk, a meggyőződésünk, és kiállunk az véleményünkért, akkor ezt sikerként tudjuk majd utána elkönyvelni, ami hat ugye az önismeretünkre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki elkerül, az próbálja meg a probléma megoldást alkalmazni, és tegyen fel olyan kérdéseket, ami megoldja a problémát. Tehát, hogy alapjában mi csak ennyit kell kérdezünk, hogy mi a probléma? Mi az oka? Ugye? Mi az oka annak, hogy szomorú vagy? Vagy mi az oka annak, hogy te most bezártad az ajtót, és bezárkóztál a szobádba? Megbántottak az iskolába? Vagy én bántottalak meg? Mert hogy kezdhetjük saját magunkkal. Jó, tehát ugye tanítsuk meg otthon, hogyha én is elkerülöm, ugye mindig egy konfliktust apával, hogy apa-anya otthon elkerüli a konfliktust, akkor a gyerek ezt példaként látja és példaként viszi. De ha azt tanulja meg, hogy megkérdezi otthon anya-apától, hogy mi a probléma, mi volt most bent, mi az, ami zaklat, miért vagy ilyen feszült, és elkezdünk róla beszélni, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt fogja másolni. És legközelebb ő is el fogja mondani, hogy mi a probléma, és arra találjunk egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a problémába a gyereket és a apát se, hanem beszéljük meg, hogy mi erre a megoldás. Ugye, hogy tudom megnyugtatni, és hogy tudom a megoldás kitalálni, közösen kitalálni, hogy az jó legyen, hogy megoldjuk a problémát. Tehát valójában a megoldásra való törekvést kell még hozzátenni, hogy közösen oldjuk meg azt a okot, problémát, konfliktust, és mikor megoldottuk, akkor csináljunk egy intézkedési tervet, ugye egy folyamatot, hogy hogyan fogom ezt megoldani, és számoljak be ugyanúgy. Tehát beszélgessünk erről megint, hogy sikerült megoldani, rendben voltál, megnyugodtál, megoldódott a probléma, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen. és ugyanezt fogja bevinni az iskola rendszerbe, vagy az óvodába a gyerek, az iskolába, és felnőtt korba meg a munkahelyre. És ugye van még egy utolsó ugye okunk, az az alkalmazkodás, mert ez se könnyű megtanulni, ugye, hogy a másiknak a meggyőződését, az élvrendszerét elfogadni. Mert valójában az is egy alkalmazkodás, ugye nem önérvényesítek, és nem mondom el az én véleményemet, de a másikét meghallgatom, és hogyha jó, akkor elfogadom. Ez az alkalmazkodás. Tehát itt ugye együttműködés van. Milyen helyzetek vannak, amikor jó tényleg az élvrendszer, és azt mondja, hogy a gyermek, hogy ugye csak az édesanyám, édesapám dolgozik 12 órát, és nem tudja nekem megvenni csak értékrendben ezt az összegű cipőt, mert nekünk van egy értékünk otthon, hogy milyen értékbe veszünk ruhát és cipőt magunknak, akkor én így fogok és ebbe fogok járni. És nekünk fontosabb az, hogy jó hangulatban és otthon mindent meg tudunk beszélni. El tudod ezt fogadni? És akkor visszakérdez a gyerek, és lát, hogy el fogja tudni fogadni majd a másik, ugye, hogy megtanulta azt, vagy meglátja azt, hogy de hogy nálunk nagyon jó a hangulat, mikor eljön, ugye a kis barátnő, tudnak együtt főzni, édesapa, édesanyja, vagy a barátnője, apukája, anyukája odaül az asztalhoz, és hányszor én is megkapom, hogy de jó nálunk lenni, mert mindenki itt ül, és beszélgetünk, tehát ez egy valós példa, hogy beszélgetünk, és együtt készítünk mondjuk ételt, és közben pedig beszélgetünk, hogy mi történt, ugye az napot feldolgozzuk, meg átéljük. Tehát, hogyha ezt be tudjuk vezetni a családba, akkor ezt jól tud működni, és megtanulja a gyerek azt, hogy hogyan tudok én alkalmazkodni, elfogadni a másiknak a véleményét, hogyha megfelelő vagy az élvrendszerét. Tehát, hogy összefoglalva, ez az öt módja, ugye ez a versengés, a probléma megoldás, a kompromisszumkeresés, az elkerülés és az alkalmazkodás. És nem mindegyikben vagyunk benne mi magunk önérvényesítéssel. Ugye, mert csak ebből háromba vagyunk benne, a másik kettő, abban pedig az együttműködés, de az elkerülésben nem is vagyunk benne egyáltalán, se együttműködéssel, se önérvényesítéssel. Tehát, hogyha elméleti síkon nézem, akkor a konfliktus kezelésnek az elkerülési formája az, hogyha folyamatosan elkerülünk, az nem hatékony forma. Tehát jobb váltani, és magunkba elkezdeni a kompromisszum felé menni, vagy a probléma megoldás felé menni. Ezeket kérdésekkel lehet szépen elindítani, és megtanítani, és megtanulni. Tehát a kompromisszumot, tehát úgy tudjuk elsajátítani, hogy megkérdezni a gyereket, hogy jó, akkor neked mi a véleményed, neked mi a véleményed, mi a legjobb megoldás, ugye szépen mérlegelni a megoldásokat, és te is engedjél, és én is engedek. És akkor születik egy megoldás. A problémába pedig kérdéseket feltenni, hogy na mi a gyökér ok, a pontos ok, és hogyan tudjuk megoldani, és erre csináljunk egy intézkedési tervet. Ez így elméletben nagyon könnyen hangzik, gyakorlati átültetése sokkal nehezebb. A szülőknek nagyon fontos azt látni, hogy talán egy kicsit kívülről kell magukat látni minden helyzetben, és legyen ott bennük a fejükbe azt, hogy most példát mutatok. Hogy mivel mutatok példát? Azzal, hogy versengek, és még felveszek egy agresszív viselkedési formát, vagy azzal, hogy problémát oldok meg, és ezt udvariasan érvényesítéssel oldom meg, egy közepes hanggal, közepes tempóban, ezt úgy hívjuk, hogy asszertív viselkedésbe, egy nyugodt testhelyzettel. És mindegyiket fogja tőlem másolni a gyerek, és amikor konfliktusba keveredünk otthon, akkor nézzem meg, hogy a gyerek hogy reagál rá, és valószínű, hogy visszakapom azt a tükröt, amit én mutattam neki.
1: És azért ezekben a helyzetekben is természetes módon a személyiség is megjelenik, hisz például, ha egy otthoni konfliktus helyzet legyen az tényleg egy apró dolog is, de arra is akár a gyermekek is máshogy reagálhatnak itt életkor függvényében is, de azért személyiség függvényében is, és azért vannak olyan gyermekek, akik magukba

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lanner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. A gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy a gazdasági szereplők között bizalomra épülő, élő kapcsolat legyen, ebben pedig meghatározó szerepe van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök a kamara alapításának 175. évfordulójának alkalmából rendezett emlékérme kibocsátáson Budapesten. A jegybankelnök kitért arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése tavaly márciusban két fő célt tűzött ki, az intézmény működésének racionalizálását és hatékonyságának növelését. A szemlélet fontos eleme, hogy a jegybank olyan együttműködések kialakítására törekszik a magyar gazdaság szereplőivel, amelyek kézzelfogható, gyakorlati haszonnal járnak. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások érdekeit és fejlődését szolgálja. A kamara tevékenységének középpontjában jelenleg az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll. A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a közgyűlés napjára időzítve színesfém emlékérmet bocsátott ki, amelyből magánszemélyenként legfeljebb 3 példány vásárolható. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új unió szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Az iráni helyzetben gyakorlatilag óránként meg tud változni minden. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Most a Khamenei írásos nyilatkozatot tett kedden az iráni állami televízióban, és úgy azt mondta, hogy biztos, hogy nincs visszaút, a régió nemzetei és területei többé nem szolgálnak védő pajzsként az amerikai támaszpontok számára, az Egyesült Államoknak a térségben nincs biztos pontja. Jól értékeli az iráni háború helyzetét, és egyáltalán valószínű, hogy most Mostaba Khamenei értékel? Hát őt nem láttuk még.
2: Hát azt nem, őt nem láttuk, igen, és nyilvánvalóan azért Iránban azt látjuk, hogy egyfajta hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. A háború alatt inkább a forradalmi gárda irányába tolódott el a hatalmi egyensúly, de ezzel együtt Mostaba Khamenei is egy pólus volt, ugye ezt lehet róla hallani, hogy megsérült. Hivatalos iráni források azt mondták, hogy a lábán sérült meg, de hallottunk ugye más forrásokat, amelyek komolyabb sérülésről is beszélnek. Minden esetre az ő pozíciója már a háború előtt igazából elindult egy leértékelődési folyamat, azzal együtt, hogy az alkotmányban nyilván a legfőbb vezető, a legfontosabb szereplője ennek a politikai rendszernek. Az, hogy az amerikai támaszpontoknak mi lesz a sorsa, ez a perzsőből arab államaiban is egy nagy kérdés. Ugye az arab, Egyesült Arab Emírségekben az elmúlt hetekben elindult egy példanélküli diskurzus ennek kapcsán, hogy ezek a támaszpontok nemhogy nem védték meg ezeket az államokat, és nem szolgáltak elrettentő erőként egy harmadik államnak a támadásával kapcsolatban, hanem kvázi még bele is sodorták egy háborús konfliktusba.
1: Célpontok voltak.
2: Célpontokká váltak, és ugye azt is látni kell, hogy Irán ezeket nagyon precízen eltalálta, általában a kommunikációs eszközöket, radarokat, és kvázi használhatatlanná tette már a háború első napjaiban ezeket a támaszpontokat. Tehát ezek nagy részén ma nincs amerikai katona, és ugye nem véletlen, alapvetően az ötcsillagos hotelekben vannak a katonák nagy része, amelyet Irán szintén ugye legitim célpontként tartott nyilván, és a háború első napjaiban ugye hoteleket is ért találat, ahol egyébként civilek laktak többnyire, de amerikai katonák is. Tehát én azt gondolom, hogy felmerül az öböl térségébe kérdésként, hogy hogyan lehet ezt követően a háború után az amerikai, az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyt rendezni, mert azt ne felejtsük el, hogy azért továbbra is a térségnek a legfőbb fegyverszárítója az Egyesült Államok, és én nem nagyon látom rövid távon ennek alternatíváját. Ugye nem csak fegyverszállító, hanem a biztonság garantálója egyfajta security provider pozícióban van, ami sokkal több, mint fegyverszállító. Ezt Kína nem is tudja, nem is szeretné ezt a pozíciót átvenni. Igazából egy-egy regionális hatalom, Izrael, Törökország jelentkezik be hasonló szereppel, de végső soron az a paradox helyzet van, hogy ezeknek az államoknak szüksége van az Egyesült Államokra hosszú távon. Tehát nem nagyon tudják függetleníteni magukat az Egyesült Államoktól, hiszen honnan szereznek be gyakorlatilag magas technológiájú fegyvereket, védelmi eszközöket, ha nem Washingtontól.
1: De ha nincs B-tervük, akkor Teherán rosszul számol, sosem fognak ezek az államok leválni az Amerikai Egyesült Államokról, tehát továbbra is lesznek támaszpontok, majd újjáépítik őket, és akkor ez a korlátozott védelem továbbra is megmarad?
2: Én abban nem vagyok biztos, hogy ilyen számban maradnak támaszpontok, tehát ezügyben szkeptikus vagyok, és azt el tudom képzelni, hogy ezek a támaszpontokat elő vagy utóbb valamilyen formában leépítik, hiszen most ebben a háborúban sem nagyon lehet ezeket használni, és az amerikai haditengerészet gyakorlatilag ettől függetlenül jelen van a térségben, meghatározott erőkkel. Itt nyilván az a kérdés, hogy melyek azok az egyéb államok, amelyek a térség biztonságában szerepet tudnak vállalni. Az biztos, hogy a térség államainak többet kell költeni a fegyverkezés és a saját védelmüknek a biztosítására, és azt is látni kell, hogy ez a hat arab állam, ez nem egységesen mozog ebben a kérdésben. az emírségek talán a legkritikusabb a Gulf Cooperation Council-lal, a GCC-vel, az öbölmenti együttműködés tanácsával, amikor is azt mondja, hogy érdemben nem sikerült megvédeni ezeket az államokat. Az emírségek próbálta rávenni a többi államot, hogy közösen lépjenek fel Iránnal szemben. Erre nem került sor, és ugye azt is tudjuk, hogy az emírségeket érte a legtöbb rakéta és drón találat, elsősorban amiatt, mert Izraellel szoros viszonyban van az Ábrahám megállapodásokon keresztül, emellett ugye Kuwait és Bahrain kapott nagy mennyiségben rakétákat, viszont az is látszik például a mostani tárgyalásoknál, hogy azért az öböl térsége visszavette a kezdeményező szerepet a közvetítésben, tehát most nem Pakisztán, hanem ismételten Katar a közvetítő az Egyesült Államok és Irán között.
1: Egy jövőbeli garantőrként nem Törökország a legkézenfekvőbb megoldást? Erős katonai állam, NATO tagállam, kiterjedt kapcsolatrendszere, és még ambíciója is van, és Iránnal pedig fasírban van.
2: Ugye Törökországnak az Iránhoz fűződő viszonyát egy stratégiai homályosság írja le, tehát egyrészt valóban van egy rivalizálás a két ország között, de Törökország leginkább érdekelt abban, hogy ez a rezsim fennmaradjon ebben a formában, ugyanis hogyha a rezsim megdől, akkor esetleg egy Izrael vagy Amerika barát Irán jönne, amely kifejezetten nem lenne jó Törökország számára, és azt se felejtsük el, hogy 2023-at követően ugye Irán meggyengült különféle izraeli csapások következtében, illetve a hálózatát, a proxy hálózatát ért támadásokon keresztül, és azt az űr Törökország töltötte ki. Na most Törökországnak ugyancsak ambivalens a viszonya egyébként az öbölmenti államokhoz, tehát ne felejtsük el, hogy itt a Szaúd-Arábiával való viszony az elmúlt években indult pozitív irányba, és most valóban úgy tűnik, hogy Törökország, Pakisztán esetleg azok a külső szereplők, amelyek az öböl térségében szerepet tudnak vállalni. Ugye Szaúd-Arábia aláírt 2025. szeptemberében egy védelmi megállapodást Pakisztánnal, és Törökország pedig egyre nagyobb szerepet tölt be a térségnek a fegyver ellátásában. Azonban azért az öböl térségében nyilván nem szeretnék azt, hogy Törökország túlnőjön a maga pozícióján, és mondjuk befolyásolja az öböl térségét.
1: Az szétszálaszható, hogy ma az iráni háború ügyében ki miről és milyen közvetítéssel tárgyal?
2: Hát azért látjuk, hogy mely államok azok, amelyek közvetítőként jelen vannak, és nyilván itt azért alapvetően Pakisztán, Omán és Katar mondjuk az a három legfontosabb állam, amely segíti ezeket az egyeztetéseket, de kívülről tulajdonképpen azért több közel-keleti állam is, például Szaúd-Arábiának is nyilván érdekében áll, vagy Törökországnak is érdekében áll, hogy ezek a tárgyalások előre haladjanak. Most szerintem szimbolikus az, hogy Katar visszavette ezt a kezdeményező szerepet, annak ellenére, hogy maga is kapott ugye rakéta és dróntámadásokat, és Katarnak azért is kitüntetett helyzete van, mert hogy az egyik legkritikusabb pont az az iráni pénzeknek befagyasztott vagyonnak a felszabadítása, és bizonyos pénzösszegek kerülő úton Kataron keresztül jutottak Iránba az elmúlt években, és Katar ezeket megállította rendre amerikai nyomással, és ebben ugye az irániak szeretnének valamilyen áttörést elérni, amely nyilván azért fontos, hiszen akkor a gazdaságot helyre lehetne hozni, és mondjuk a rezsimnek egyfajta legitimitást szerezni, hogyha gazdaságilag helyreállnak a kapcsolatok.
1: Arab országok sorrendjét, jelentőségét mi határozza meg? A méretük, a gazdagságuk, az olajhoz való viszonyuk, az Ábrahám megállapodásokhoz való viszonyuk, az irániakhoz, az izraeliekhez való viszonyuk?
2: Hát ha a hatalmi hierarchiát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ha kimondottan az arab államokat, akkor Szaúd-Arábiát említeném, mint kiemelkedő arab állam, illetve a három nem arab országot, tehát Irán, Törökországot és Izraelt, emellett még esetleg az Egyesült Arab Emírségeket lehetne egy ötödik hatalmi tényezőként említeni, és az is világosan látszik, hogy itt van egy törésvonal jelen pillanatban, Szaúd-Arábia és az emírségek között. Ugye az emírségek Izraellel nagyon szoros viszonyban van, és ezt ellensúlyozandó Szaúd-Arábia pedig Pakisztánnal, Egyiptommal és Törökországgal próbál jelen pillanatban egyfajta együttműködést formálni, és úgy tűnik, hogy ez a két, nem mondanám tömnek, két együttműködés rivalizál egymással a közel-keleti befolyásért, amely nem csak az iráni kérdésben, hanem Szíriában, szomáli föld elismerése kapcsán, Jemenben, tehát az egész tágabb közel-kelet kérdését meghatározza.
1: A február 28-a háború kiinduló pontjához képest haladt előre az Egyesült Államok, ott az atomfegyver lehetséges előállításának megakadályozása, sőt még rezsimváltás is szóba került, bár az úgy tűnik, hogy inkább izraeli nyomásra. Mentek előre ezen az úton?
2: Hát bizonyos értelemben igen, és bizonyos értelemben nem. Tehát ugye az Egyesült Államoknak az volt a feltételezése, hogyha a hírszerzési információk alapján a 40 vezetőt likvidálják, akkor gyakorlatilag nagyon könnyen el lehet érni a rezsimváltást, és majd az új vezetéssel majd aláírja azt a követeléslistát, amit Washington megfogalmazott. Ez gyakorlatilag egy téves elképzelés volt. Valójában abban az értelemben nem, hogy nem mentek előre, hanem hátra mentek ebben a háborúban, hogy ma a hormuzi szoros megnyitássá vált az egyik legfontosabb tényezővé, amely probléma nem állt fenn február 28-án. Kétségtelen tény, hogy az iráni légvédelem, haditengerészet meggyengült az elmúlt hetekben, most már hónapokban, de azt is látjuk, hogy ez ciklikusan képes újra termelődni, hiszen volt egy tavaly júniusi háború, most van egy februári háború, és hát sajnos én borítékolom azt, hogy ezzel a háborúk sora nem ér véget, még akkor sem, hogyha megállapodik most az Egyesült Államok és Irán, egy átfogó 14 pontos megállapodásról cserélik ugye alapvetően a véleményeket, és hát ez egy nagy követeléslista, amelyben, hogyha megállapodnak, akkor is több hosszú hónapok kellenek ahhoz, hogy a részletekben megegyezzenek, és mondjuk legalább egy 2015-öshöz hasonló nukleáris megállapodást aláírjanak, hiszen azt egy 3 év alatt multilaterális keretek között tárgyalták le, most pedig hát alapvetően közvetítőkön keresztül cserélik ugye a követeléslistákat, és ennek eredménye maximum egy oldalas dokumentum lesz, amely viszont nem szabályozza a részleteket, és azért pontosan tudjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik.
1: De arra van bármi elméleti esély, hogy Irán lemond bizonyíthatóan a lehetőségéről annak, hogy atomfegyvert fejleszten, akkor mi marad neki?
2: Ugye véleményem szerint az atomfegyvernél ma nagyobb alkupozíciót képez a hormuzi szoros.
1: Az mindig ott lesz.
2: Én azt gondolom, hogy ez a háború bebizonyította, hogy Irán számára ez egy sokkal jelentősebb pozíciót birtokol, de ezzel együtt ugye az is látszik, hogy a forradalmi gárda nem szeretne engedni az urándúsítás kérdésében sem, és a már 60%-ra dúsított 440 kg-nyi uránnak az átadásáról sem, bár pedig ugye Washington azt követeli, hogy vagy semmisítsék meg Iránon belül, vagy pedig szállítsák az Egyesült Államokba ezt a 60%-ra dúsított uránkészletet. Ezt az álláspontot az elmúlt napokban az iráni vezetés nem fogadta el, és ma is ezzel kapcsolatban hallottam iráni nyilatkozatokat. Jól lehet, többféle nyilatkozat jön ki, nem egy esetben Iránból, tehát
1: stratégiai kétértelműség.
2: Van egyfajta stratégiai kétértelműség, ugye más mond a forradalmi gárda, gyakorlatilag a reformer elnök és külügyminiszter is nem egy esetben más mond, és ugye azt sem tudjuk, hogy ki hozza pontosan a döntéseket, hiszen van ez a mozaikszerű, decentralizált döntési rendszer, amely pontosan azért alakult ki, hogy kivédjék az amerikai-izraeli célzott likvidálásokat, így alsóbb szinteken születnek nem egy esetben döntések, nem tudjuk pontosan, hogy kik hozzák, és ezt elég ügyesen felépítette az iráni vezetés, azzal együtt, hogy a stratégiai kalkulációjában az iráni vezetés szerintem azért számos esetben elszámolta magát, és azért téves következtetésekre jut így a háborúval kapcsolatban. Most ugye tudatosan az időhúzásra, a háborúnak egy eszkalációjára építették fel az iráni stratégiát, amelyben ugye azt próbálják mutatni a világnak, hogy az iráni gazdaság és politika az mindent elbír, ellenben a nyugati világ majd megroppan heteken, hónapokon belül az energiaválság következtében. Hát én azért azt mondanám, hogy az iráni gazdaság sem annyira reziliens, mint amennyire ezt az irániak szeretnék látni.
1: A 440 kg 60%-ra dúsított Iránról, ha megállapodnak, akkor az uránról megállapodnak, akkor az összes többinek már nincs jelentősége, tehát erre kell figyelni, vagy az apró másik 13 pontnak is van érdemi hatása?
2: Hát én szerintem azért van, tehát maga az urándúsítás felfüggesztésének a kérdése az egy olyan alapvető követelés volt az Egyesült Államok részéről, amelyben nem fognak az amerikaiak engedni. Itt ugye az első amerikai elképzelés az volt, hogy örökre függesszék fel, aztán mérsékelték ezt 20 évre, az irániak 3-5 évet mondtak, és valahol a kettő között egy 12 év tűnik a kompromisszumos megállapodásnak, ezt lehetett is hallani egyébként a hírekben, de az a kérdés, hogy jelen esetben valóban hajlandók lesznek-e az irániak ebbe belemenni, hogy 12 évre felfüggesszék az urándúsítást, és egyáltalán abba, hogy a 440 kg-os készletet azt elvigyék. Ugye itt volt egy koncepcionális különbség a tárgyalások során, ugyanis az Egyesült Államok kezdettől fogva a nukleáris program korlátozására fókuszált, addig pedig Irán a tágabb Közel-Keletre, tehát a libanoni, gázai kérdést szerette volna megoldani, és úgy lezárni a háborút, hogy ez hosszú távú garanciákat jelentsen Irán számára, hogy egy következő amerikai elnök majd nem mondja fel, és nem lép ki a mostani alkuból, és hát az irániak azt is oda tették az asztalra, hogy a Hormuzi szoros feletti iráni szuverenitást azt ismerje el az Egyesült Államok, amelyről természetesen Washington hallani sem szeretne.
1: De számít az, hogy az Egyesült Államok a Hormuzi szoros feletti iráni szuverenitást elismeri-e, amikor Irán könnyedén be tudja aknásítani az egész Hormuzi szorost, ha elismerték a szuverenitását, ha nem?
2: Hát de facto tulajdonképpen ez a helyzet most, hogy ha elismerik, ha nem, de facto Irán lényegében kisajátította ebben az értelemben a Hormuzi szorost a nemzetközi joggal ellentétesen. Ugye gondoljunk itt abba bele, hogy az elmúlt napokban egyre nagyobb számú hajó halad egyébként keresztül, most már így 30 fölé ment ezeknek a napi hajóknak a száma, ez már egy pozitív irány. A háború előtti időben ez olyan 100-120 attól függéppen, hogy milyen napot látunk, tehát még mindig a töredéke ahhoz a forgalomhoz képest, ami jellemezte a Hormuzi szorost. De tulajdonképpen az történt, hogy a forradalmi gárda ugye kijelölte azt az útvonalat, ahol csak segítségükkel lehet keresztül haladni a szoroson.
1: Ők tudják, hogy merre vannak az aknák.
2: Erre hivatkoznak, hogy alá van aknázva. A Pentagon azt mondja, hogy 6 hónap kell ezeknek a feltakarításához, és ugye az elmúlt napokban volt egy amerikai támadás Dél-Iránban, Bandar Abbas kikötőjénél, illetve egy szigettel szemben, amely amerikai olvasatban kifejezetten egy olyan hajó elleni támadás volt, amely újabb aknákat készült lerakni a Hormuzi szoroson. Ugye nincs bizonyíték arra, hogy ténylegesen vannak-e aknák a Hormuzi szoroson, mindenesetre, ha egy hajó majd ráfut, akkor az elég látványos lesz, és azért azt láttuk, hogy itt a gazdasági bizalmat azt pillanatok alatt össze lehet roppantani. Hormuzi szoros környékén még mindig több mint 1000 hajó állomásozik, matrózok helyzete is rendkívül rossz, többen egyébként már meghaltak, tehát ez is egy alapvető probléma, és hát ugye a nemzetközi közösség készen áll abban az esetben segíteni, hogyha a háborút lezárják, addig pedig ugye senki nem szeretne segíteni az Egyesült Államoknak, és az Egyesült Államok hiába van egyértelmű katonai fölényben, de mégsem tudja elérni azt, hogy kvázi katonailag megnyissa a Hormuzi szorost, és úgy haladjanak keresztül a hajók, ahogy ezt az amerikaiak szeretnék. Viszont azt is hozzátenném, hogy április 13-a óta ugye van egy amerikai blokkád az iráni kikötőkkel szemben, ez most már gyakorlatilag több mint egy hónapja. Ennek keretében több mint 80 hajót fordított vissza a központi parancsnokság. Ennek egyébként azért van hatása Iránra, hiszen lényegében az olajat ezen az útvonalon nem tudják exportálni. Eznek 90%-a a napi mintegy 1,5 millió barrel olajtermelésből, exportból, bocsánat, az a Hormuzi szoroson keresztül Kínába menne. Nem nagyon van alternatív útvonal, tehát 10%-ot lehet alternatív útvonalra átrakni. Ez lényegében azt jelenti, vagy az volt Washingtonnak a várakozása, hogy kénytelen lesz korlátozni egy adott ponton az olajexportot és az olajtermelést magát Irán, ezzel napi 139 millió dollár bevételtől esik el, és majd ez előbb vagy utóbb megroppantja a gazdaságot, ráadásul az olajtározók megtelnek, és akkor innentől kezdve, ha be kell zárni olajkutakat, azokat technikai okokból nem lehet holnap vagy holnap után újra megnyitni. Na most ezek a várakozások nem teljesültek teljes egészében, tehát az igaz, hogy Iránnak ez komoly gazdasági károkat okoz, de azért azt is látni kell, hogy 74 olajkút van Irán területén, és mondjuk ha kisebbeket bezárnak, attól a többi képes működni, szóval igazából nem omlik össze az olajtermelés sem. Ezek a várakozások azért alapvetően nem teljesültek, hogy az iráni gazdaság összeomlik.
1: Az iráni stratégiák fejében van valamilyen szám, amelyet gazdasági károkozással a világnak kell csinálni ahhoz, hogy a világ rávegye az Egyesült Államokat meg Izraelt arra, hogy fejezze be a háborút? Vagy ők nem ilyen dollár alapon gondolkodnak?
2: Hát dollár alapon ők egy számot tettek közzé, hogy 270 milliárd dollárt követelnek az Egyesült Államoktól a háborús kompenzáció érdekében. Ez is ugye ott van egyébként a tárgyalás, megtárgyalandó pontok között. Hát nem a 14 pont között, mert erről Washington hallani sem szeretne. Itt egyébként az lehet az alkú, hogy Irán eltekintettől az összegtől, viszont azt a több 10 milliárd dollárt, ami be van fagyasztva az Egyesült Államokban, ezt fokozatosan felszabadítják. Igen, ám csak ezzel viszont egy olyan szelepet nyit ki az Donald Trump amerikai elnök, amelyet még Obama sem mert ugye 2015-ben megtenni, nevezetesen, hogy kvázi Irán egy legitim szereplő lesz a térségben, és hát gazdaságilag ez a rezsim akkor alapvetően túl fogja élni a mostani megpróbáltatásokat, hogyha gazdaságilag ekkora összegeket sikerül hazahozni.
1: Az látszik, hogy az iráni emberek hogy élik meg a február 28-a óta tartó szokatlanul hosszú háborút?
2: Csak részben látszik, tehát egyrészt ugye a tegnapi napig internet blokád volt, tehát hírek így igazából nem nagyon jöttek ki. A tegnapi napon helyreállították egyébként az internet kapcsolatot Pezeskian elnöknek a bejelentésére, ami mindenképpen egy pozitív dolog. Nyilván, ami kijön, egy kettősség rajzolódik ki az iráni társadalomban, tehát egyrészt ugye megtámadták a hazát, és a hazavédelme ugye rendkívül kritikusak az Egyesült Államokkal és Izraellel, még azok is, akik egyébként kritikusak voltak a rezsimmel február 28-a előtt, tehát hozott egyfajta nemzeti összetartást a háború. A másik oldalon viszont jóval rosszabb a gazdasági helyzet február 28-hoz képest, egész egyszerűen hiperinfláció van, tehát alapvető gyógyszereknek, élelmiszereknek az ára az rendkívül megnövekedett, és az emberek egy jelentős hányada pedig elveszítette az állását. Például a munkaerő 20%-a az egész konkrétan internethez köthető valamilyen munkát végzett. Ők nem jutnak jövedelemhez, ma 100 dollár alatt van az átlagkereset Teheránban, egy kétszobás lakás 80 dollárért lehet gyakorlatilag bérelni, ami ugye magyar összehasonlításban nagyon olcsónak tűnik. Teheránban például körülbelül a lakosság fele az bérelt ingatlanban él, és nem tudják ezt kifizetni, ezért összeköltöznek emberek egyre kisebb helyre, egyre többen vannak egy-egy lakásban, tehát romlanak az életfeltételek, és ez nem csak a középosztályt, hanem gyakorlatilag mindenkit érint, és hát alapvető probléma van a közszolgáltatások biztosításával, ez a háború előtt is probléma volt, ugye vízhiány, energiahiány. Itt azért ugye komoly azt lehet mondani, energiainfrastruktúrát is ér támadás. Az idei év rossz lesz az iráni mezőgazdaságban, tehát ez az élelmiszerek árában meg fog látszódni. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy a civil lakosság mindenképpen rosszul éli meg, és egyébként voltak már azzal kapcsolatban hírek, hogy azért nem kizárt, hogy jönnek az újabb és újabb tüntetések egy adott ponton, ha a háború véget ér.
1: Csicsman László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója, Rádió Arénájának vendége. Az február 28-a óta kiderült, hogy kinézte be azt, hogyha Iránban megtámadják a rezsimet, akkor majd egy forradalom lesz. Ezt az izraeliek nem értették meg, az amerikaiak nem értették meg, hogy nem így lesz, vagy valaki beugratta a másikat.
2: Hát ezt nehéz megmondani. Utólag nyilván majd történelmileg feldolgozzák. Az biztos, hogy Izraelnek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy az Egyesült Államok elindította ezt a háborút. Ugye másodízben történt meg, és az izraeli célok nem változtak. Jelen pillanatban ellenzik ezt a mostani tárgyalás sorozatot. Ezért is lesz nehéz mondjuk fenntartani azt, hogyha sikerül bármiben megállapodni, esetleg még a pénzeszközöket felszabadítani, hogy Izrael ezt támogassa. Tehát Izrael egy meggyengült Iránban érdekelt, és szeretné elérni a rezsimváltást. Netanyahu kormány ráadásul ugye választásokra készül, szeptember-október magasságában lesznek ezek a választások. A lakosság nagy része kifejezetten nem támogatja a mostani iráni tűzszünetet, és a háború tovább folytatása mellett érvel. Ráadásul, hogyha ez a megállapodás magában foglalja a libanoni frontnak a lezárását, akkor azt én kötve hiszem, hogy Izrael elfogadná alapvetően, hiszen Izrael alapvetően abban érdekelt, hogy egy új regionális rendet alakítsanak ki a Közel-Keleten, és szerintem alapvetően Trump ezért fogalmazta meg a tegnapi napon azt, hogy szeretné, hogyha az Ábrahám megállapodásokhoz olyan államok is csatlakoznának, mint Szaúd-Arábia, Katár, sőt Egyiptomot is említette, ami azért furcsa, mert Egyiptom ugye békeszerződés kötött Izraellel 1979-ben, tehát ebben az értelemben nem kell, hogy csatlakozzon. Nyilván ez egy Izrael felé tett gesztus volt, hogy ezzel meg lehessen győzni a Netanyahu kormány, de hát én nem gondolom, hogy most az Ábrahám egyezményeknek a kibővítése az napirenden lenne az arab országok részéről.
1: Az Amerikai Egyesült Államok függ az iráni háborúban az izraeliek álláspontjától, vagy mondhatja azt Donald Trump, hogy fordítsuk vissza a hajókat és ússzunk haza?
2: Hát ez egy bonyolult összefüggés rendszer, hiszen nyilván van ennek egy amerikai belpolitikai összetevője is, ugye erről könyvek is születtek az amerikai zsidó lobbyról, ugye Emil Scheimer professzor könyvéből tudjuk ennek a részleteit. Ugyanakkor a másik oldalon azt is látjuk közvéleménykutatási adatokból, hogy már nem csak a demokraták körében, hanem Trump támogatóinak a körében is egyre többen mondják azt, hogy ezt a háborút Izrael háborújának kell tekinteni, és ebben nem kell részt venni. Viszont azért Izrael viszont markánsan függ az Egyesült Államoktól, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk Izrael úgy támadja meg Iránt, hogy abban az Egyesült Államok nem ad zöld lámpát, hiszen a mostani konfliktusnál is légihídon kellett ellátni a védelmi rendszert, ehhez ugye hozni kellett a különféle rakétákat, és ez a későbbiekben is véleményem szerint így lesz. Tehát ebben van egyfajta egymásra utaltság, amely kialakult az elmúlt évtizedekben, és hát látható, hogy Donald Trump egyértelműen, ugye most is egyeztetett telefonon Netanyahu miniszterelnökkel, és hát Trumpnak az a víziója, hogy az Ábrahám megállapodásokra építi a közel-keleti rendet, és igazából foglalkozna más problémákkal, orosz-ukrán háború lezárásával többek között, és hát az a vízió, hogyha ezt kiterjesztik, akkor ezzel a gázai kérdés is, és minden rendezhető lenne. Szerintem ez nem teljesen így van.
1: Az Ábrahám megállapodások 2020-as konstrukció, hogyha jól emlékszem, és csak négyen voltak benne, ha az Egyesült Államokat is bele számítjuk, és a legnagyobb, legjelentősebb állam meg nem volt benne ebben a történetben.
2: Ugye négy arab ország írta le, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó és Szudán később, és alapvetően ahol a legmélyebben előre ment ez az Egyesült Arab Emírségek, ugye tavaly szeptemberben már az 5 éven is túl vagyunk, és azt mondhatjuk, hogy a gázai háború sem törte meg ezt az együttműködést. 2023 után is bővült a kereskedelmi forgalom, és 5 év alatt 2 millió izraeli állampolgár lépett az Egyesült Arab Emírségek területére. Valószínűsíthetően nagy részük egyébként vagy a dubái, vagy az Abu Dhabi repteret használta tovább utazása, de minden esetre itt látványos számok vannak. Az volt a várakozás, hogy ez Szaúd-Arábiával, esetleg Szíriával kibővül, ugye Szíria különösen 24 decemberre az Assad rezsim megbukását követően került fel a napirendre, tehát itt sem sikerült, ugye voltak titkos egyeztetések Sára elnökkel, azonban ugye Izrael rendszeresen támadta az elmúlt 1-2 évben Szíria területét, így főként emiatt nem sikerült előre menni a megállapodással. A szaúdiak pedig egyértelműen ugye a gázai kérdés rendezéséhez kötik az Ábrahám egyezményekhez való csatlakozást, és én azt gondolom, hogy mivel október óta egy ilyen sem háború, sem béke, vagy inkább korlátozott háború figyelhető meg a gázai övezetben, én nem gondolom azt, hogy most időszerű ennek a kibővítése.
1: De a gázai övezetről az iráni háború elterelte a figyelmet, nem szerepel a lapok címlapján, nincs nemzetköziesítve most már megint a probléma.
2: Hát nem nagyon hallunk róla, hogy egyébként a béketanácsról sem hallunk, ami ugye Trumpnak a víziója volt, hogy akkor majd ez menedzseli a konfliktust. Egy-két hír van, ugye, hogy emészségekbeli cégekkel sikerült tárgyalni, ugye nemzetközi stabilizációs erők nem érkeztek oda, pedig ugye Indonézia tette a legnagyobb felajánlást. Ugye elindult ez a technokrata 15 fős palesztin kormány, de hát napi szinten azért a harcok határozzák meg a gázai vezetet, miközben ugye Izrael nyitott egy dél-libanoni frontot, ahol kísértetiesen hasonló a forgatókönyv, ugye egyfajta pufferzónát létrehozni dél-libanon területén, miközben ugye Izrael és Libanon között zajlanak tárgyalások, és egyfajta ugye tűzszünet idézőjelben létrejött, viszont ugye Izrael fenntartja magának azt a jogot, hogy a Hezbollah felszámolás érdekében további katonai hadműveleteket tegyen. Tehát érdemben ugye több fronton zajlik a háború jelen pillanatban, és míg ezek a frontok nem rendeződnek, addig igazából én nem látom az esélyét annak, hogy egy átfogó közel-keleti rendezést tető alá lehessen hozni.
1: Van az izraeliek fejében ma valamilyen elv a közel-keleti rendezésre, volt a területet a békéért, aztán volt a békét a békéért elv, meg ilyen elképzelések voltak. Most milyen rendező elv van a fejekben?
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye Izrael választásra készül, és az a nagy kérdés, hogy a Netanyahu kormány, vagy egy új Netanyahu kormány tovább folytathatja. Az látszik közvéleménykutatási adatokból, hogy bizonyos kérdésekben egyetért a társadalom, tehát például az egyik ilyen, hogy a kétállamos megoldást, azt meghaladta az idő. Ugyanakkor, és azzal is egyetért a társadalom nagy része Izraelben, hogy Iránban rezsimváltásra van szükség, és ennek érdekében Izraelnek tovább kell folytatni a háborút. De ezzel együtt, hogy hogyan rendezzék magát a palesztin kérdés, vagy a libanoni problémát, én nem látom azt a rendező elvet, hogy azért Izrael egy sokszínű állam, ahol különféle véleményeket látunk, még ha egy jobbra tolódásról is beszélünk, azért elég erőteljesen alternatív hangok jelennek meg, és egészen biztos, hogy egy más kormánya lesz Izraelnek, akkor eltérően fogja kezelni ezeket a kérdéseket, Iránt leszámítva, mert azt gondolom Irán kapcsán azért nagyjá. Egy irányba mennek a vélemények.
1: Tehát, ha Netanyahu miniszterelnök szeptemberben megnyeri és behúzza újra a választást, akkor a nyugvó pontra jut a háború, vagy épp ellenkezőleg nem marad más választásra, mint amit a közvélemény akar, hogy addig folytatni, amíg az eredeti cél, a rezsimváltás meg nem történik.
2: Biztosan nem kerül nyugvó pontra a háború véleményem szerint, tehát az, hogy mivel nem sikerült Izraelnek elérni a rezsimváltást, így borítékolható, hogy bizonyos időszakonként az iráni konfliktus újra termelődik. Hát egyfajta ciklikusságot fog mutatni. Trump számára most az a fontos, hogy bármilyen dokumentumot lebegtessen és kiszálljon a háborúból, de nem biztos, hogy ez a dokumentum jó lesz az Egyesült Államoknak, és az sem biztos, hogy ez jó lesz Izraelnek. Ez alatt azt akarom érteni, hogy gyakorlatilag ez a 14 pontos megállapodás, ez egyoldalas papír, ez nem fogja rendezni az iráni nukleáris kérdést. Ez borítékolható előre, ha el is érik ezt a megállapodást. Én biztos vagyok abban, hogy újabb és újabb szállítmányok érkeznek, katonai segítség Kína, Oroszország részéről. Az irániak fel fogják vetni ismételten azt, hogy akkor növelni kellene az urándúsítás problémáját. Már volt is egy ilyen vita az iráni parlamentben, hogy akkor itt az idő 90%-ra dúsítani a meglévő uránkészletet, majd ennek nagyobb elrettentő ereje lesz. Ugye eddig lebegtették ezt a nukleáris programot, ugye tagadták is, de ugyanakkor tudtuk, hogy tettek azért lépéseket a katonai célú program irányában, hiszen a 60%-os dúsítás az nem a civil célú nukleáris programhoz szükséges, tehát egyértelműen van egy katonai jellegű program, amelyet nem én mondok, és nem Izrael, hanem Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése állapított meg tavaly. Én azt gondolom, hogy borítékolható, hogy bármilyen kormány lesz Izraelben, az iráni probléma, amíg ez a rezsim van hatalmon, ez újra fog termelődni.
1: Iránban a rezsimváltásnak bármilyen jele, csírája látszik. Nagyon komoly tüntetéssorozat volt az amerikai-izraeli támadás előtt. Úgy tűnt, mintha akár rezsimváltás is lehetne.
2: Tehát az biztos, hogy a rezsim súlyos gazdasági és politikai válságát éri, és rendkívül alacsony a legitimációja már a háború előtt is. Most ugye a forradalmi gárda megpróbál gyakorlatilag a háborúból egyfajta legitimitást nyerni. Ezt részben egyébként sikerült, tehát uralják a propagandát, van egy elrettentés, ugye napi szinten kivégzések vannak, amelyek azért nyilván elrettentik mondjuk a tüntetőket, hogy újra utcára menjenek. Viszont azt gondolom, ahogy véget ér a háború, és aláírnak bármilyen megállapodást, akkor újra fognak kezdődni ezek a tüntetések. Ezek végigkísérték Iránnak az elmúlt évtizedeit. Mondjuk 2009-ben volt az úgynevezett zöld forradalom, minden idők egyik legnagyobb tüntetése, az sem vezetett rezsimváltáshoz. Viszont azt nagyon fontos látni, hogy csak elnyomással nem lehet egy diktatórikus rendszert sem felépíteni, valamilyen szintű legitimációra szükség van, és én azt gondolom, hogy majd a háború után kialakul, hogy a különféle hatalmi pólusok között milyen egyensúly tud létrejönni. Ugye itt vannak személyek, és vannak csoportok, tehát ilyen például Kalibov, aki az iráni tárgyaló delegációt vezeti, a parlament elnöke, egy olyan személynek tűnik, aki egyensúlyozni tud a kemény vonalasok, a forradalmi gárda és a különféle csoportok között. Egy ilyen pólusnak tűnik Pezeskian elnök és Arakcsi külügyminiszter, akik ugye egy reformerebb irányt visznek, nyilván maga a forradalmi gárda is, maga Mojtaba Hemene is, mint legfőbb vezető, és az a kérdés, hogy milyen, sikerül-e valamilyen egyensúlyt létrehozni a politikában az elkövetkezendő hónapokban. Na most jelenleg alternatívát nem kínáltak a tüntetők, nincs egy olyan szervezett csoport, legyen az katonai erővel vagy anélkül, akinek a kezébe át lehetne adni a hatalmat. Ugye itt alapvetően a Shah fia, ugye Reza Pahlavi merült fel, de hát maguk az amerikaiak is elvetették egy idő után, és ugye van egy radikális szervezet, amit Iránban terrorszervezetnek tartanak nyilván, a Mojahedine Khalq, ez Albániában van furcsa módon a néhány ezer tagja, tehát ez a két olyan ellenzéki szervezet csoport lehetne, amely átvenné a hatalmat, úgyhogy Iránban nincs ilyen, és ugye az amerikaiak és az izraeliek még a kisebbségekben bíztak, különösen ugye a kurd kisebbségben az ország észak-nyugati határán, illetve hát részben az iráni kurd fegyveres csoportok azok az iraki oldalon működnek, ahol az iraki kurdok rögtön kikérték maguknak, hogy az ő területüket megint egy ilyen háborús felvonulási terepként használják. Tehát ezek is nem megfelelő ötletek voltak, de a kisebbségi területek nem fogják szétrobbantani Iránt. Úgyhogy azt gondolom, hogy én most nem számolnék így rövid távon rezsimváltással, hiszen nem körvonalazódik sem egy személy, sem egy csoport, akik kezükbe vehetnék a hatalmat.
1: Az iráni belpolitikában vannak olyan dogmák, mint mondjuk Lengyelországban az orosz ellenesség, hogy abban bármennyire is gyűlölik egymást a belpolitikai irányzatok, ebben az egyben egyetértenek. Iránban ez az Amerika meg Izrael ellenesség?
2: Hát ez az Amerika és Izrael ellenesség mindenképpen ilyen. Most egyébként ugye 30 ezer iráni ment a mekkai zarándoklatra, egyébként 80 ezer volt az irániaknak a kótája, de arra hivatkozva, hogy hát a háború miatt, illetve hát sokan nem tehették meg anyagilag, hogy elutazzanak, így kevesebben mentek, és ugye lehet hallani már a híreket, hogy az iráni zarándokok nagy része az rendkívül Amerika ellenes nézeteket vol. Tehát én azt gondolom, ez megerősödött most az elmúlt hetekben, hónapokban. Még ugye ezért azt tudjuk, hogy az iráni középosztály egy része, mintha szimpatizált volna Izraellel. Egyébként 2023. októberében a Hamas terror támadása kapcsán. Nehéz lemérni egyébként, hogy a lakosság az most hogyan látja ezeket a folyamatokat, de az biztos, hogy az eliten belül az ideológia határozta meg az iráni rezsimet 1979 óta, és ennek ugye egy kvázi harmadik utas fejlődés, az iráni politikai rendszerem ugye egy hibrid modellre épül, ugye részben Khomeini ajatollaknak a politikai nézeteire, részben pedig a nyugatról importált alkotmányra, köztársasági berendezkedése épült, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ideológia és ebben az Egyesült Államok és Izrael ellenesség kulcsfontosságú, és végigkísérte a rezsimet.
1: Az üzlet, azaz iráni felső középosztályt érdekli, ez az ábrahámi megállapodások egyik nagy vonzereje volt, hogy a magasan technikailag fejlett Izraellel remek üzleteket lehet csinálni, míg a turisztikai szakemberek is számolgatták, hogy hányan fognak elmenni innen, oda, onnak, ide. A dubai repülőteret használják, hogy ez óriási prosperitást jelent. Az irániakat ez nem hagyja meg?
2: Én azt gondolom, az irániakat itt, ugye az, hogy Izrael az egy nehezebb dolog, de az, hogy az Egyesült Államok belépjen az iráni piacra, ez ugye 2015-ben is napirenden volt, legalábbis ezek voltak a várakozások Iránban. Többször is jártam abban az időszakban, és ugye üzletemberekkel is beszélgetve arra számítottak, hogy az amerikai vállalatok belépnek az iráni piacra, de maga az a konstrukció nem tette lehetővé. Washington ugye nem oldotta fel a szankciókat Iránnal szemben. Most ugye az irániak szeretnének egy olyan garanciát látni, hogy Washington hosszú távon elkötelezi magát a béke mellett, és mondjuk ha az amerikai cégek belépnének az iráni olajpiacra, ahol egyébként nagyon nagy szükség lenne az új modern technológiára, akkor ez egy win-win szituáció lenne, és ezt egyébként maga az iráni keményvonalas vezetés már február 28-a előtt az utolsó tárgyalási fordulón felajánlotta Trumpnak, mondván, hogy úgy is szereti ezt a fajta biznisz szemléletet, és én azt gondolom, hogy ebbe az

0: szinte kibogozhatatlan, hogy mi a valós és mi a népi hiedelem.
1: Ön szerint fenn fognak-e maradni a köztudatban a versei és a Petőfi kultusz?
0: Azt hiszem, hogy ez Petőfin egy picit abból a szempontból túlmutató, hogy az oktatás rendszerében is sok változás kellene. Jó lenne, hogyha olyan keretet lehetne találni, ahol ténylegesen és mélységében lehet foglalkozni nem csak Petőfivel, más alkotókkal is, és talán akkor jobban megmaradna. Tehát az, amiben mi felnőttünk, az a erősen mennyiségű jellegű irodalomoktatás, inkább egy minőségi irodalomoktatás felé mozdulna el, mert a mai diákokat rengeteg információ éri, kevésbé tudnak szelektálni, ezért fontos lenne az, hogy a szövegeknek a mélységét megértsék, és akkor talán idővel maguk is jobb olvasóvá válnak, mert olvasási felmérések mutatják, hogy ebben azért komoly problémái vannak az egész modern társadalomnak, ezen belül Magyarországnak is. Tehát a lényeg az lenne, hogy ne úgy tanítsuk az irodalmat, hogy Woody Allent ideidézve, hogy olvastam a háború és békét oroszokról szólt, hanem nem feltétlenül kell a háború és békét középiskolába tanítani, hanem azt kell tanítani, hogy lehet majd, hogyha egyszer mégis kedvet kap valaki ezeknek a szövegeknek a megismeréséhez, vagy egy Petőfi vers, vagy egy József Attila, vagy egy Ady vers megismeréséhez, akkor tudja, hogy hogyan kell ehhez hozzányúlni. Tehát én azt hiszem, hogy Petőfi önmagában fönn fog maradni, mint szimbólum, de az olvasottsága az jelenleg nem Petőfi miatt, hanem a társadalmi környezet miatt azért hagy kívánni valót maga után.
1: Önnek melyik a legkedvesebb és kedvenc verse?
0: Én szeretem Petőfinek ezt a pánkos rocker milliójét. Ebben a kötetben is a Dicsőséges nagyurakról és az Akasztátok fel a királyokat című versről írtam. Nem hiszem, hogy Petőfi akasztani szeretett volna, de amikor leírta, akkor a dű, ami benne volt, az ténylegesen munkálkodott. És ami nagyon érdekes Petőfi szemszögéből is, talán, hogyha valaki ezekhez a versekhez hozzányúl, azt kell megjegyezni, hogy Petőfi a történelmet, miközben történelem jelentős alakítója volt, alulról, a kisember szemszögéből nézte. A befolyással rendelkezők, a kiváltságosokkal szemben erősen kritikus hangot ütött meg.
1: Írói vénáját miatt mi jellemző ön szerint a szóhasználataira és a verseire?
0: Nagyon érdekes, azt szoktam mondani, amikor még én gyerek voltam, akkor úgy tanultuk a matematikát, hogy volt egy általános iskolában, hogy volt egy gép, és akkor, hogyha a gépbe bedobjuk azt, hogy 8, akkor hozzáad 3-at, és beosztja 2-vel, és akkor mindig is számolgatni kellett. Lehet, hogy valaki még emlékszik ezekre a feladatokra. És Petőfi egy nagyon-nagyon érdekes ember volt, aki a napközbeni beszélgetések során hallott valamit, amely elültetett benne egy-egy gondolatot, és azt a gondolatot, mint ez a matematikai gép képes volt versé formálni, és ami nagyon-nagyon fontos üzenet egyébként, hogy verset azért kellene olvasni, mert a nyelvhasználatunkat és a gondolkodásunkat igényesebbé teszi. Tehát nagyon sokféleképpen elmondhatjuk ugyanazt, de azt, hogy az élet milyen mulandó, mégiscsak Petőfi fejezte ki a legszebbek között a magyar irodalomban, hogy elhull a világ, eliromlik az élet, és ezt mondhatnánk egészen közönségesen, és mondhatnánk egészen semlegesen, vagy mondhatnánk, de úgy, ahogy ő tudta, azt nem tudjuk, és ezért egyrészt érdemes ezeket a sorokat, gondolatokat, verszakokat vadászni, másrészt pedig törekedni arra, hogy mi is a pillanat illően, de minél teljesebben és komplexebben próbáljuk megfogalmazni a gondolatainkat, mert a gondolataink megfogalmazása az voltak éppen az énünknek a kifejeződése.
2: Kedves hallgatóink, dr. Mercs István előadása nem csak Petőfi Sándor életéhez és munkásságához hozta közelebb a hallgatókat, hanem betekintést nyújtotta a könyvkiadás világába is. A kolozsvári fiatalok egy rendhagyó irodalmi élménnyel gazdagodtak. Pokrovenszky Gergely interjúját hallották.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatók!

Hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően a Nyíregyházi Egyetem mérnök informatikus hallgatójával, Kovács Gáborral beszélgetünk kutatási eredményeiről. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várjuk vissza Önöket!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Agrárkamara és a Klebelsberg központ felülvizsgálatáról, a magántőke alapok átláthatóságáról és tulajdonosaik azonosításáról, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról is döntést hozott a kormány keddi ülésén, közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva elmondta, a MÁV vezetésével egyeztetve soron kívül vizsgálatot rendelt el a közösségi és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, ami kiterjed a tűzben érintett hasonló típusú mozdonyokra is. Köböl Anita kormányszóvivő azt közölte, az aszbesztszennyezés ügyében felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság. Kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak ki. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja. Szondi Vanda a szombati Bajnokok Ligája döntőre kitérve azt mondta, Budapest teljesen felkészülve várja a sporteseményt. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormányszóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. A fagykár bejelentéseket vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.med.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az új hőmérsékleti adatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítanak a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így fontosabbak lesznek a hőmérsékleti adatok, áll a közleményben. Az adatok folyamatos frissítése érdekében is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén, közölte a minisztérium. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Közleményük szerint 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek részeként minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő, várható legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Kocák Szilvia vagyok. Önök továbbra is az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Svéd asztal című magazin műsorát hallják 2026. május 28-án csütörtökön. Néhány szóban magazinunk tartalmáról. Kovács Gábor mérnök informatikus hallgató a Nyíregyházi Egyetemen, a Fekete-tengeri Tudomány elnevezésű nemzetközi hallgatói tudományos versenyen pályamunkájával a harmadik helyen végzett. Kutatásairól beszélgetünk az egyetemi hallgatóval.
2: Én középiskolában jártam polgáron rendszergazdai képzésen, ott szerettették meg velem az informatikát. Utána, hogy az egyetemre jöttem, ott láttam meg, hogy lehet bárhova beilleszteni, akár legyen ez egy nemzeti parknak a adatbázisa, vagy egy weboldal készítés, és nagyon-nagyon sokrétű.
1: Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útravaló gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 28-a van, ma az Emilek és a Csanádok ünneplik a névnapjukat. Az Emil latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név dékicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse sokáig az Emileket és a Csanádokat. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1521-ben a Wormsi ediktum törvényen kívül helyezi Luthert. A Wormsi birodalmi gyűlés, amelyen Luthernek lehetőséget adtak arra, hogy kifejtse hittételeit, olyan ediktumot fogad el, amely birodalmi kiközösítéssel sújtja mind Luthert, mind híveit, és megtiltja iratainak terjesztését. Az ediktumot 5. Károly írta alá. 1918-ban ezen a napon lett független Örményország. Örményország a földkerekség egyik legősibb állama, lakói már 3000 éve élnek az állandó hódításoknak kitett Kaukázus vidéken. Az önálló államiság 1918-1920-as rövid időszakát leszámítva Örményország 1828-tól 1991-ig az Orosz Birodalom, illetve a Szovjetunió része volt. 1979-ben Athénban aláírtak egy megállapodást Görögországnak az európai közösséghez való csatlakozásáról. Ez 1980. január 1-én lépett hatályba. Ezzel Görögország a 9 tagország mellett a közösség 10. teljes jogú tagjává vált. 1987-ben sportrepülőgép szállt le a moszkvai Vöröstéren. Matthias Rust, a Hamburg környéki Wedelből való 19 éves fiatalember egy légcsavaros géppel szállt le az ismert téren. A radar ellenőrzést kikerülve 800 kilométert repült szovjet légtérben. Rustot 5 hónappal később a legfelsőbb bíróság Moszkvában garázdaság miatt 4 évi munkatáborra ítélte. 1841-ben ezen a napon született Giovanni Sgambatti, olasz zongoraművész, zeneszerző. A római születésű művész zeneszerzőként 1866-ban mutatkozott be, zongora négyest írt, és még ugyanabban az évben Rómában karmesterként is dobogóra lépett. 1906. május 28-án született Svéd Sándor operaénekes, különlegesen zengő baritonjával a világ valamennyi operaházának ünnepelt énekese volt, különösen Verdi szerepekben aratott nagy sikert. Különleges technikája révén hangja sokáig megőrizte szépségét, csak nem 4 évtizeden át készült hanglemezei világhírűvé tették. 1928-ban ezen a napon született Széchy Margit költő, grafikus, illusztrátor. 1849. május 28-án halt meg Anne Bronte, angol írónő, költő, 1910-ben Mikszáth Kálmán író, 2010-ben Békés Pál író, műfordító, drámaíró. 1974-ben ezen a napon halt meg Stehló Gábor, evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. Stehló Gábor a holokauszt idején egy háza megbízásából zsidó gyerekek mentésében vett részt, aztán a harcokat követően a háború kárvalottjai is csatlakoztak hozzá. A sokszínű társaságot egy gyermekotthonba terelte, az intézmény keretében pedig egy saját gyermekköztársaságot is kialakítottak, amelyet Gaudiopolisnak neveztek.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.
1: A méz íze. Ha csak nem vagyunk elhivatott mézfogyasztók, nyugodtan bevallhatjuk, hogy a méz szinte feltűnés nélkül vált mellékessé az étrendünkben. Talán észre sem vettük, hogy már csak kivételes alkalmakkor kenünk belőle egy kicsit a kenyerünkre, olykor teszünk a tejánkba vagy a süteményünkbe. Ha betegek vagyunk, még beveszünk egy-egy kanálkával, de a modern gyógyszerek között aligha elsőként jut az eszünkbe. Pedig olyan sok szép dolgot tudunk róla. Talán nem kétséges bennünk, hogy a tiszta méz rendkívül egészséges, jót tesz az embernek, az egészségest szebbé teszi, a beteget gyógyítja. Felveszi a harcot a baktériumokkal, segíti az emésztést, táplálja az izmokat, és nyugtató a hatása. Nem hizlal, nem okoz fogszúvasodást. Szép a színe, még a tányéron is ragyog belőle a napsugár. Sokunknak tetszik a méz színű vévmunkált fabútor, és élvezzük az illatot, ha azt mondják rá, hogy olyan, mint a mézé. De milyen az íze? Az igazi méz íze, amit a méhektől kapunk. Akik teljes saját kicsi szervezetüket vetik be, hogy a virágot nektárját felszívhassák, azt átalakíthassák, és mézként, mézgyomrúban őrizve a kaptárba szállíthassák. Nekik az egész életük benne van minden csepp mézben. Ők nem kímélik magukat, nem futnak el a feladat elől. Szervezettek, egymásra utaltak, mindegyiküknek tudnia kell a dolgát, hogy kikeressen nektárt, és ki áramoltasson levegőt a kaptáron át. Lehet-e az ilyen méznek más az íze, mint édes? Ami ennyire emlékeztet a teremtési ajándékokra, az élet különleges méltóságáról, az egymásra utaltságról, a közös felelősségről. Ez az édes íz az életet idézi, az élet édes ízeit. Mert nem csak az ételeknek, hanem a szavaknak, sőt az életnek is lehet íze. És ebben egyáltalán nem az édes élet dobzódása, felelőtlen önzése, jobb esetben is önsorsontó féktelensége jelenti az édes ízt, hanem a pillanatoknak a méltósága. Az élet megbecsülésének egy-egy pillanata, a hazugságok szövevényében egy-egy igaz szónak az ereje, a kíméletlen versenyben a tisztességes helytállásnak a hétköznapisága. Ezt az édes ízt ízleljük édesanyánk szeretetében, édesapánk becsületében, kedvesünk szerelmében, barátunk hűségében, gyermekünk ragaszkodásában. A másiktól kapott elfogadottságban. És akinek ez kicsit is hiányzik, az életét megédesítő íz is hiányzik. Szomorú vagy keserű lesz, kiszolgáltatva mindenféle mesterséges édesítőszereknek. Talán falni szeretné az életet, a szerelmeket, a sikereket, a hatalmat, vagy ha már nincs, hát legalább az ételeket. Pedig az élet édes ízeit, mint ahogyan a mézet sem, nem lehet falni. Nem lehet nagy kanállal lenni, csak kis adagokban, a pillanatok majdnem láthatatlan történéseit felfedezve lehet élvezni. Teret engedve és nem elfelejtve egy kedves pillantást, egy megsimító mozdulatot, egy fölemelő szót, egy elfogadó kezet. Időzzünk el magunkban nyugodtan egy szép versoron, egy buszon látott kíváncsi gyermekarcon, egy hűséges helytállásról szóló emberi történeten. Idézzük fel magunkban egy-egy szép régi karácsony emlékét, hogy újra érezzük annak már elfeledett édes ízét. Néha vegyünk elő egy apró régi kedves tárgyat, gyönyörködjünk a színében, a formájában, s jusson eszünkbe, akire emlékeztet. Hiszen ezekben a pillanatokban fonódik össze bennünk a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, s ezekben fedezhetjük föl legjobban életünk teljességének az ízeit. Az édeset is. Friss hír, hogy teremtett társaink, a méhek, egyre kevesebb mézet termelnek. Mert az utóbbi 100 évben egy teljes Celsius fokkal emelkedett a globális hőmérséklet. A következő 100 évre a kutatók 6 fok emelkedést jeleznek. Mi lesz a méhekkel? Mi lesz vajon életünk édes ízeivel?

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. május 28-án csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket.
2: A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köbbel Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köbbel Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köbbel Anita.
1: A vállalkozóknak június 1-ig kell benyújtaniuk a 2025-ös bevallást és befizetniük a helyi iparűzési adót. Újdonság, hogy a 25 HIPAK nevű nyomtatvány már a NAV új online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán keresztül is kitölthető és benyújtható, akár mobiltelefonról is. A rendszer használata egyelőre választható, várhatóan azonban jövőre már kizárólag ezen keresztül lehet majd beadni a bevallásokat. A 25 HIPAK nyomtatványt azoknak a vállalkozásoknak kell kitölteniük, amelyek 2025-ben Nyíregyházán rendelkeztek székhellyel vagy telephellyel, és itt végeztek iparűzési tevékenységet. A bevallás továbbra is benyújtható a megszokott általános nyomtatványkitöltő program segítségével, ugyanakkor már elérhető az új korszerű webes felület is, amely egyszerűbb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Dr. Kása Brigitta aljegyző a nyíregyháza.hu-nak azt mondta, az ONYA egyik legnagyobb előnye, hogy automatikusan beemeli az adózók bizonyos törzs adatait a NAV rendszeréből, így jelentősen csökkenti az adminisztrációt. Az aljegyző úgy fogalmazott, ez azért újdonság, mert egy korszerű webes felületről van szó, amely papírmentes ügyintézést biztosít. Pályakarbantartási munkákat végeznek szerdától a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak, közölte a MÁV Inform. A tájékoztatás szerint a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon a 3 hónapos komplex karbantartást a MÁV csoport saját forrásból 3 milliárd 200 millió forint értékben valósítja meg. A közlemény szerint a munkálatokban mintegy 200 szakember vesz részt korszerű nagygépek bevonásával. Több mint 44 kilométeren végeznek vágányszabályozást, mintegy 17 kilométeren síneket, valamint 900 vasbeton aljat és 4000 méternyi optikai kábelt is cserélnek, továbbá 8000 tonna zugzott követ építenek be. Emellett 4 vasúti átjárót korszerűsítenek, illetve a felső vezeték és biztosító berendezés karbantartása is megtörténik. A munkák az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal kell utazni, emiatt hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni, írja a MÁV Inform. Nem csak a szakemberek dolgoznak Nyíregyháza egynyári virágágyásainak kialakításán, idén is diákok kapcsolódtak be a város szépítő munkába. A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézménye tanulói, valamint a Nyíregyházi Ridenc Gimnázium szakiskola és kollégium diákjai közösen ültettek virágokat a város több pontján, írja nyíregyháza.hu. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek ne csak szemlélői, hanem aktív alkotói is legyenek környezetüknek. A közös munka során a fiatalok megtapasztalhatják, milyen felelősséggel jár a közterületek gondozása, valamint közelebb kerülhetnek a természetvédelem és a fenntarthatóság mindennapi gyakorlatához. A szervezők szerint fontos, hogy a diákok már fiatalkorban megtanulják, a város tisztaságának, rendezettségének megőrzése közös ügy. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Évek óta hangsúlyt fektet arra, hogy a városszépítő programokba az oktatási intézmények tanulóit is bevonja. A társaság szerint a környezettudatos szemlélet kialakításának egyik leghatékonyabb módja a személyes tapasztalatszerzés és a közös cselekvés. A mostani program is azt szolgálta, hogy a gyerekek jobban megismerjék közvetlen környezetük értékeit, és aktív szerepet vállaljanak azok megóvásában és gyarapításában, írja a portál. Petőfi Sándor gondolatisága ma is képes megszólítani a fiatalokat, különösen akkor, ha egy előadás nem csak az irodalomról, hanem a könyvek születésének kulisszatitkairól is szól. Kolozsváron a Bölcsészettudományi Karon tartott interaktív kötetbemutató előadást dr. Mercs István irodalomtörténész, aki a hallgatókkal együtt eredt Petőfi nyomába.
3: Valójában nem is feltétlenül egy előadás volt, hanem egy furcsa szeminárium, abban a szempontból, hogy egyrészt a diákoknak kellett leszervezni az eseményt a helyszíntől, a résztvevőkön keresztül, és erre a rendezvény szervezésre is jegyet kapnak, ez a szemináriumnak a része volt, másrészt pedig nekik van olyan tantárgyuk a Kolozsvári Egyetem, hogy kiadványszerkesztés, és a kiadványszerkesztéssel kapcsolatos tevékenységekről is kellett beszélni, arról is kellett beszélni, hogy a szerkesztői feladatok, mik a nyomdával való kapcsolattartás volt. Tehát ez egy voltak éppen felsőoktatási szeminárium volt, amely még összekapcsolódott az teljes időkeretet tekintve, mondjuk úgy körülbelül a fele vagy kétharmada pedig magáról a Petőfi könyvről szólt. A Petőfi kötet az egy tanulmánykötet, 2023-ban volt a 200 éves évfordulója Petőfi születésének, ez egész évben a legkülönbözőbb helyszíneken zajlottak megemlékezések, és számos tudományos igényű konferencia is zajlott. Mi is szerveztünk egyet a Móri Zsigmond Kulturális Egyesület égisze alatt. A helyszín Petőfi életének két kultikus helye, Nagy Károly, itt ismerkedett meg Szendrei Júliával, illetve Erdőd. Szendrei Júlia kor Erdődön lakott, az édesapja a Károlyi birtokoknak volt a jószágigazgatója, és ezen a két helyszínen lezajlott a konferencia 15 résztvevővel, majd egy jó másfél évig zajlottak a kötetnek az előkészítő munkái. Tavaly jelent meg ez a kötet, mint ahogy mondtam, tanulmánykötete, számos szerzőnek az írását tartalmazza.
1: Horgász viadalt rendez középiskolások és általános iskolások számára a Sporthorgász Egyesületek Vármegyei Szövetsége május 31-én a Bújtosi tavaknál. Biri Imrét, a Szabolcs Vármegyei Horgász Szövetség ifjúsági oktatási szakbizottságának elnökét, a horgássuli megalkotóját hallják.
4: Ez is tulajdonképpen a gyermeknapi horgászversenyeknek egy része, elsősorban középiskolásoknak szól. Nyíregyházán a Bújtos tavon rendezzük már meg évek óta, és úgy tűnik, hogy ebbe az évben is ott fogjuk megrendezni. Ez a horgászviadal, ez nem csak horgászatból áll, van benne egy kis szerelék, van benne egy tesztlapkitöltés, van benne célbadobás, és van benne maga a horgászat. Természetesen a győztesek általában azok, akik jól horgásznak, de a többibe is van egy kis tapasztalatuk. Azért is fontos ezen a viadalon, hogy olyan gyerekeket válasszunk ki, aki több területen, nem csak a horgászatban, és neki van a legjobb felszerelése, de nem csak azok győzhetnek, hanem a legjobbakat visszük, mert az országos döntő az viszont minden megyéből oda jönnek ezek a három fős csapatok, és nekünk ott is helyt kell állni. Akkor is, hogyha az innét kikerült versenyzők nem olyan felszerelésekkel mennek, de a tudásuk megvan ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, és jó eredményeket érjünk el. A horgászviadalon az elmúlt évben vezették be, hogy az általános iskolásoknak a felsőse is jöhetnek. Nekik is szoktunk egy kis versenyt rendezni, és mind a kettőnél díjakat adunk ki. És mivel ez is a gyermeknapi programhoz tartozik, ezért mindenki kap valami kis apróságot.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Gábor mérnök informatikus hallgató a Nyíregyházi Egyetemen. A Fekete-tengeri Tudomány elnevezésű nemzetközi hallgatói tudományos versenyen az ökológia és környezetvédelem szekcióban pályamunkájával a 3. helyen végzett. A hallgató egy olyan innovatív mérőeszközt fejlesztett, amely hatékonyan segíti a tengeri teknősök fészkeinek felderítését, hozzájárulva ezzel a veszélyeztetett fajok védelméhez és a természetvédelmi kutatások eredményességéhez. Kovács Gáborral Demeter Zsuzsa beszélgetett.
2: A legkülönbözőbb szavakat tudom egymás mellé pakolni, ugye egy csillagvizsgálótól kezdve az informatikán át a teknősökig fogunk eljutni valahogyan, mert hogy elég komplexen gondolkodsz, amennyire én így megítéltem ezt pár mondat után.
3: Igen, van benne valami.
2: Van benne valami, szóval, hogy sok minden érdekel, inkább így fogalmazzunk.
3: Igen, nagyon sok minden. Én úgy tartom, hogy ezt is egy nagyon jó mentoromtól, egy gyakorlati tanáromtól vettem, hogy minden nap csináljunk valami újat, vagy kezdjünk valami újba, és akkor így lesz szép és boldog az életünk.
2: Hát ezt azért megvalósítani nem tudom, hogy mennyire könnyű. Az ember szeret a mókus kerékben úgy benne maradni, mert az kényelmes, meg azt már ismerjük, meg azt gondoljuk, hogy az ki is tölti az időnket. Igen. Hát egyetemistaként azért még nincs annyira nagy mókus kerék, hát szóval lehet, hogy van erre idő.
3: Rengeteg időnk van, és ezt szeretem a legjobban, hogy minden lehetőséget itt ki lehet használni, akár Erasmus út, akár valamilyen új projektbe belefogni.
2: Amikor megbeszéltük az interjúnak az időpontját, és én felhívtalak telefonon, akkor éppen Olaszországban voltál, ahogyan mondtad.
3: Igen.
2: És pontosan egy Erasmus programmal. Csak két mondatban tisztázzuk már, hogy akkor most van Erasmus, vagy nincs Erasmus. Ugye azt tudtuk, hogy nincs, de ezek Igen. szerint mégiscsak vannak egyetemek, akik tudják ezt folytatni.
3: Van természetesen Erasmus. Én a Humanet alapítvány keretein belül mentem ki. Ők Nyíregyházán egy közösségi ház, és nem is az egyetem rendezte, de tudomásom szerint Magyarországnak a fele egyeteme, ők Erasmusos, a másik fele meg Pannonia programosok. Ez attól függ, hogy ki alapítványi, vagy ki nem.
2: Hát a Nyíregyházi alapítványi egyetem, Igen. akkor itt inkább a Pannonia ösztöndíja jellemző, de akkor, ahogy mondtad, egy külső szervezet segített téged ebben.
3: Igen.
2: Mit csináltál Szicíliában?
3: Szicíliában most egy olyan programot fogtunk meg, ami a táncolásról szólt. Az volt a neve, hogy Motion. Profi tánctanároktól tanulhat bachatát és hip-hopot, de ezek mellett kirándulni is vittek minket, a nevezetességeket megnéztük, meg elmentünk a tengerre is fürdeni. Hihetetlen élmény volt és kikapcsolódás.
2: Inkább a kíváncsiság hajt téged? Vagy megélni az életet minél jobban intenzívebben?
3: Megélni az életet, meg tényleg a kíváncsiság is, hogy mennyi mindent lehet megtanulni. A tanulás az nagyon-nagyon fontos kell, hogy legyen. Nekem is rengeteg könyv van otthon, és mindenbe is belolvasok, akár a legnehezebbtől a legkönnyebbig, így lehet a legkönnyebben fejlődni.
2: Beleolvasol, vagy végig is tanulmányozod, el tudsz mélyedni egy-egy témában jobban?
3: Igen, a legnehezebb könyveknél az szokott lenni a probléma, hogy nem nagyon értem a szakszavakat, de általában ezeknek után nézem, kicsit így most már, hogy van mesterséges intelligencia, kicsit könnyebb, hogy csak be kell fotózni, és akkor írom, hogy írja le gyermeknyelven, és akkor már is megértem, hogy hoppá, ez így is működik, és hát igen, fejlődik a technika.
2: Hát kedves hallgatóinknak mondom, hogy ez itt az új nemzeték képviselteti magát. Egészen másként gondolkodtok ti valószínűleg, amit nekünk meg kell érteni. De hát induljunk el onnan, hogy informatika. Ugye ez az alap talán, lehet mondani?
3: Igen, most már tényleg ez a jövő, és hihetetlen, hogy mindenhol ott van az informatika.
2: Te ebbe hogy születtél bele?
3: Én középiskolában jártam polgáron rendszergazdai képzésen, ott szerettették meg velem az informatikát. Utána, hogy az egyetemre jöttem, ott láttam meg, hogy lehet bárhova beilleszteni, akár legyen ez egy nemzeti parknak a adatbázisa, vagy egy weboldal készítés, és nagyon-nagyon sok rétű.
2: Kapcsolhatnánk is hozzá a te innovációdat, amellyel egy nemzetközi versenyen harmadik helyezést értél igen. el, és mindjárt világossá fog válni, hogy miért emlegettem én a beszélgetés elején a teknős békát, ugye? Te a teknősök fészkének a felkutatására igen, formáltál egy rendszert, vagy egy, nem tudom, egy lehetőséget, igen, egy módszert?
3: Én mindig úgy vagyok, hogyha valahova megyek, akkor meglátom, hogy vannak nehézségek, amit lehet, hogy informatikával meg lehet oldani, és úgy tapasztaltam, hogy tényleg meg lehet, és könnyíteni is lehet. Múlt évben voltam Cipruson a Cyprus Wildlife Centerbe, és ott akkor először madármegfigyelést végeztünk. Ott is ugyan egy adatbázis kellett kezelni, hogy a madarakat minél könnyebben fel tudjuk vinni a táblázatba, és ott is egy mobiltelefonos alkalmazást tudtam elkészíteni, ez volt mindennek az alapja. Aztán egy weboldalt, ahol minden madár fel volt víve, és akkor könnyebben be lehetett táplálni, meg adatokhoz vinni, és ilyenkor jöttem rá, hogy nem is volt annyira nagyon nagy feladat ennek a elkészítése. Szerintem egy 3 nap volt, mire rájöttem, hogy azért nagyon hosszú időt kell beleszentni, egy tényleg 3-4 órákat kellett csak azzal foglalkozni, hogy papírformátumból átvinni adatbázisba, és nagyon unalmas volt. Miután megcsináltam ezt a weboldalt, egy ilyen 5 perc alatt már fel tudtuk vinni az adatokat, és akkor tudtunk is menni a tengerbe fürdeni. Ez volt a legnagyobb motiváció, hogy akkor legyen számunkra idő. Ezt azóta is használják ott a Nemzeti Parkban. Mostani évben meg Pannoniával tudtam ugyanúgy kijutni Ciprusra, a teknős rezervátumra, a Cyprus Marine Life Centerbe, és ott meg ugyanezt a metódust próbáltam igazából, amikor rájöttem, hogy nagyon hosszú idő papírból átváltani az adatokat, és így egy mobil alkalmazást tudtam ott elkészíteni, és akkor kicsit könnyebb volt ugye adatokkal dolgozni, meg biztonságosabb is.
2: Ciprus sem egy elmaradott ország, azért nem lehet ezt mondani. Ott még nem volt ilyen módszer?
3: Hát ez a Nemzeti Park 5 éve él, vagy hát a CMC, a Cyprus Marine Life Center, és még úgy gyerekcipőben jár ezekkel az alkalmazásokkal, de örülök, hogy azért oda tudtam vinni, és akkor tud fejlődni.
2: Miért fontos, hogy a tengeri teknősöknek könnyen meg lehessen találni a fészkét?
3: 5 évvel ezelőtt 800 teknős fészket számláltak, ott Cipruson most meg már 2400. Ez egy hatalmas ugrás és hatalmas populáció a teknősök életében, úgy ott Cipruson.

0: az adatokkal. Egy A4-es lapra kellett minden adatot felvinni, a teknős azonosító, teknős fészeknek a tojásszáma, hogy hány méterre van a tengertől, meg hogy milyen mélységre. Ahogy a homokba belenyomtuk a fémrudat, akkor éreztük, hogy ahogy besüpped, akkor ott valószínűleg fészek lehet, de ez nem mindig működött, és nagyon nehéz volt megállapítani. Sok-sok gyakorlat kellett hozzá, meg tapasztalt, és nem mindig találtuk meg a fészket. Volt, amikor fél órát el kellett ott a homokba áskálni, hogy megtaláljuk a fészket. Valamikor 5 perc alatt sikerült, de inkább gondolkoztam, és akkor egy ilyen felokosított mérőbotot gondoltam ki, ami már megvan a prototípusa. A mérőbot végén található egy kamera, így a mérőbot kapcsolódik a telefonhoz, és akkor a kamerán lehet látni igazából, hogy a telefonon mi is van ott a homokba, meg lámpa van az alján, hogy azért a fészek belsejét megtaláljuk, és akkor így kicsit tudunk időt spórolni vele, meg hatékonyságot is. Van benne GPS is, ami kicsit jobban elősegíti a koordinátáknak a elraktározását. Ott Cipruson nagyon sokszor a GPS-et azt zavarják, vagy nem lehet látni, mert ott még mindig a török felhatóság adott áll. Törökök, görögök ugye békében vannak, de azért ott a katonai rész...
1: Azért figyelik egymást.
0: Igen. Így ott nagyon nehéz a GPS-et sokszor megtalálni, ezért egy erősebb GPS az sokkal hatékonyabb, és hőmérsékletszenzor is van benne. A teknős bébik, amikor ott vannak a tojásban, ott exotermikus hőt termelnek, és akkor elég magas a hőmérséklet, ilyen 28-30 Celsius, és azzal is meg lehet találni a homok alján, hogy hol lehet.
1: Most a Nyíregyházi Egyetemre áttérve itt tanulsz, itt végeztél programtervező informatikát, ha jól tudom, akkor most mérnök informatikus hallgató vagy. Igen. Tehát csak úgy az ember, ha bejár az egyetemre, akkor nem biztos, hogy ilyesmikkel foglalkozik, mint amit most így elsoroltál, és még biztos van rengeteg minden, amiről nem tudunk. De mit gondolsz, hogy kinek van még ebben szerepe, vagy minek van még ebben szerepe, hogy így ki tudsz teljesedni egyetemistaként?
0: Szuper mentoraim vannak Polgáron, például Sovágó Mihály tanár úr, edzőtanárom, kajakedző, ő megváltoztatta a gondolkodásmódomat, hogy tényleg minél jobban lássuk a világot, minél több helyre menjünk el, és vigyük a kajakot is, és akkor kajakozzunk egy kicsit. Itt Nyíregyházán Szabó József, aki meghatározó volt, ő segített nagyon sok mindenbe. Itt az egyetemen egy csillagvizsgálónak a létrehozásába, vagy hát újjáépítésébe.
1: Egy újraélesztésében.
0: Újraélesztésében. És dr. Gőz Lajos is most Budapesten él, de Nyíregyházán ő alapította a csillagvizsgálót az egyetemen. Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. 98 éves, és hihetetlen erős. Rengeteget olvast még, és ír is. Nemrég készítette el a űrföldrajz dokumentumát, amely arról szól, hogy a űrben lévő földrajzot, ami kicsit téves elnevezés, hiszen nem föld, de mi így hívjuk, hogy földrajz. Térképezze a holdat, a marsot, meg minden, ami űrrel kapcsolatos gondolkodás. Nagyon szeretné, hogyha az iskolába is be tudják vezetni az űrföldrajzot, és igen, ezzel is igazából a jövőbe tekinteni.
2: Kedves hallgatóink, széles nemzetközi részvétel mellett több száz pályamű közül díjazták a legkiemelkedőbbeket a Fekete-tengeri Tudomány elnevezésű nemzetközi hallgatói tudományos versenyen, ahol Kovács Gábor, a Nyíregyházi Egyetem mérnök-informatikus hallgatója a 3. helyen végzett. Vele beszélgetett az előző percekben Demeter Zsuzsa.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották. Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét

0: Az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetének 6. verséből hallgassuk meg. Amikor ez az zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Pünkösd áthidalta a nyelv, kultúra és faj közötti különbségeket. A hindu a szanszkrit nyelvet véli öröknek, ezért azt hiszi, hogy a védákat nem lehet veszteség nélkül lefordítani. A mohamedán a koránt tekinti mennyből jövőnek, és azt hiszi, hogy az arab nyelv felülmúlhatatlan. A római egyház a laténhoz ragaszkodik, a keleti a szírhez, a zsidó a héberhez. A nacionalizmus mindig a magáét véli felsőbbrendűnek a másikéhoz képest. Ezzel szemben a pünkösd arra tanít, hogy az evangélium nem magyarkodás és nem is amerikanizmus. Evangéliumot kell vinnünk minden teremtménynek. Ebben nem lehet kivétel, sem pedig kivételezés. Pünkösd óta a kereszténységnek megfelelő kulcsa van a fajok és osztályok közötti problémák megoldására. A lélek mindenki számára haszonra adatik. A mai égemagyarázat Prókai Árpád boldvai lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köbből Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köbből Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köbből Anita. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. A fagykárbejelentéseket vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.med.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az új hőmérsékleti adatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítanak a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így fontosabbak lesznek a hőmérsékleti adatok, áll a közleményben. Az adatok folyamatos frissítése érdekében is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén, közölte a minisztérium. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Az eredmények igencsak meglepték a szakembereket, hogy miért, arról hamarosan Kis Ádámot, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrét kérdezem.
2: Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén. 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek eladós egyedek, amelyek visszaérkeznek. És igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából. 5 madárról van információnk, úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni, ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban. Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érteklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hosszú ideig ismeretlen volt a hazai, illetve az összes Kelet-Európában fészkelő szíkicsér populáció vonulási útvonala és telelő területe. Csupán feltételezések és eseti megfigyelések alapján sejtették a szakemberek, hogy valahol Közép-Afrikában, a Szaharán túli területeken telelnek. 2025-ben a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság munkatársainak sikerült 9 példányra jeladós nyomkövetőt tenni, abban bízva, hogy most tavasszal a visszatért egyedek adatokat szolgáltatnak vonulási mintázatukról és telelőhelyeikről. A szíkicsér egyébként hazánkban fokozottan védett, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság egyik zászlós hajóparti madárfaja, amelynek védelme mellett a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a kutatásra is. A további részletekről Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével beszélgettem.
2: Tavalyi év során a MBH Bank által egy pályázat finanszírozásával úgynevezett műholdas nyomkövető eszközöket, azaz jeladókra sikerült szert tennünk. Ezek a 2 grammos kis egységek alkalmasak arra, hogy a madár hátára felszerelve, felerősítve, a madárnak a mozgását, életciklusát végigkövesse, ameddig a jeladó működik. Ezáltal vált lehetőségünk arra, hogy megismerjük a vonulási útvonalit, illetve a telelőhelyeit a szíkicséreknek.
1: Eddig egyébként semmit, vagy legalábbis nem nagyon tudtak róla. Ugye, ha jól tudom, akkor április végén érkeznek meg a telelésből ide az Alföldre a szíkicsérek.
2: Most a szíkicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a szíkicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi szíkicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén.
1: Hány madárra tettek nyomkövetőt?
2: 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek jeladós egyedek, amelyek visszaérkeznek, és akkor információkat tudunk szerezni ezekről a útvonalakról, illetve vonulási mozgalmakról.
1: De ez azt jelenti, hogy a fészkelési időszak után, befejezése után, amikor elvonultak ezek a madarak, onnantól kezdve a 9 jeladó segítségével nyomon tudták követni a szíkicsérek útját?
2: Most igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább 1 kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából.
1: A 9 madárból hány tért vissza?
2: 5 madárról van információnk. Úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni. Ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban.
1: Az 5 madár az ugyanazon az útvonalon haladt, vagy másik térségbe érkezett, más helyre érkezett, mert ha jól tudom, akkor el is nevezték a madarakat.
2: Így van. Korunk nagy szíkicsérkutatói, szíkicsérvédő kollégáinkról lettek elnevezve a madarak kronológikus sorrendben, indulva Szabó László Vilmos atyától, aki a Hortobágy kutatója volt a 50-es, 60-as években, dr. Kovács Gábor, dr. Aradi Csabánát, egészen fiatalabb kollégákig. Ezek a madarak jellemzően, ahogy említettem, kelet-európai vonulási útvonalon, azaz Szerbiát, Romániát és Bulgáriát érintve indultak meg nyár közepén az őszi vonulásukra. Nyugat-Törökországon keresztül Egyiptomba, azaz Alexandria térségébe érkeztek meg. Ott volt egy kondicionális felkészítő időszakuk, körülbelül egy hónapos időszak, amíg úgymond a saját kondíciójukat készítették fel a Szahara átugrására. Ugyanez a igaz a tavaszi vonulási időszakban is, hiszen a Szaharában jellemzően nincsen alkalmas vizes élőhely, hogy le tudjanak szállni, táplálkozni, inni, pihenni, ezért a Szaharát minden esetben egy ugrással kellett ezeknek az egyedeknek átküzdeniük.
1: Május 6-án az esti órákban érkezett vissza az Ibus névre keresztelt öreg tojó Székicsér a korábbi kisújszállási fészkelőhelyére. Mit tudtak kinyerni az ő adataiból?
2: Nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen kint a terepen már láttam applikáción keresztül, amivel ezeknek a madaraknak az adatait rögzítik, hogy teljes vonulási útvonalat sikerült rögzíteni, hiszen a koordináták a felrakástól kezdve a letöltésig rendelkezésre álltak, így a számítógépen megtekintve az útvonalat, illetve a telelő területet szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen vannak afrikai koordinátáink, amelyre korábban kelet-európai kutatók körében nem állt rendelkezésre információ, így megbizonyosodhattam arról, hogy a madarunk tényleg Afrikában járt, Dél-Csádban telelt, a Fidri-tó környékén, és onnan érkezett vissza a fészkelőhelyeire.
1: Tehát magyarán ment Nyugat-Törökországba és Egyiptomba, tehát ott is eltöltött több hetet mindkét időszakban, tehát az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is.
2: Az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is Egyiptomot érintve és Nyugat-Törökországon keresztül érkeztek vissza Magyarország fészkelőhelyeire.
1: Azért az döbbenetes adat, hogy a tavaszi vonulás során alig több mint másfél nap alatt repült át a Szaharát, vagyis legalább 2200 kilométert tett meg. Mekkora is a Székicsér? Mert nem egy nagy madárról van szó.
2: Így van, megfelelő kondíció birtokában tudják ezek az élőlények is, mint úgy, ahogy a többi transzszaharai vonuló madár meglépni ezeket a hatalmas ugrásokat, hiszen a Székicsér esetében is egy mindösszesen 90 grammos madárról beszélünk. Talán a hímek egy kicsivel nagyobbak, ők elérik a 100 grammot. Tehát egy rendkívül kicsi, szinte tulajdonképpen egy énekesrigó méretű madárról beszélünk, tehát nekik egy hatalmas nagy energiabefektetés az, hogy évről évre, úgymond a szállhálóvezetbe eljussanak Szaharán keresztül.
1: És aztán május 11-12-én délután megérkezett a Pista és a Laci bácsi névre hallgató két egyed is. Az ő jeladójukból milyen információkat tudtak letölteni?
2: Részleges vonulási útvonalat, ezek az eszközök, annak ellenére, hogy a felépítésük nagyon masszív és nagyon jó minőségű, azért sérülékenyek is, meg azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen hatalmas útvonal során számtalan olyan tényező lehet, ami valószínűleg befolyásolja a jeladóknak a működését, illetve a túlélését. Ezeknek a madaraknak részleges útvonalait ismerhettük meg, melyek alapján hogy az őszi vonuláson ők ugyanúgy eljutottak Egyiptomba.
1: Lesznek még idén további egyedek, amelyekre majd jeladókat szerelnek fel, hogy további információkhoz jussanak?
2: Így van, tehát további 5 egység vár arra, hogy a madarak befogása, rövid megvizsgálás és elengedése után szolgálja a madártani kutatásokat, illetve a magyar természetvédelmet. Ezzel kapcsolatban így bízunk benne, hogy ezek a madarak is visszaérkeznek következő tavasszal, és még több információval fognak minket ellátni a vonulási folyosókról, illetve a telelőhelyekről. A nemzetközi természetvédelem úgy működik, hogy próbáljuk Európában megvédeni a madarainkat, de nem ismerjük azokat a negatív hatásokat, amelyek a vonulási folyosókon, illetve a telelő területeken érintik a madarainkat. Megszerzett információk révén jövőben fejlesztjük a fajaink a védelmét.
1: Egyébként arról van információjuk, hogy a telelő területeken, tehát ahol telelnek a székicsérek, ott mennyi madár van jelen?
2: Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Arra nincs lehetőség, hogy kiutazzanak és a saját szemükkel lássák mindezt?
2: Ez lenne a legizgalmasabb része ennek a projektnek, hiszen minden kutató arról álmodozik, hogy a vizsgált faját a fészkelési időszakon kívül máshol is megtalálja, illetve megismerje. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván Afrikában vannak problémás helyek, ahova a beutazás nem lehetséges, vagy csak korlátozottan, de bízunk benne, hogy a jövőben ez változik, és akár kutatómisszió formájában ki lehet a szép hírek után menni, és vizsgálni őket a telelő területeken.
1: Ugye mondta a beszélgetésünk elején, hogy a 9 madárból 5 jeladós madár itt van, információkat tudtak letölteni. A másik 4 az valószínűleg nem tért vissza, vagy a jeladó nem volt rajtuk, vagy sérült?
2: Elképzelhető, hogy megsérült a egység, és nem látja a letöltő egység. Az is elképzelhető, hogy még nem jött vissza, és később vissza fog érkezni. Az is elképzelhető, hogy más területen fog fészkelni, és most nem lesz, de lehet, hogy később lesz információnk róla. Tehát ilyen jeladós vizsgálatoknál ennyi egyednek a visszatérési is nagy sikert jelent, illetve sikerként éljük meg. Tehát bízunk benne, hogy ezek a madarak is évszicsőből visszaérkeznek, és információkat fognak szolgáltatni számunkra.
1: Gondolom a jeladós nyomkövetés az nem csak a téli telelőhelyek miatt fontos, hanem mondjuk a tavaszi visszatéréskor a költés is. Volt olyan, hogy a jeladó segítségével nyomon tudtak követni egy székicsét, és az mondjuk elvezette önöket egy másik kolóniához, amiről mondjuk eddig nem tudtak?
2: Így van, tehát rögtön a tavalyi jeladós terepmunkánk úgy kezdődött, hogy megjelöltünk május közepén 3 madarat, és nem telt el 24 óra, és az egyik madár már egy olyan helyre mozdult át, ami nem volt a látókörünkben. Megnéztük azt a helyszínt kollégámmal, és egy 10 páros székicsetelepet találtunk így, és tudtunk a védelmüket biztosítani. Tehát rögtön meglepetésként kaptunk információkat az elmozdulásokkal kapcsolatban. A jeladós információgyűjtés a fészkelési időszakban szintén nagyon nagy fontossága a bírkutatás szempontjából, hiszen megismerjük a faj élőhely választását a költés és a fióka nevelés alatt, így ezáltal később ezzel megszerzett információk révén tudjuk fejleszteni az élőhelyeiket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Nagykunsági Tájegységének természetvédelmi őrével, a Székicsérről. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velem továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-re kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. Csaknem 300.000-en hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2.700.000-en nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40.000-rel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV több mint 5.600.000 adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írja a közlemény. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170.000 adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papíralapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14.000-en adták postára vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV e-SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, több mint 5.200.000 belépéssel, fogalmaz a közlemény. Az SZIA tervezetet több mint 2.600.000-en tekintették meg, és 1.150.000-nél is többen voltak azok, akik változtatás nélkül fogadták el, írja a NAV. A nem végleges adatok szerint több mint 1.700.000-en döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158.000-en tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára, Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható, emelte ki legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a negyedik kerületben az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik. Már csak 5 olyan megyeszékhely van, ahol 30 millió forint alatt is lehet lakást vásárolni. 5 éve viszont csak 4 megyeszékhely belépő szintje volt 20 milliónál magasabb. Az ingatlan.com elemzése több mint 95 ezer eladó használt lakás adatai alapján készült. A közlemény szerint az elmúlt években tapasztalt dinamikus áremelkedési időszak 2025 után szemmel láthatóan véget ért, ami annak is köszönhető, hogy a vevők már elérték a pénzügyi teljesítő képességük felső határát. Ennek következtében pedig a legolcsóbb lakások árában sem lehet újabb ugrásra számítani, írja az ingatlan.com.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a Szíkicsérről. Először sikerült ugyanis bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi példányok vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Mi történt a Szíkicsérrel? Ugye az 1980-as évek második feléig jellegzetes fészkelője volt az Alföld legeltetett szikes pusztáinak. Az 1990-es évek közepére 10-20 párra csökkent az állomány, ma pedig védelmi program indult a megmentésükre, hogy újra stabilizálják az állományukat, és pontosan azért, mert ha jól tudom, ma már Magyarországon csak a karcag és kisújszállás környékén elterülő rizstelepek és az azokat övező szántóföldek adják az élőhelyét, a fészkelő helyeit.
2: Így van, lényegében ez igaz. A Kárpát-medencében jelenleg ez a legjelentősebb élőhelyét biztosítja a Kárpát-medencei populációnak. Van egy kisebb részpopuláció a Kiskunságban, a Felső Kiskunságban, Apaj, Ugyi, Pumpeszér térségében. Ott jellemzően egy 10-15 pár fészkel évente, de ugye a magpopulációnak alapját ez a karta kisújszállási térség adja. A Hortobágyon az 1900-as évek elején készített tanulmányok alapján egy gyakori madárfaj volt, jellemzően a Hortobágyon és az Alföld rövidfűvű szikes pusztáin, azonban a második világháborút követően állomány csökkenés indult meg, mely tartott egészen a 1990-es évekig, amikor az utolsó fészkelő szíkicsérek is eltűntek a Hortobágyról, ugye a legjelentősebb fészkelőhelyekről. Ennek a háttere nem pontosan ismert. Vannak teóriáink, elképzeléseink, hogy a legelő jószágállomány háttérbe szorulása esetleg a klimatikus változások, vagy akár a legelő jószágok gyógyszeres kezelése révén fel szokott néha merülni a ivermektinnek a hatása, hiszen az ivermektinnel kezelt lábas jószágok trágyájában nem tudnak kifejlődni azok a ízelt lábú közösségek, amely például Szíkicsérnek is a táplálékbázisát adták a hortobágyi élőhelyeken. Így lehet, hogy elfogyott a táplálék. Most 2022-ben újra elkezdett fészkelni szikes pusztai környezetben, már nem a Hortobágyon, hanem a Kiskunságban, de a Hortobágyon is. A jelenlegi vizes élőhely, illetve a gyepkezelési tevékenységük révén várjuk vissza a fajt, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a Szíkicsér esetleg a közeljövőben visszatelepedjen a Hortobágy szikes pusztájára.
1: Mi a helyzet a Délalfölddel? Mert ugye ott Kardoskút térségében fészkelt Szíkicsér. Ugye lehetett hallani híreket itt a Délalföldön is Szíkicsérről, de hogy ahhoz képest amennyi volt, nem olyan nagy most a számuk.
2: Igen, Kardoskúton, illetve Szeged környéken is fészkelt a faj még az 1950-es, 60-as években, akár még a 70-es évek végéig, de onnan sajnos rendkívül hamar ki is pusztult. Jelenleg vonulóként bukkan fel kisebb-nagyobb csapatokban, idén is volt Szeged, a Kardoskút térségében észlelés már, tehát jellemzően vonulóként használják ezek az egyedek a Délalföldet.
1: Gondolom az nem tett nekik jót, hogy a legelőket feltörték, szántóföld lett a helyükben, az intenzív mezőgazdasági művelés, azt gondolom abszolút nem tesz nekik jót, mert földön fészkelnek, tehát fontos az, hogy mondjuk egy szántást végző gazda észrevegye, hogy ott fészkel egy madár.
2: Igen, ilyenkor jön be a mi, tehát a természetvédelmi kezelőnek a szerepe. Nekünk az a legfőbb tevékenységünk ebben az időszakban, hogy megtaláljuk a szíkicsérek fészkét az aktuális szántóföldön, felvegyük a gazdálkodóval a kapcsolatot, kultúráltan, higgadtan megbeszéljük velük a védelmi intézkedéseket, amely során védőzónát jelölünk ki a fészek körül, így a gazdálkodó is meg tudja csinálni a talajmunkákat, illetve a szíkicsér védelme is biztosított lesz. Ebben esetben a térségi gazdálkodó partnerek a fajnak a védelmében azt lehet mondani, hogy egy évtizedes, vagy akár két évtizedes szakmai kapcsolat, illetve kollaboráció alakult ki a gazdálkodók és a természetvédők között, úgyhogy ők támogatják a fajnak a védelmét a térségben.
1: De egyébként 2012 volt a fordulópont? Mert ugye a populáció csökkenés, ha jól tudom, odáig vezetett, hogy 2012 körül mindössze 16 pár volt az országos ismert állomány. Tehát itt jöttek önök kutatók, akik azt mondták, hogy be kell avatkozni, valamit változtatni kell, hogy ez a madár, ez továbbra is fészkeljen Magyarországon.
2: Így van. Akkor volt egy mélypont, érdemben az akkor meglévő védelmi intézkedéseinket a fejlődő digitális technikai, gondolok a térinformatikai eszközök alkalmazásával elkezdtük a fajvédelmét újra gondolva úgy végezni, hogy már minden egyes párra úgy tekintettünk, illetve a védelmünket úgy szerveztük, hogy napi szintű visszaellenőrzéssel, napi szintű kontrollal gyakoroltuk a fajnak a védelmét, hiszen már olyan ritka volt a madár, hogy tulajdonképpen annak a néhány egyednek, vagy néhány párnak a védelmét egyénileg kellett biztosítani. Ez változott akkor, és ahogy említettem, hogy a digitális eszközök tárháza a térinformatikai szoftverek alkalmazásával már láttuk a térképen, hogy hol vannak a fészkek, ott a védelmi munkákat is, akár mondjuk a sorközművelésnél precízebben tudtuk koordinálni, illetve kezelni, így elkezdett csökkenni a potenciális veszélyeztető tényezőknek a száma. Mellette a hivatásos vadászati szervek is segítették a munkánkat a szörmis és tollas túvad egyedek célzott szelektív kivételével, itt gondolok a dolmányos varjú és a róka, mint jelentős fészekpredátornak a kontrolljára, illetve a gazdálkodói partnerek is elkezdtek minket azzal segíteni, hogy 2017-ben egy ugaroltatási program keretében Székicsér barát ugarakat kezdtünk kialakítani a Kisúszalási Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT segítségével, illetve közreműködésükkel, amelyet a székicsérek megköszönték, már abban az évben elkezdték kolonizálni, illetve elfoglalni. Azóta minden évben alakítottunk ilyen székicsérbarát ugarokat, amelyekben nincsen gazdálkodás, amíg a székicsérek fészkelnek, és a madarak így biztos, nyugodt helyre leelnek a őstelepi környezetben.
1: Tehát magyarán most már a székicsérek leginkább ezeken a fekete ugarokon fészkelnek?
2: Részben azt nem tudjuk befolyásolni, úgymond nem tudjuk a madaraknak megmondani, hogy gyertek ide, itt lesz a legbiztonságosabb, tehát mai napig így pláne, hogy növekedett a populáció, nagy arányban fészkelnek még kapáskultúrákon, azokon az élőhelyeken a egyedi fészek védelmi, úgymond protokollunkat, védelmi rendszerünket használjuk, az ugar területeken pedig a kvázi szántóföldi élőhelyeket fejlesztjük.
1: A megtalált fészkelések alapján hány pár fészkel Magyarországon? Mert ugye vannak 2024-es adatok, ha jól tudom.
2: Igen. Minden évben össze szoktuk gyűjteni a fészkelési adatokat. A székicsérre azt szokták mondani, hogy fluktuáló állománya van, amely azt jelenti, hogy a természetes populáció változások között évente hullámzás van, tehát lehet kevesebb pár is, lehet több pár is. Tavaly évben körülbelül olyan 75 pár volt az országos állomány, mely mérsékelt számcsökkenést eredményezett, de ettől nem kell alapvetően megijedni, nem kezdett el csökkenni a fajnak az állomány, hiszen a hosszú távú populáció dinamikai elemzéseink alapján, tehát ahogy a párok számát évről évre összeadjuk, nő a fajnak a populációja Magyarországon.
1: Ugye mondta, hogy összefogtak a Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT-vel, és az ő közreműködésükkel két helyszínen mintegy 90 hektáron sikerült székicsérbarát fekete ugarokat kialakítani. Ez más fokozottan védett vagy megritkult madaraknak is kedvez?
2: Így van, úgy szoktuk mondani, hogy a természetvédelmi szempontból a székicsér egy fontos ernyőfaj, hiszen a faj védelmére fókuszálva indirekt módon segítünk más társfészkelő, földön fészkelő madárfajokat, így a kritikusan veszélyeztetett, fokozottan védett nagygodának is, piroslábú cankónak is, aki szintén fokozottan védett, de mellett olyan még most gyakorinak számító, de ritkuló félben lévő madarak is élőhelyet teremtünk, mint akár a bíbic, vagy éppen a jellegzetes mezei pacsirta, vagy sárga billegető.
1: A mezőgazdasággal foglalkozó emberek, azok mennyire partnerek önökkel? Tehát most már kialakult egy olyan rendszer, hogy automatikusan szólnak önöknek, hívják önöket a segítségkel?
2: Érdemben azt lehet mondani, hogy a térségben dolgozó, akár magángazdálkodók, akár szervezeteknek a képviselői személyében partnerre találtunk. A térségben élő Nagykun embereknek a ökológiai szemlélete jó és folyamatosan fejlődik. Ők nem akarják, hogy ez a faj eltűnjön a térségben. Kvázi egy közös célként éljük már meg most a fajnak a védelmét. Olyan esetben, hogyha székicsért látnak mondjuk az aktuális területükön, elég gyakran előszak a fordulni, hogy már előre kerestek minket, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságot, hogy nézzük már meg a területüket. De minden olyan esetben is, amikor védőzónára kijelölésére van szükség, partnerek szoktak lenni és segítik a munkánkat.
1: Olyan volt már, hogy önök keltettek ki tojást? Tehát tojásmentés van?
2: Volt már rá példa, volt már rá precedens, hogy menteni kellett tojásokat, és a szkelési időszakban olyan stádiumban lévő fészkekhez raktuk vissza, amelyek hasonló kelési stádiumban voltak. Itt azt tapasztaltuk, de ez egy alkalmi esemény volt, hogy elfogadták a szülőmadarak, úgymond most a fiókákat, és felnevelték őket.
1: Ugye a védelem mellett a fajkutatására is komoly figyelmet fordítanak, mondta a jeladós nyomkövetők felhelyezését a madarakra, de emellett ugye nagyon fontos a gyűrűzés, méghozzá a színes gyűrűzés. Milyen adatokkal tud szolgálni egy színes gyűrű önöknek?
2: Így van, tehát minden kutatási eszköztár megvan a sorrendisége, amivel tudunk éppen aktuálisan dolgozni, illetve nyilván ezekkel információkat gyűjteni. A színes gyűrűzési projektünk 2019-ben kezdődött, és alkalmas volt számunkra olyan szempontból, hogy elég hamar megismertük azt, hogy azok a jelölt fiatal egyedek vagy fiókák, amelyeket az adott évben megjelöltünk, azok vissza-vissza térnek a nagykunságba, úgymond lokálpatrióták a térséggel kapcsolatban. Ez a visszatérési

0: Igen, ahogy említettem, már most az kezd körvonalazódni, hogy a mi populációnknak a madarai azok lokálpatrióták, egy ilyen hatalmas út után is ide érkeznek vissza. Jelenlegi elméletünk alapján az a fő mozgatórugó, hogyha sikeresek a fészkelő párok és a fiókák sikeresen ki tudnak repülni a térségbe, akkor jellemzően arra a helyre jönnek vissza, ahol korábbi évben pozitív információkat tapasztaltak meg. Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen fontos az, hogy a madarak biztonságos helyen tudjanak létezni és visszaporodni.
1: A klímaváltozás, az asszály mennyire játszik szerepet a fészkelési sikerben vagy a fészkelésben? És ezt azért kérdezem, mert azt mondták, hogy az idei tavasz volt az eddigi legszárazabb. Rettentő mínuszban van a talajvízszint, a földfelszín, a székicséreket ez befolyásolja? Tehát kellett mondjuk területeket elárasztani, vagy segíteni abban, hogy tudjanak fészkelni?
0: Biztos, hogy befolyásolja, bár ezt kutatás szempontjából nagyon-nagyon nehéz vizsgálni. A táplálékbázisát biztos, hogy befolyásolja, tehát azt a rovar közösséget, amelyik ez a madárfaj, ugye a szaporodás alatt táplálkozik, elképzelhető, hogy denzitását befolyásolja. De a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság is tett lépéseket természetvédelmi célú árasztások révén, hogy a vizes élőhelyeket biztosítsa, illetve a térségi rizstelepek, mint másodlagos segélyvizes élőhelyek töltenek be fontos funkciót a faj megtelepedés szempontjából.
1: Az, ami annak idején volt, és amekkora állományban fészkelt Magyarországon a székicsér, az visszatérhet? Tehát lehet még annyi székicsér Magyarországon, amennyi mondjuk az 1980-as években volt?
0: Ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni. Az ember azt mindig azt mondja, és próbál pozitívan tekinteni a jövőre, hogy igen, élőhely fejlesztésünk, illetve a faj direkt védelme révén törekszünk a faj megerősítésére, de azt a populáció méretet visszaállítani, ami mondjuk a 1950-es, 70-es, 90-es évek elején volt. Nem mondom, hogy nem, de nagyon-nagyon nehéz lesz.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel,

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köbből Anita kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő a kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köbből Anita. A szóvivő hangsúlyozta, ezek a jogok itthon Magyarországon papíron léteznek, a gyakorlatban mégis kicsit másképpen öltenek testet. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy minden beteg azt érezni, nincs kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki Köbből Anita. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormányszóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten is felhívta az adóhivatal, tájékoztatott a NAV. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes HELFIR száma, idén június 1-ig kell benyújtani a bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. A bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, a 1819-en, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettségeket, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását, figyelmeztetett a NAV. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Közleményük szerint 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek részeként minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. A képzések helyszíneiről, időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik, délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallják, Kisnyéveres Viktória vagyok. Konfliktus okok, módok, konfliktuskezelés, ebben a témában beszélgetünk mai műsorunkban Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
2: A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy hűzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljon meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye férj-feleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az öt okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük onnan, hogy mi a legfontosabb egy konfliktus helyzet megoldása kapcsán, hogyan tudjuk beazonosítani esetleg az eredeti okát egy egyet nem értésnek, egy konfliktusnak, hogyha kezdhetjük innen.
2: Igen, a konfliktus az ugye egy rivalizálás egyik formája, amikor összeveszünk valamin, és a saját érdekeinket akarjuk képviselni, és ezt rányomni a másikra. Ez már óvodáskorból jön, ugye, amikor a játékainkért küzdünk meg. Az egy nagyon ösztönös küzdési folyamat. Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodáskorba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni, ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, hogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegy ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyban, hogy szimpatikus neki ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
1: Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
2: Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetében, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába, akkor már elkezdődik egy ilyen kommunikációs folyamat. És fogom tudni azt szülőként, hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk összeveszett egy kislánnyal, vagy mi volt az oka annak, hogy egy kisfiú akár csúnyán szólt hozzá, vagy sérelmezte, vagy elvette a játékát, és kialakíthatunk egy önismereti folyamatot, amiben az én képe, a gyereknek az én képe egy erős én kép lesz, és így fogjuk tudni majd az önérvényesítést is kialakítani a gyerekben, hogy amire neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
1: És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
2: Igen, változik is. Ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak,
1: bocsánat,
2: hívjuk.
1: Ez milyen életkorra jellemző már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
2: Igen, az elmúlt években azért megjelent a kisiskolás korban, úgyhogy szerintem már rögtön első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítéletesek vagyunk, és beskatujázunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kis diákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy ha hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akármi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskolapszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodásmódjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és ezt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy konfliktusnak.
1: És vegyük észre a gyermeken.
2: Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor
1: nem mindig mondja el szavakkal, gondolom.
2: Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek érzik magukat, És sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8, és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek, a társas kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye, ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség, értékrendben, azt ő meg is mondja, le is írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat gyerekeknél, ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédulásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani neki, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az élte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan, bántás nélkül.
1: És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ezen az úton.
2: Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni, azért, hogy a gyereknek jobb érzete, jobb kedve, és hogy megoldjuk ezt a problémát, mert én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, csak meg kell találni a hozzávezető utat, hogy az neki is jó legyen. Hát eljön majd ez az a kor, amikor ugye a fiúk a lányokba találják meg a társas kapcsolatot, a lányok meg a fiúkba. Ugye ez a szerelmi kapcsolat, akkor lehet, hogy megint egy újult erővel fognak-e felé nyitni, de addig, míg ez nem történik meg, addig kell nekünk nagyon sokat segíteni szülőként, vagy pszichológusként, vagy tanárnak jelezni, és abba tudnak segíteni, hogy akkor szakemberek foglalkoznak itt a gyerekkel, vagy egy közösségi térbe. Tehát amit én most láttam, és csináltunk is a trénertársaimmal, hogy egy közösséget alakítottunk ki, és vezettük őket ugye egy meghatározott modulrendszer szerint, amiben tudtak beszélgetni, kinyílni, önismeretet tanultak, konfliktuskezelést, érzékenyítést, viselkedésmódokat. Megtapasztalták azt, hogy mi az, hogyha őket bántják, ugye, hogyha bántalmazottak lesznek, szituációs gyakorlatokon keresztül ezt ugye feldolgozták. Tehát látták az egyik oldalt, látták a másik oldalt. Csinálnak keret szabályozásokat, ami azt jelenti, hogy a közösségek, ahol vannak, nagyon jó volt ezt látni, hogy meghatározzák, hogy milyen kereteken belül fognak működni. Tehát például egy osztály azt mondja, hogy jó, akkor
3: ezt és ezt kell nekem betartani szabályszerűen ahhoz, hogy egy közösség tagjává váljak. Mi ezt a tréner módszerben nagyon jól tudjuk alkalmazni, de amikor ők fogalmazzák meg a gyerekek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, vagy a mindennapokban együtt élni, és kialakítják a szabályrendszereiket, azt nagyon jó volt hallani és látni, és egymásnak szólnak is, hogy ezt be kell tartani. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem azt a szabályt követi, hogy mondjuk ne bántsd a másikat szóban, vagy ne rekeszt ki ugye a másikat, és megbeszélik, hogy a kirekesztés is az mit jelent, vagy hogy vondd be és kérdezd meg, hogy van-e kedve velünk jönni, mondjuk egy sütit enni, akkor ez szépen közösségként formáló ereje van. Tehát ez a szabálykövetés, de a saját szabályunknak a megteremtése. És valójában ezt miért ne lehetne megtenni otthon a családba? Tehát, hogy ha van valami és bánt valami, akkor jelezzük. Ugye lehet ez egy szabály, jelezzük, de milyen módon? Hogy akkor legyen erre egy mondjuk egy kulcsszó, ugye, hogy bármi, hogy szeretet hiány például, és akkor leülünk és megbeszélni. Tehát olyan szabályokat tudok alakítani, vagy hogyha egy másik, tehát hogyha családon belül valaki megemeli a hangját, és mondjuk agresszívebben beszél, akkor legyen ebbe egy fék, ugye, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mint a Spanyolországban a bika viadalon a bika. Ugye? És amikor így leírja a gyerek, hogy milyennek lát engem, akkor egy kis ilyen tükröt kapok, és azt mondom, hogy hoha, akkor vissza kell magam fogni. Tehát ezek egy olyan pici fékrendszerek, hogy magunknak is tükröt adjon a gyerek, hogy mikor vagyok mérges, mikor vagyok szomorú, mikor vagyok boldog. Tehát, hogy adjon tükröt, ez leíró jelleggel, ez nagyon jól megfogalmazható. Úgyhogy vannak megoldások a családon belül, mint például ez a közös szabály megalkotása és betartása, és természetesen minden évben lehet új szabályokat tartani, vagy bekapcsolni, mert ha van egy párkapcsolat ugye a gyereknek, akkor megint új szabályok jönnek be, amit érdemes közösen megalkotni. Tehát ennek a közös megalkotása lényege, nem az a lényeg, hogy anya kitalálja, hogy milyen szabályokban működünk, vagy apa kitalálja, hanem hogy közösen a család minden egyes tagja írja fel, hogy mi alapján akar működni a család, hogy egy összetartó ereje legyen. És mivel ezt megalkottuk, és jó példát mutatunk vele, és ez hatékonyan tud működni, ezt ugyanúgy át tudjuk ültetni a mindennapokba, egy iskolarendszerbe, vagy a barátoknál. Tehát én azt látom, hogy például egy gyerekemnél én már nagyon hamar megtanítottam ugye neki a személyiségtípusokat, a viselkedésmódokat, azt lehet mondani, hogy meg 9 évesen nagyon tudta alkalmazni is, meg a konfliktuskezelési okokat és a módokat. És ő képes már felismerni az okokat, és hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor közé állni a két gyerek közé, és elmondani, hogy na jó, akkor meghallgatlak téged, és meghallgatlak téged is, a te álláspontod, az ő álláspontját, és akkor most beszéljétek meg, tehát megkeresi a problémát, és megbeszélteti ugye a gyerekekkel, hogy mi a problémának az oka, és hogyan tudják ezt megoldani. Most, hogyha ezt jól működik, és látják a gyerekek, hogy ez jól tud működni, akkor ezt ugye ők haza tudják vinni, otthon is tudják alkalmazni, valamint a szülők is tudják alkalmazni munkahelyen. Mert valljuk őszintén, a szülőknek a munkahelyen is vannak ugyanilyen problémáik, csak nem biztos, hogy meg tudják ezt oldani, mert nem tudják, hogy mi a konfliktusnak az oka, vagy milyen megoldási módokat alkalmazunk.
1: Hamarosan ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban maradt című magazin műsorunk mai vendége Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő tréner, és Andrea olyan szavakat, vagy olyan kifejezést mondtál itt műsorunk első részében, hogy konfliktus okok és módok. Ugye már okról beszéltünk, hogyha még ennek a sorát folytatnád, hogy ilyen okokra vezethetőek vissza még a konfliktusok.
2: Igen, ugye a konfliktus oka, az a viszonyokra utaltunk az első részben, hogy ott jönnek a viszonyokba az előítéletek, és hogy tetszik nekem a másik, vagy nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus. És ide kerülhet még a félreértés, hogy ugye félreértjük egymást, ez is ide tartozik. És van nekünk olyan konfliktusokunk, hogy információ áramlásból adódó, információ hiányból adódó, vagy ha nagyon-nagyon sok az információ, tehát vagy kevés az információnk. Ebből van a második legtöbb konfliktusunk. Van olyan konfliktusok, ami az értékrendszerrel kapcsolatos, és az érdekrendszerrel, tehát érdekünk, ezek is eltérő érdekek lehetnek, és eltérő értékek lehetnek. Az értékrendszerből ugye mi az, ami igazságos vagy igazságtalan, ezt mindig mindenkinek más az értékrendje, ezt kérdésekkel meg lehet kérdezni, ugye egymástól. Az érdek az megint csak egyfajta ok a konfliktusnak, hogy milyen érdek hajt minket. Ez lehet anyagi, vagy elismerési, vagy dologi, vagy fajtái. Tehát több oka van, és van a strukturális ok, ami egy picit a döntési mechanizmust veszi figyelembe, hogy ki fogja a végső döntést elhozni. Tehát például egy gyermeknél ugye a döntés az a szülő a döntése, vagy egy munkahelyen, ugye a munkavállalónál a vezető a döntési része, vagy a mindennapokban pedig mondjuk egy szabályozás, akár egy cipővásárlásnál, amikor vissza akarjuk vinni a cipőt, akkor is meg van szabályozva, ugye, hogy ha 3 napon belül akkor mi történik, vagy ha 3 napon túl, ha visszaviszek egy cipőt, akkor mi történik, és attól a szabályok mondják meg azt, hogy milyen döntési mechanizmusaink lesznek. De a diákoknál, a gyerekeknél inkább a viszony, ami okozhat, vagy az információ, hogy vagy kevés az információ, vagy sok az információ, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ha kevés az információ, akkor az információ azt nem kérik, hanem itt megint bejön egy előítélet, vagy ha sok az információ, akkor ezt nem biztos, hogy tudja rendszerezni a gyerek. De inkább tényleg itt a viszonynál állnék meg, hogy az előítélet, el, amit ugye kifejtettünk az előbb. Most van 5 oka és 5 módja is a konfliktusnak. Ugye egyrészt versenyezhetünk egymással, a versengés, az egészséges versengés, ez a konfliktus helyzetben az jó lehet, mert benne van az önérvényesítésünk, ami azt jelenti, hogy a saját elképzelésemet mondom el ugye a másiknak. Ez egy versenyhelyzetet okoz. Mondom, az egészséges az jó. A nem egészséges, az már lehet, hogy egy diáknál az igazgatói szobába ki, mert akkor ott már lehet, hogy előjönnek egy agresszivitás vagy egy bántási módok. Ugye a felnőtt korban a versengés, az erős versengésnek, én azt szoktam mondani, hogy jogi következménye van. Jó? De az egészséges versengésnek, hogyha igazunk van, akkor meggyőző erővel tudjuk az érdekeinket önérvényesíteni. Tehát a versengésről dióhéjban csak annyi, hogyha önérvényesítek, de nem együttműködök. Tehát az van, amit én szeretnék. Valójában ez az önérvényesítési forma. Van a probléma megoldás, ami a konfliktus kezelésben az egyik leghatékonyabb módja, mert abban benne van az önérvényesítés, és benne van az együttműködés is. Viszont feltárjuk a probléma okát. Ugye az előző példa volt a gyerekemnek az a példa, hogy az egyiket is meghallgatom, a másikat is meghallgatom, megnézem a probléma gyökerét, és találok rá megoldást, de azt kimondatom mind a két féllel a megoldás, hogy mi lesz a hosszú távú folyamata. A probléma megoldásban az önérvényesítés, tehát és az együttműködés benne van, és ha van egy probléma, akkor már, ha megtalálom a gyökér okot, akkor meg is tudom ezt oldani, és nem tér vissza az a probléma. Tehát ez a leghatékonyabb módja a konfliktus kezelésnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy kompromisszumot kötök, A kompromisszum az önérvényesítés, együttműködés is, de nem tárja fel a valós problémát, hanem csak átmenetet képez egy ilyen te is engedsz, én is engedek. Ugye kibékülünk akkor, ha te is engedsz, meg én is engedek. Ugye, hogy nem foglak bántani, te pedig beveszel ugye a csapatba, vagy visszajövök a csapatba. És akkor egy kompromisszumos döntést hoztunk. Ez is egy jó megoldás, de még mindig nem az okokat oldottuk meg közvetlenül, hanem adok-kapok alapon működik a kompromisszumkeresés. Van az elkerülés, ugye ez a negyedik, amikor egy konfliktusba keveredek, és elkerülöm. Az elkerülésben nem önérvényesítek, és nem együttműködök. Tehát teljesen kivonulok ebből a szerepkörből, nem akarok vele foglalkozni, gondolati szinten sem.
1: Erre szokták talán azt használni, hogy valaki nem szeret konfrontálódni?
2: Igen, igen.
1: És
2: igen.
1: Inkább alkalmazkodik.
2: Az alkalmazkodás lesz az ötödik, tehát hogy ott már benne van, nincs önérvényesítés, de alkalmazkodás, az együttműködés megvan. Ha jó az évrendszer, akkor elfogadjuk, ugye alkalmazkodok a másikhoz. Az elkerülés az egy menekülési útvonal, nem akarok vele foglalkozni, azért az embereknek a nagy többsége inkább konfliktus kerülésnek az elkerülési formáját választja, azért mert nem akar ugye konfrontálódni, de ezzel az a gond, hogy hosszú távon, hogyha ezt csináljuk, akkor befelé fordulunk, megint csak ez rámegy ugye megint a gyomor problémára, vagy szív problémára, mert nem tudunk önérvényesíteni, nem tudjuk elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket, a véleményünket, és egyszerűen harakként bennünk marad. Tehát én azt szoktam mondani így diákoknál is, és felnőtteknél is, hogy az önérvényesítést azt meg kell tanulnunk, de az önérvényesítés az meg az önbizalommal jár együtt, és az önfejlesztéssel. Tehát, hogyha magammal rendben vagyok, akkor ugye tudok önérvényesíteni, mert az elképzelésemet elmondom a másiknak. Ha nem vagyok magammal rendben, akkor inkább kihátrálok mindenből. Úgyhogy ezért, mikor tanítjuk a konfliktuskezelési módokat, akkor mindig az első körben az önismeretet tanítjuk, tehát, hogy rendben legyünk önismereti szinten, tudjuk, hogy mi a erősségünk és mi a fejlesztendő területünk. Úgyhogy visszatérve az elkerülésre, ez hosszú távon nem egy hatékony forma, mert egy picit úgy fogjuk érezni magunkat, mindig alul maradtunk. Ugye egy konfliktusban sokszor nem csak nyerő-nyerő helyzet van, hanem nyerő-vesztő-vesztő-nyerő helyzet is, de valójában meg kell tanulnunk tanulni belőle, mert pozitívat ki tudunk venni egy konfliktus helyzetből, mert hogyha mondjuk jó az élvrendszerünk, a meggyőződésünk, és kiállunk az véleményünkért, akkor ezt sikerként tudjuk majd utána elkönyvelni, ami hat ugye az önismeretünkre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki elkerül, az próbálja meg a probléma megoldást alkalmazni, és tegyen fel olyan kérdéseket, ami megoldja a problémát. Tehát, hogy alapjában mi csak ennyit kell kérdezünk, hogy mi a probléma? Mi az oka? Ugye? Mi az oka annak, hogy szomorú vagy? Vagy mi az oka annak, hogy te most bezártad az ajtót, és bezárkóztál a szobádba? Megbántottak az iskolába? Vagy én bántottalak meg? Mert hogy kezdhetjük saját magunkkal. Jó, tehát ugye tanítsuk meg otthon, hogyha én is elkerülöm, ugye mindig egy konfliktust apával, hogy apa-anya otthon elkerüli a konfliktust, akkor a gyerek ezt példaként látja és példaként viszi. De ha azt tanulja meg, hogy megkérdezi otthon anya-apát, hogy mi a probléma, mi volt most bent, mi az, ami zaklat, miért vagy ilyen feszült, és elkezdünk róla beszélni, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt fogja másolni. És legközelebb ő is el fogja mondani, hogy mi a probléma, és arra találjunk egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a problémába a gyereket és a apát se, hanem beszéljük meg, hogy mi erre a megoldás. Ugye, hogy tudom megnyugtatni, és hogy tudom a megoldás kitalálni, közösen kitalálni, hogy az jó legyen, hogy megoldjuk a problémát. Tehát valójában a megoldásra való törekvést kell még hozzátenni, hogy közösen oldjuk meg azt a okot, problémát, konfliktust, és mikor megoldottuk, akkor csináljunk egy intézkedési tervet, ugye egy folyamatot, hogy hogyan fogom ezt megoldani, és számoljak be ugyanúgy. Tehát beszélgessünk erről megint, hogy a sikerült megoldani, rendben voltál, megnyugodtál, megoldódott a probléma, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen. és ugyanezt fogja bevinni az iskola rendszerbe, vagy az óvodába a gyerek, az iskolába, és felnőtt korba meg a munkahelyre. És ugye van még egy utolsó ugye okunk, az az alkalmazkodás, mert ez se könnyű megtanulni, ugye, hogy a másiknak a meggyőződését, az élvrendszerét elfogadni. Mert valójában az is egy alkalmazkodás, ugye nem önérvényesítek, és nem mondom el az én véleményemet, de a másikét meghallgatom, és hogyha jó, akkor elfogadom. Ez az alkalmazkodás. Tehát itt ugye együttműködés van. Milyen helyzetek vannak, amikor jó tényleg az élvrendszer, és azt mondja, hogy a gyermek, hogy ugye csak az édesanyám, édesapám dolgozik 12 órát, és nem tudja nekem megvenni csak értékrendben ezt az összegű cipőt, mert nekünk van egy értékünk otthon, hogy milyen értékbe veszünk ruhát és cipőt magunknak, akkor én így fogok és ebbe fogok járni. És nekünk fontosabb az, hogy jó hangulatban és otthon mindent meg tudunk beszélni. El tudod ezt fogadni? És akkor visszakérdez a gyerek. És lát, hogy el fogja tudni fogadni majd a másik, ugye, hogy megtanulta azt, vagy meglátja azt, hogy nálunk nagyon jó a hangulat, mikor eljön, ugye a kis barátnő, tudnak együtt főzni, édesapa, édesanyja, vagy a barátnője, apukája, anyukája odaül az asztalhoz, és hányszor én is megkapom, hogy de jó nálunk lenni, mert mindenki itt ül, és beszélgetünk, tehát ez egy valós példa, hogy beszélgetünk, és együtt készítünk mondjuk ételt, és közben pedig beszélgetünk, hogy mi történt, ugye aznapot feldolgozzuk, meg átéljük. Tehát, hogyha ezt be tudjuk vezetni a családba, akkor ezt jól tud működni, és megtanulja a gyerek azt, hogy hogyan tudok én alkalmazkodni, elfogadni a másiknak a véleményét, hogyha megfelelő vagy az élvrendszerét. Tehát, hogy összefoglalva, ez az 5 módja, ugye ez a versengés, a probléma megoldás, a kompromisszumkeresés, az elkerülés és az alkalmazkodás. És nem mindegyikbe vagyunk benne mi magunk önérvényesítéssel. Ugye, mert csak ebből 3-ba vagyunk benne, a másik 2, abban pedig az együttműködés, de az elkerülésben nem is vagyunk benne egyáltalán, se együttműködéssel, se önérvényesítéssel. Tehát, hogyha elméleti síkon nézem, akkor a konfliktuskezelésnek az elkerülési formája az, hogyha folyamatosan elkerülünk, az nem hatékony forma. Tehát jobb váltani, és magunkba elkezdeni a kompromisszum felé menni, vagy a probléma megoldás felé menni. Ezeket kérdésekkel lehet szépen elindítani, és megtanítani, és megtanulni. Tehát a kompromisszumot tehát úgy tudjuk elsajátítani, hogy megkérdezni a gyereket, hogy jó, akkor neked mi a véleményed? Neked mi a véleményed? Mi a legjobb megoldás, ugye szépen mérlegelni a megoldásokat, és te is engedjél, és én is engedek. És akkor születik egy megoldás. A problémába pedig kérdéseket feltenni, hogy na mi a gyökér ok, a pontos ok, és hogyan tudjuk megoldani, és erre csináljunk egy intézkedési tervet. Ez így elméletben nagyon könnyen hangzik, gyakorlati átültetése sokkal nehezebb. A szülőknek nagyon fontos azt látni, hogy talán egy kicsit kívülről kell magukat látni minden helyzetbe, és legyen ott bennük a fejükbe azt, hogy most példát mutatok. Hogy mivel mutatok példát? Azzal, hogy versengek, és még felveszek egy agresszív viselkedési formát, vagy azzal, hogy problémát oldok meg, és ezt udvariasan érvényesítéssel oldom meg, egy közepes hanggal, közepes tempóban, ezt úgy hívjuk, hogy asszertív viselkedésbe, egy nyugodt testhelyzettel. És mindegyiket fogja tőlem másolni a gyerek, és amikor konfliktusba keveredünk otthon, akkor nézzem meg, hogy a gyerek hogy reagál rá, és valószínű, hogy visszakapom azt a tükröt, amit én mutattam neki.
1: És azért ezekben a helyzetekben is természetes módon a személyiség is megjelenik, hisz például, ha egy otthoni konfliktus helyzet legyen, az tényleg egy apró dolog is, de arra is akár a gyermekek is máshogy reagálhatnak itt életkor függvényében is, de azért személyiség függvényében is, és azért vannak olyan gyermekek, akik magukba zárnak sok mindent.
2: Igen, ugye beszélgetünk már erről a személyiségjegyekről. Igen. Tehát, hogy az, aki egy kicsit bátortalan, ugye visszafogott, halkabb szavú, az nehezebben fogja nekünk elmondani, vagy konfliktusba keveredni. De valójában nyugodtan csinálhatunk otthon egy szituációs helyzetet. Mi annak idején csináltunk is a gyerekkel, hogy na, ezt hogy oldja meg? Hogy egy kicsit erősíteni benne az önérvényesítést, és a probléma megoldás felé menjünk. Tehát, hogy nyugodtan csináljunk egy helyzetet, valós helyzetet, vagy modellezzük le azt, amit ugye az iskolában mondjuk ő tapasztalt, és játsszam el szülőként, hogy én vagyok az a gyerek, aki mondjuk hangosan kiabált, vagy elvette a játékát, és hogy reagál rá a gyerek. És ezt tudom otthon szépen fejleszteni, tehát akár egy szituációs gyakorlattal. De van természetesen olyan gyerek, aki ugye határozott, magabiztos, erőteljesebb, ő sokkal jobban fogja választani mondjuk a versengést, és az önérvényesítés formákat, nála pedig vissza kell egy kicsit venni. Ugye meg kell tanítani azt, hogy kérdezze meg a másiktól, hogy ő hogy szeret, ő hogy látja. Tehát, hogy ezt tudjuk szépen összecsiszolni. És ezért valójában mi vagyunk a felelősök, szülők, hogy ezt megtanítsuk neki. Mert ugye a gyermek az a családi szocializáció, az intézményi szocializáció, és majd a munkahelyi szocializáció fog ráhatni. Tehát ezt kell végig kísérnünk a fejlődésében, úgyhogy az alapokat azt nálunk szülőként tanulja meg. Akár jó mintákkal is.
1: És azoknak a bántásoknak a megélésre és feldolgozása nagyon fontos, hogy azért minél hamarabb megtörténjen, hogy ne rakódjon rá még több. Itt az időfaktort is, ha esetleg behozzuk.
2: Igen, nagyon fontos az, nagyon jól mondtad, hogy ugye a verbális bántalmazás az már nem csak a gyerekeknél van jelen, ugye nagyon erősen, hanem felnőtt korban is a munkahelyen is jelen van. Mert hogy sajnos ezt látjuk sok fórumon, a környezetünkben is, és ez ugyanúgy másolódik, mint máshol, és ezeket a címkéket ragasztjuk a másikra, és sértegetjük ugye egymást. Ez nem hasznos, és pont egy gyermeknél, aki ugye ezt benne van, és ezért nehezenben beszélek róla, mert azért nagyon sokat találkozok vele, hogy mit él át egy ilyen bántalmazott gyerek, milyen traumát tud neki okozni, hát nagyon, nagyon fontos, hogy megbeszélje, ugye akár a szülővel, akár pedagógusnak jelezze, akár az iskolába, akár egy pszichológusnak jelezze, mert segítséget kell neki adni. És ezek a címkék, amikor bántalmazunk, vagy minősítünk, mert a címkék és a minősítések vannak jelen, ezt meg kell tanítani otthon, hogy mit okoz akkor, vagy hogyan érezni a gyerek magát, hogyha őt is címkézzük, ugye, vagy őt is minősítik, és érezze át azt, hogy ez milyen. Nagyon sok esetben látom azt, hogy ha nincs kezelve, akkor iskolát váltanak a gyerekek. Tehát az első reakció, hogy anya, nem akarok iskolába menni, nem akarok ide járni, nem akarok ebbe az osztályba járni, nem akarok ebbe a közösséghez tartozni. Tehát ezek már jelek arra vonatkozólag, hogy ott elkezdődött egy kirekesztettség, vagy egy bántás, és mikor azt mondja a gyerek már, hogy váltsunk iskolát, váltsunk csoportot, váltsunk óvodát, akkor ott már nagyobb lesz a baj, ott már kell segítséget kérnem. Úgyhogy látunk erre sok példát, én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni gyerek szinten és felnőtt szinten is, mert lehet, hogy otthon anyukát vagy apukát a munkahelyén bántják, és nem tudja ezt feldolgozni, és ugyanezt átadja valamilyen agresszivitással, vagy valamilyen viselkedés formában, akár passzivitásban, hogy nem szólal meg, nem mondja el, belülről örlődik, és ugyanezt látja a gyerek, és ugyanezt fogja másolni. Tehát, hogy sok tényező van ebben, tehát ezért kell nagyon sokat beszélgetnünk a gyerekekkel, meg a felnőtt is nyugodtan beszélje ki magát otthon, tehát beszéljünk erről, mert ez egy nagyon valós probléma, és lehet, hogy azt tudom mondani, hogy nagyon sok családban ez meg is van. Ugye, hogy valakit

0: Nem mondom, hogy megbántottál engem, és ez nagyon rosszul esett, mert kirekesztetnek érzem magam, akkor ha ez elmegy 1-2-3 hónapig, akkor mi történik? Hát tényleg egyedül leszek benne. De ha adtam neki egy visszajelzést, hogy rosszul érzem magam, megbántottál, akkor egyrészt lefagynak ilyenkor, tehát akár gyerek, akár felnőtt, mert nem ez a megszokott, ugye, hogy visszajeleznek neki, hogy most megbántottál, és akkor azt is folytathatom tovább így módszertanilag, hogy igen, akkor beszéljük meg, hogy ezt hogy ne csinál többet. És akkor elkezdünk róla beszélgetni, mert hogy én nem szeretnék bántalmazott lenni. Vagy pedig akkor elmondom, hogy hova fogok ezzel menni. Ugye megyek a osztályfőnökhöz, vagy megyek az igazgató úrhoz, vagy hölgyhöz, vagy megyek és segítséget fogok kérni a szüleimtől. Ugye, tehát, hogy elmondom a folyamatát, hogy mi lesz ennek a folyamata. Tehát ezeket a visszajelzéseket nem tesszük meg, de valójában azért nem tesszük, mert nem tudjuk, hogy hogy kell megtenni. Tehát, hogy a visszajelzés adása, fogadása, az nem egyenlő a kritikával. Ugye, mert a kritika az a haragunk kimutatása, és az a minősítésünk, a visszajelzés az pedig az érzésfeltárás, vagy egy gondolati feltárás, hogy valójában arra a helyzetre mi hogy reagálunk. És minden egyes tréningen azért mi a visszajelzést tanítjuk, mert ez sem mindegy, hogy hogy adunk visszajelzést, és mikor adok visszajelzést egy konfliktus helyzetben, tehát 3 napon belül adjak visszajelzést, ez lehet egy belső szabály, mert akkor még nem mérgesedik el olyan szinten, hogy ez nagyobb problémát okozzon hosszú távon.
1: Hamarosan műsoridőnk végéhez érkezünk, így most arra szeretnélek kérni, hogy az eddig elhangzottakhoz kapcsolódóan egy megerősítő gondolattal zárd ennek a témának a megbeszélését, ami most ugye ennyi időkeretbe fért bele.
0: Igen, a régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy fűzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férj-feleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának, és ha ezt tudom alkalmazni a családon belül, és meg tudom tanítani a gyermekemnek, akkor ő tudja ezt a közösségbe vinni, és tudja alkalmazni a közösségbe, és ezt nagyon szépen tud másolódni. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha jót csinálunk, akkor ugyanúgy jó tud másolódni, mert ha rosszat csinálunk, akkor a rossz is tud másolódni, de maradjunk a jónál, tehát hogyha jó példát mutatok a gyermekemnek szülőként, vagy a társamnak, akkor ez jó példaként szolgálhat egy intézményrendszerben, vagy a munkahelyen is.
1: Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénernek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben az órában.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. Csaknem 300.000-en hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2.700.000-en nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40.000-rel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV több mint 5.600.000 adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetése kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írja a közlemény. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170.000 adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papíralapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14.000-en adták postára vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV e-SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, több mint 5.200.000 belépéssel, fogalmaz a közlemény. Az SZIA tervezetet több mint 2.600.000-en tekintették meg, és 1.150.000-nél is többen voltak azok, akik változtatás nélkül fogadták el, írja a NAV. A nem végleges adatok szerint több mint 1.700.000-en döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158.000-en tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos programot indít adminisztráció könnyebben címmel, hogy segítséget nyújtson a mikro, kis és középvállalkozásoknak az adminisztrációs terhek csökkentésében, a vállalkozásokat online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások várják országszerte, közölte a kamara. A tájékoztatás szerint a programban a vállalkozások két fő területen kapnak segítséget. Egyrészt a vállalkozáson belüli adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében, a hatékonyság növelésében, különös tekintettel a mesterséges intelligencia alapú megoldások gyakorlati alkalmazására. Másrészt a vállalkozók lépésről lépésre megtanulhatják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Ügyfélkapu, a Cégkapu, a Magyarország.hu, az ePapír, az Ügyfélportál, az online nyomtatványkitöltő alkalmazás és az e-önkormányzat rendszereinek használatát. Az első rendezvény első eseménye a Digitális Közigazgatás Egyszerűbben című online előadás lesz május 28-án, ahol a résztvevők gyakorlati útmutatást kapnak a legfontosabb digitális ügyintézési felületek használatához. Jelentkezni egy online űrlap kitöltésével lehet, közölte a kamara. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumában mintegy 85 végzős diák érettségizik most. A tapasztalatok szerint a tanulók általában jól teljesítenek a vizsgákon, sokan emelt szinten adnak számot az elmúlt 4 évben megszerzett tudásukról. A jó érettségi eredmények hozzásegítik őket, hogy az általuk választott egyetemi képzésben tanulhassanak tovább. Erről Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az idei évben mintegy 85 fiatal kerül ki a gimnázium padsoraiból, nem csak számukra, de számunkra is nagyon fontos, hogy jó eredménnyel zárják az érettségit, és bekerülhessenek a vágyott felsőoktatási intézménybe. Az idei érettségivel kapcsolatban azt látjuk, hogy az írásbeli vizsgákat eddig nagyon ügyesen és sikeresen vették, és bízunk abban, hogy a szóbelivel csak még jobb eredményeket tudnak majd elérni. A tavalyi évben a végzős diákjaink 1,6 emelt szintű érettségi vizsgát tettek. Ez azt jelenti, hogy minden diákunk legalább 1 emelt szintű érettségi vizsgát tett, és ugye többen voltak olyanok, akik 2 vagy esetleg 3 is sikeresen teljesítettek. Azt általánosan el tudjuk mondani, hogy az emelt szintű érettségi eredményeink 70% körül mozognak.
1: A nyárias melegben új kihívások várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportjára. Ebben az időszakban néha a viharkárokhoz, de legtöbbször a különböző tűzesetekhez kell kivonulniuk a csapat tagjainak. A képzett önkéntesek a katasztrófavédelem tevékenységét segítik a felderítésben, a helyszín biztosításában, az oltásban is részt vesznek. A száraz meleg hónapokban néhány alapvető szabályt be kell tartani, hogy megelőzhessük a tüzeket. Erre hívta fel a figyelmet a csoport vezetője Hegedűs Gábor.
3: Még nem volt olyan nyár, hogy ne kelljen dolgoznunk. Nagyon figyeljünk arra, hogy akár a gépjárműből ne dobáljuk ki a csikket. Erre nagyon figyeljünk. Egy-egy olyan nap van, nagyon szűk periódus, amikor a vihar lecsap Debrecenbe. Speciálisabb tűzesetek vannak. Például nagyon sok olyan gépjármű tűz van, hogy fölmelegszik az egész technika, és akkor emiatt esetleg kigyullad. Például a mezőgazdaságban vidéken. Szerencsére, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, azokon a munkagépeken van porraloltó. Az is nagyon sok kárt szokott okozni, hogyha valaki nem megfelelő műszaki felkészült traktorral kezdi el esetleg a mezőgazdasági munkákat, és mondjuk a traktora az aratás közepén valahol kigyullad, nagyon nehéz megállítani ezeket. A nyári időszakra több olyan eset van, például, hogy grillezés után a faszenet nem teljesen ül ki, és belerakják a kukába. Föl fog gyulladni, nagyobb kár is lehet belőle. A városi oldalakról lehet arról tájékozódni, hogy melyek azok a megyék vagy települések, ahol tűzgyújtási tilalom van az éppen adott időszakra. Például azt is sokan nem tudják, hogy Debrecenben is, és ugye más városokban is elterületen tilos a zöld hulladék égetése. Ebből nagyon sok probléma szokott lenni, de nem csak probléma, hanem ugye ez egy szabásértés is, ingyenesen le lehet adni az AKSD telephelyén, ki kell odavinni a zöld hulladékot.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét fogom olvasni Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 13. részéből, a 8-tól a 10. versig terjedő szakaszát. Itt szól hozzánk Isten igéje. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Amen. Szeretett testvérek, rövid, de súlyos ige szakasz. Arról olvastunk nem is annyira régen, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, az betöltötte a törvényt. Kedves esek, a tartozás valakinek tartozni kifejezésnek ma általában inkább negatív hangzata és kicsengése van. Gondoljunk csak bele, hogy kik azok a személyek, akiknek valaha tartoztunk, mondjuk anyagilag az életben, hány embertől kértünk kölcsönt, vagy hány banktól vettünk fel hitelt az életünk során. Milyen kellemetlen dolog is tartozni, úgymond. Különösképpen akkor, amikor egy ismerősünk már kérdezi, hogy mikor rendezzük, vagy mikor tudjuk rendezni a tartozásunkat. Ezért annyira meglepő, hogy azt mondja a Szentírás, hogy csak a szeretettel tartozzunk a másik irányába. Mégis mire gondolhat itt Pál apostol? Meg vagyok róla győződve, hogy nem arra gondol, hogy innentől kezdve a tartozásunk a bank irányába, vagy más irányába el van engedve. Valószínűleg nem erre gondol ő. Minden jel szerint arra, hogy a legfontosabb tartozásunkat nem a szüleink, nem a szomszédunk, nem a barátaink fizették ki, a legfontosabb tartozásainkat pedig nem a szüleinknek kell visszaadni, vagy a barátainknak. A legfontosabb tartozásunkat maga Jézus befizette már. Meghitelezte nekünk, hogy így fogalmazzak. Jézus elrendezte. Jézus kifizette a tartozásunkat ott a keresztfán, mert ez egy olyan tartozás volt, amit életünk végéig törleszthettünk volna. Nem lett volna az a pénz, ami elegendő lett volna arra, hogy elrendezzük. Belegondoltál már ebbe? Milyen nagy csoda, hogy el van rendezve bűneid számlája? Belegondoltál már abba, hogy volt valaha egy golgotai hegy, ott a szívedben képzeld most magad elé, volt valaha egy golgotai hegy, ott volt rajta három kereszt, és ott volt minden bizonnyal a középső. Amikor a szívedben most oda képzeld magad a golgotai hegyre, és megállsz a szívedben a középső kereszt előtt. Jó esetben ott le is borulsz előtte, akkor mi az első gondolatod? Segítek. Azt üzeni a kereszt, hogy minden tartozásod el van engedve. Minden tartozásod el van engedve, és innentől kezdve szeretettel fizess mindenkinek. Adja Jézus, hogy ez sikerüljön nekünk. Amen. Mennyei atyánk, nem szeretünk tartozni, és nagyon sok esetben nagyon hosszú évekig rendezzük a tartozásainkat emberek, vagy éppen a bank irányába. Van, amikor feszültsége is tölt el bennünket, hogy vajon tudjuk-e rendezni, vagy időben rendezni a mi tartozásunkat. De köszönjük, hogy emlékeztettél rá, hogy a legnagyobb tartozásunkat nem emberek és nem is bankok irányába rendezted el, hanem az Atya irányába. Az Atya irányába volt nekünk egy olyan tartozásunk, amelyet soha nem tudtunk volna elrendezni. És köszönjük, hogy ott a Golgotai hegyen, azon a bizonyos középső kereszten te befizetted minden adósságunkat. Drága édesatyánk, mi ezt nem érdemeltük meg, mi ezt megkaptuk, és éppen ezért arra szeretnénk kérni téged, jó atyánk, hogy engedd meg, hogy cserébe csak annyi tartozásunk legyen innentől kezdve, hogy szeretni tudjuk a másikat, hogy szeretettel tartozunk a másoknak. Te szeretetre ítéltél bennünket, hogy így fogalmazzunk, innentől kezdve már mi is szeretettel tartozunk valamennyi ember irányába. Engedd, hogy elsősorban ezt törlesszük mindenki irányába, a te szeretetedet, és utána törlesszünk minden más tartozást. Kérünk, hallgass meg!

Reményik Sándor, lefelé menet. Elváltozék. Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis a hegyen lakni vele jó. Maradni. Örök fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad. Jézus, a völgyben is Jézus marad. De jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók, csak egy-egy csoda percig lehetünk. Elfelejtjük az elsápadt csodát, és lenn a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban. Nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis, legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját, hogy láttuk egymást vele a hegyen.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Palkó útnak indul. Meddig ment, meddig nem, azt nem lehet tudni, mert abban a nagy feketeségben nem válott el egymástól nappal meg éjszaka. De ahogy a legfeketébb éjszakának, és a leghosszabb útnak is egyszer csak vége szakad, úgy végül elérkezett a fekete erdő kellős közepébe, és ráakadt a megfacsarodott vén somfára. Pudvás is volt, odvas is, és olyan vastag, hogy 12 legény se érte volna át a törzsét. Felnéz, Palkó, néz, néz, hogy meglássa a fa tetejét. De bizony hiába kúszott, akár a lajtorján, mint feljebb és feljebb a tekintete, nem látott egyebet, csak ágat ághegyén. Tán az égig ér, vagy meddig, gondolta, de azért egyet se bánta, hanem megcsimpaszkodott a legalsó ágon, onnan feldobta magát a másodikra, és hágott egyre magasabbra. Alig jutott a fa derekáig, amikor egyszerre nagy szél támadt, de olyan, amilyet ember még nem ért, és a fa elkezdett hajladozni. A szél meg húzta, lökte, taszigálta, cibálta Palkót, mintha szánszándékkal le akarná ráncigálni arról a fáról. De Palkó azért nem ijedt meg. Hirtelenében le a nadrág szíját, és oda kötötte magát egy vastag ághoz. Éppen ideje volt, mert a fa ekkor már bolondul himbálózott, dőlingért, hogy Palkó azt hitte, gyökerestül kifordul a helyéből. Az ágak úgy verdestek feléje, hogyha el nem takarja a szemét, biza kiverik. De hát egyszer elunta a szél is, elült. Tán látta, hogy nem bír ezzel az ügyes legénykével. Gyöngyharmad Palkó meg eloldozta magát a fától, és kapaszkodott tovább. Egyszer csak ráakadt egy madárfészekre. De ez a fészek akkora volt, hogy egy ház is elfért volna benne, vagy tán még kettő is. Volt benne 3 tojás. Nem túl nagyok, vagy úgy 2 akkorák, mint Palkó. Éppen megéhezett, gondolta, így de jó lenne megenni az egyik tojást. És alig gondolta ki, már csinálta is, elő a bicskáját, és belevágta a tojás héjába. A tojás héj egyszerűen ketté repett, Palkó pedig nekiesett, és úgy jól lakott belőle, hogy több se kellett. Éppen befejezte a lakomát, és megtörülte a szája szélét, és indulóban volt, amikor észrevette, hogy fekete árnyék borul föléje. Felnéz, hát egy nagy madár kering a fa körül, de olyan formán, hogy mindjárt rászáll a fészekre. Jó, éppen ennek a tojását ettem meg, ilyet meg. Ha ez itt kap, nekem még fellegzett. Nézett jobbra, nézett balra, hová fusson, merre takarodjék. De hát nem volt szabadulás sem erre sem. Baj azért mégsem lett. Arra való volt az esze, hogy használja. Hirtelenében bebújt a tojás héja alá, és ügyesen magára fordította. Ideje is volt, mert a fekete madár akkorára már ott csattogott a feje fölött. Kinéz a likon, amit a tojás héjába fúrt. A madár csőre hegyes láncsa, karma éles kard. Ha ez elcsípi, élve nem szabadul. Lehuppant a fészek szélére, onnan a tojásokra a nagy madár, és ráült. Olyan sötétség támadt egyszeriben, hogy ahhoz még a fekete erdő legsötétebb sötétsége is merővilágosság volt. Ült a tojásé alatt, meg sem moccan Palkó. De a madár se. Azon bizony neki fogott kitölteni a tojásokat. Lett is olyan meleg azonnyomban, hogy Palkóról csurgott a verejték. Levetette a lájbiát, le a csizmáját. A végén csak egy szál ingben gatyában ült a tojás belsejében. Meddig ült ott, meddig nem, ki tudná azt megmondani, de sokáig ült, az biztos. Újból megéhezett, evett a tojásból, jól lakott, aztán megint megéhezett, újból teleette magát, a végén már a bicskája hegyével kapargálta le a maradékot a tojás héjáról. Egyszer aztán nagy mozgást, suhogást hall, s kinéz a likon. Hát a madár feláll a tojásokról, kiterjesztette a szárnyát, és elrepült. Olyan széles volt a szárnya, hogy egy fél falu elfért volna rajta, de mindenestől, szekerestől, marhástól, kutyákat, macskákat, tyúkokat, de még az egereket is beleszámítva. Alig röppent el a nagy fekete madár, Palkó izibe ki a tojásé alól, és neki a fának. Kúszott, mászott, szökött, kapaszkodott egészen addig, amíg a fa hegyébe nem ért. Nézi a legfelső ágat, hát éppen olyan görcsös, göröngyös, gírbegburka, bütykös, bogos, mint ahogy a mogyoróbokor megmondta volt. Palkó előkapta a bicskáját, és elkezdte vágni, nyíszíteni. Egyszer csak a fa nagyot recsent, és a gírbegurba a legfelső ág ott maradt a markában. Na, megvan a bot. Ha megvan, akkor indulhatunk aláfelé, gondolta. A botot jól odakötötte a derekához, és ereszkedni kezdett. Nem jutott messzire, csak a fészekig, amikor visszatért a nagy fekete madár. Látja a felborogatott üres tojáshéjat, látja a legényt, és elkárintja magát, de olyan csúnyául, hogy Palkó azt hitte, menten megreped a füle hártyája. A nagy fekete madár feltátotta csőrét, meresztette Rea a karmát, és jött feléje. Na, Palkó, itt a halálod órája, innen meg nem szabadulsz, ha 100 életed van, akkor sem. Kinyában, ilyettében nem is tudta, mit csináljon hamarjában. Hát egyszer csak érzi, hogy fickándozik a derekára kötött bot. Egyéb se kellett neki, hirtelen eloldotta, és elkiáltotta magát. Szabjad, messed, kanyarítsd! Még ki sem mondta, a bot kiugrott a kezéből, és nagy surrogással, burrogással neki a bestelen fekete madárnak. Őti veri, csépeli, püföli, hogy szerteszét repül a tolla. A madár se bánta már Palkót, hanem csak a bot felé kapdosott, éles, görbe csőrével. Éppen jó felé, mert az akkorát csapott a csőrehegyére, hogy egyből visszakapta. Most már csak azt nézte, merre szabaduljon. Uzsgyi belevetette magát a levegőbe, de a bot se volt rest, ott is utána, és addig kergette, hajszolta, míg el nem szállt. Akkor aztán szép csendesen visszaereszkedett, és olyan szelíden simult bele Palkó tenyerébe, mint ha soha el nem mozdult volna onnan. Palkó pedig ereszkedett tovább, és le is ért szerencsésen. Ahogy a földre ugrik, egyszerre érzi, hogy 7-szer erősebb lett, mint annak előtte volt. Mert az a nagy fekete madár boszorkány madár volt, és aki annak a tojását megette, és a madarat elűzte, 7 embernek az erejét öltötte magára.
1: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe mondta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Ronner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Ronner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. A gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy a gazdasági szereplők között bizalomra épülő, élő kapcsolat legyen, ebben pedig meghatározó szerepe van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök a kamara alapításának 175. évfordulójának alkalmából rendezett emlékérme kibocsátáson Budapesten. A jegybank elnök kitért arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése tavaly márciusban két fő célt tűzött ki, az intézmény működésének racionalizálását és hatékonyságának növelését. A szemlélet fontos eleme, hogy a jegybank olyan együttműködések kialakítására törekszik a magyar gazdaság szereplőivel, amelyek kézzelfogható, gyakorlati haszonnal járnak. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások érdekeit és fejlődését szolgálja. A kamara tevékenységének középpontjában jelenleg az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll. A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a közgyűlés napjára időzítve színesfilm emlékérmet bocsátott ki, amelyből magánszemélyenként legfeljebb 3 példány vásárolható. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kis kereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik, délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Podcast.
1: Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: 6 hosszú év. Néha sorakozó, fényes egyenruhák, ellenőrző bizottságok kérdések. Van-e panasza? Rossz a bánásmód? Rosszak az őrök? Nem, nem. Nem rossz senki, senki se rossz. Csak az élet, a sors, az átok. Igen, az átok. Szemet szemért, fogad fogért. Ki mondta ezt? Régen, valamikor? Ő mondta volna, ő? A 2618-as szám? Akit valamikor egy másik világban és egy másik életben Pohris Gottfriednek neveztek? Borzalmas mondás volt, akár ki is mondta. Szemet szemért, fogad fogért. Hogyan lesz ennek vége, hogyan s mikor? Csak ha kifogynak egyszer mind a szemek és mind a fogak a földön, csak akkor? De hiszen folyton támadnak új szemek és új fogak a semmiből, Isten akaratából, asszonyok öléből, asszonyok öléből. Hát vannak még asszonyok a földön valahol. Süppedő, puha párnák, kitárt ölelő karok. 6 év. 6 hosszú-hosszú év. 1, 2, 3. Benyomni az ásót a földbe. Fölemelni a földet. Odébb lökni. 3 ütem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Néha kék az ég, néha felhős, néha süt a nap. Néha esik az eső. Néha zöldek távol van a mezők, néha fehérek, de többnyire szürkék. Szürkék, mint az emberek, mint a napok, mint az élet. 6 év. Néha izzad az arc, néha vacognak a fogak, és a kéz érzéketlenné dermed a goromba ásó nyílen. 1, 2, 3. A föld nyirkos és sárga. 1, 2, 3. És nehéz. 6 év, 6 hosszú-hosszú év. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, rága szú a fában, a barak gerendájában valahol, rágja az időt, a nyúlós, fáradt éjszakát, a deszka kemény, sajognak a csontok, bűzös a szalma, nyírkos és rohadt, valaki nyög, valaki köhög, valaki sóhajt, valaki sír, tik, tik, rága szú a fában. 200 ember szuszog, zihál, 200 tüdő, 200 szív, 200 élet. Álmodik a barak. Csak a barak? Az emberek nem. Az emberek ájultak, nyögnek, viaskodnak a fáradtság alatt. De a barak álmodik. A fa álmodik, a deszka álmodik. Az erdőről, békéről, csöndről, vasárnapi kirándulókról, szerelmes párokról, eldobott sörös üvegekről, iskolás gyerekekről. A barak álmodik, az emberek nem. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, rága szú a fában, rágja az időt. 6 év, 6 hosszú év, 6 hosszú-hosszú év. Nyúlik az idő. A napoknak nincs nevük, mint ahogy az embereknek sincsen. Egyforma nyúlós, ragacsos pép az idő, akár a sár a barakkok között. Egyforma és szürke, mint a rabok arca. Tél, tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár, ősz. A napoknak nincs nevük. Talán nincs is idő, csak egy nyúlós pép van, amelyben emberek mozognak lassan. Lassan, súlyos facipőben, sárban. Emberek számok. Meghalnak, újak jönnek, meghalnak, újak jönnek. Soha nem fogynak el a számok. Olyanok, mint az idő. 6 év. Először azt hitte, hogy belehal, hogy vége mindennek, hogy nem bírja ki ezt a poklot. de aztán valami különös átalakulás ment végbe benne. És tulajdonképpen ez az átalakulás nem is ott kezdődött el a börtönül szolgáló pincében, vagy a marhavagonban, vagy a munkatábor szennyes barakjában, hanem már jóval azelőtt, évekkel azelőtt. Csak csendben és észrevétlenül, úgyhogy jóformán még ő maga sem tudott róla, azon a napon kezdődött el, amikor utoljára látta Samoszt, a szigetet. Amikor megértette, hogy az átok ellen nem lehet föllázadni, nem lehet tenni ellene semmit. Az átok van, és mindaz, ami történik vele, nem egyéb, mint az átok beteljesülése. És amikor ezt megértette, akkor már tudta is, hogy nem pusztulhat el, nem menekülhet el a halálba. Az átkot végig kell élni. Megértette, hogy ő, Pohrisch Gottfried, az átok törvénye szerint nem Pohrisch Gottfried bécsi bankár többé, ilyen és ilyen vállalatok feje, csupán egy zsidó. Egy a sok zsidó közül, az örök gettóból egy zsidó, más semmi. Aki valamikor cédrust öntözött a Libanonon, valamikor követ hordott a hátán a római patriciusok templomaihoz, Lemberg sötét sikátoraiban kölcsönpénzt adott mulatos lengyel uraknak, bankár volt Bécsben, mindegy. Mégiscsak egy zsidó, semmi több, de nem is kevesebb ennél. Jehova választott népének fia, babonás szent törvények tudója, ki megtépi ruháját, fejét behinti hamuval és hordozza vállain az átkot, amit könyörtelenül rámért a bosszú álló Jehova Isten, aki megmondta előre, jaj azoknak, akik megfeledkeznek az én törvényeimről, mert megbüntetem az apák vétkét is mind a fiaikban hetediziglen. Megértette, és meghajtotta a fejét az átok alatt. Nem zúgolódott, ha kevés volt az étel, és rongyokban szakadt le róla a ruha. Nem átkozódott, ha gorombán bántak vele a rabtartó őrök, ha sanyargatta a szokatlan munka, a nélkülözés és a hideg, mert akivel mindez történt, az nem Pohrisch Gottfried volt már, a jó módban felnőtt sikertől elkényeztetett gazdag bécsi bankár, hanem csak egy zsidó, egy egyszerű zsidó egy a sok közül, akin betelt az átok. Szelíd volt, békés és jó. Igyekezett segíteni másokon, akik kevésbé bírták elviselni az átkot, akik még nem értették meg, hogy az átok ellen nem lehet tenni semmit, el kell viselni, meg kell tépni a ruhát, és hamut kell hinteni a fejre, és be kell tartani Jehova törvényeit. Ő megértette. És mert megértette, tudta azt is, hogy nem pusztulhat el. Mert Jehova bosszú álló bár, de igazságos. És aki alázatosan fogadja az ostorcsapásokat, azok számára megnyitja az utat a szabadulás felé is, és urrá teszi őket a rabtartók fölött, kezükbe adván minden hatalmat, hogy Kánaánná legyen ez a föld a választott nép számára, midőn az átok napjai letelnek. A hatodik évben úgy is látszott, mintha leteltek volna. Valaki egy este odasukta társának a bűzös szalmavackon, jönnek az amerikaiak. A szó végigfutott a fülelő sötétségen, s a gyötrött lázas szemek csillogni kezdtek. Naponta látni lehetett az égen a repülőgépeket, hallani lehetett a bombák tompa dübörgését. Az őrök azt mondták, városok omlanak össze valahol, és sóhajtottak hozzá, mert az ő városaik voltak. És sok ezer rongyos, félholt zsidónak eszébe jutott az írás szava, lerombolom mind a városaikat, s kezetekbe adom őket, hogy szolgáljanak nektek, mert ti vagytok az én népem, amelyet átokkal megigazítottam. És szívverésük sebesebben dobbant, lélegzetük hevesebben zihált, ha meglátták a csillogó gépsasokat az égen tova húzni, s hallották a távoli morajt, mely városok romba dőlését jelentette, ahogyan azt az írás jövendőlte volt. Aztán egyszer csak hallani lehetett messziről az ágyúkat is. Először csak messziről és ritkán, aztán közelebbről. Mind közelebbről. Az őrök idegesek lettek, bomlani kezdett a rend. Már nem kellett munkára se járni, csak heverni és figyelni az ágyúkat. És várni. Várni. Várni annyit jelentett, élni. Egy reggel az őrök gépkocsikra ültek és elrobogtak. A kapukat nyitva hagyták, de senki sem ment ki rajtuk. Az emberek kívánszorogtak a koratavaszi napra, kívánszorogtak a drótsövényig, nézték az országutat és vártak. És délben ott dübörögtek el a szemük előtt az első páncélosok, melyeknek oldalán a babonás hajnalcsillag meghirdette, hogy az átok ideje lejárt. Az első amerikai, aki a tábor kapuján belépett, egy fiatal tiszt volt. Körülnézett az aszott szánalmas embereken, és egy tolmácsot kért. Az első, aki jelentkezett, pohris volt. Beszél angolul? Igen, sir. Oxfordban voltam diák. Az amerikai hitetlenül nézett végig a toprongyos csont és bőremberen, és megcsóválta a fejét. Vezessen a parancsnokhoz. Elment a parancsnok. Akkor a helyettesihez. Nincs helyettese. Nincs? Csodálkozott a tiszt. Hát micsoda tábor ez? Kicsodák maguk? Zsidók, felelte pohris, és nem érzett semmi szégyenkezést, mint régen, amikor ezt a szót ki kellett mondja. Szinte büszkén mondta. A tiszt körüljáratta a szemét a kiaszott torz arcokon, aztán közelebb lépett pohrishoz. Mióta vannak itt, úgy értem, mióta vannak bezárva? Én 6 éve, legalábbis azt hiszem. Szörnyű, suttogta az amerikai, és megismételte még egyszer a szót. Szörnyű. Mi a foglalkozása? Valamikor bankár voltam Bécsben, és a Dél-Kelet-Európai Bor és Gyümölcs Koncern vezérigazgatója. Valamikor, tette hozzá, és megpróbált mosolyogni. Akkor már tömeg volt körülöttük, csupa fakó beesett arc, csupa rongyokba öltöztetett csontváz, és a tömeg néma volt és figyelt. Pohris szavai után egy öregember leült a földre és zokogni kezdett. Egyetemi tanár volt Berlinben, súgta oda Pohris az amerikainak, aki ilyetten nézett az összeroskadó öregre. Kultúrtörténész. 16 nyelven beszél. A tiszt megrázkódott és kihúzta magát. Önt ideiglenesen kinevezem a tábor parancsnokának, mondta kurtán és katonásan. Gondoskodni fogok, hogy élelmet szállítsanak maguknak ide, és mindent, amire szükség van. Ettől a perctől kezdve az Egyesült Államok védelme alatt állnának. Valaki hangosan egy héber imába kezdett. Az emberek lehajtották a fejüket, sokan sírtak. A tiszt sarkon fordult és elment. Így történt. Pohris Gottfried 2 évig volt a zsidó tábor adminisztrátora. Szándékosan használta ezt a szót a parancsnok helyett. A tábor ellátásáról példaszerűen gondoskodott. Többször is megdicsérték miatta. A Pohris bankház tengeren túlra menekült igazgatói néhány hónap alatt megtalálták vele az összeköttetést, és hívták, hogy jöjjön át. Repülőgépet akartak küldeni érte, de Pohris ott maradt. A zsidói között, ahogy mondani szokta, 6 év nagy idő, írta egy levélben, volt igazgatójának New Yorkba, és ez a 6 év 6x6-nak számít. És ennyi idő alatt az ember összeforra néppel, melyhez tartozik. Pohris valóban érezte, hogy egyé vált a néppel. Az átok egyé kovácsolta velük a megalázottakkal, megnyomorítottakkal, meszes gödörbe és emésztő kemencékbe dobottakkal, a drótsövények párjáival, Júda népével. Megtanulta érteni is a törvényt, amelyet azelőtt csak követnie kellett. Nincsen más testvéred a földön, csak a te atyádnak fia, ki Júdának véréből való, és csak Izrael istene a te istened, akinek engedelmeskedni tartozol. És Pohris engedelmeskedni akart ennek az istennek. A 2 év alatt többször is megfordult Bécsben. Amerikai katonai vonatokon utazott, egyenruhát viselt, ami lassacskán kezdett újra megfeszülni pocakosodó termetén. Az volt eredetileg a telve, hogy visszaköltözik Bécsbe, mihelyt volt raptársait sikerül a különböző nemzetközi szervezetek segítségével elindítani az új életbe. Új üzleti lehetőségek iránt akart érdeklődni Bécsben, de hamarosan észrevette, hogy az új Bécs nem az ő Bécse már. Az utcák ugyanazok voltak, és nagyobbára az emberek is. De ha valakivel találkozott, aki örömmel rohant hozzá, szorongatta a kezét és örvendezett, hogy élve láthatja, olyankor arra kellett gondoljon, amikor bajban voltam, nem jött hozzám, hogy segítsen, akkor zsidó voltam, akinek a barátsága szégyen volt és veszedelem. Maradjak hát most is zsidó. Ezért hűvösen és tartózkodóan beszélt a régi ismerősökkel, és hamarosan rájött, hogy Bécs nem hazája többé. Az emberek, akik ott az utcákon jártak, semmit sem tettek annak idején érte, és a többi zsidóért, sőt, talán ott ordítottak valahol a tömeg között, és osztozkodtak az elhurcoltak vagyonán. Nem akarta látni többet Bécset. Üzlet? Az persze volt azért elég. Arany, drága kő, dollár, amerikai csempész áru, csupa olyan dolog, amikkel jól lehetett keresni. És Pohris keresett is. Miért ne? Mindenki keresett. Sokat és jól. Emberek, akik mindenüket elvesztették, haláltorkából megszabadult zsidók, hetek alatt milliómosok lettek a németországi fekete piacokon. A láthatatlan hálózat, mely annyi évszázadon át megállta a helyét, újra pompásan működött. Zsidótól zsidóig nyúltak a szálak óceánokon és világrészeken át, és folyt az áru, tiltott és nem tiltott utakon, vizen, szárazföldön és levegőn át, és jól volt ez így. Kezetekbe adom mind a népeket, mondta Jehova, és a népek előkotorták vánkosaik alól a kincseket, és hordták a zsidó táborokba egy kis sírért, szappanért, cigarettáért, cukorért, értéktelen német papírpénzért. Pohris Gottfried minden vonatkozásban segítette a kis zsidók fekete kereskedelmét. Gazdagodjanak, gondolta, gyűjtsenek, éljenek jól. Megszenvedtek érte. Végig szenvedték az átkot, a hét szűk esztendőt. Jöhet a hét bő. De azt nem tűrte, hogy idegent bevegyenek maguk közé. Az idegennek csak fizetni volt szabad, keresni nem. Pedig voltak idegen menekültek is. Szerte a táborokban nem zsidók, lengyelek, ukránok, magyarok lettek. De ellenségnek számítottak ezek is, mert nem voltak zsidók. Szemet szemért, fogat fogért, hirdette a törvény. Egy alkalommal Bécsből jövet, fiatal amerikai századossal utazott a fülkében, mindenféléről beszélgettek, az út hosszú volt. Egyszerre csak azt mondta a kapitány, tudja, amikor Görögországban voltam, Pohris felütötte a fejét. Mikor volt Görögországban? Kérdezte, és valami furcsa szomjas kíváncsiság fogta el. Múlt évben Szamoszon töltöttem 2 hetet, tudja, az a sziget... Szamosz, gondolta Pohris, és valami megremegett benne, valami távoli, nagyon távoli emlék. Szamosz, a tiszt beszél, de nem is figyelt a szavaira. Százados úr, kérdezte hirtelen, látott ott egy fehér házat? Úgy értem, Szamoszon, ciprusok között a hegyen egy feltűnően fehér házat. A kapitány csodálkozva nézett rá. A kísértett házra gondol? Ismeri Szamoszt? Pohris elsápadt. Kísértett ház? Mi az? Pedig tudta jól, hogy ugyanarról a házról van szó. Mégis kérdeznie kellett, mert hátha mégsem, hátha. Ó, csak olyan görög babona, felelte a kapitány, és legyintett mosolyogva. Van ott egy ház a tenger fölött. Állítólag egy asszony lakik benne, meg egy bolond festő. Egy bajtársam járt ott fönt a háznál, és azt mondja, hogy nagyon furcsa emberek. Képzelj el, egy kísértettel beszélgetnek minden éjszaka, valami sziklára néző erkélyen. A ház valamikor egy gazdag kereskedői volt, akinek ott lett öngyilkos a felesége. Onnan ered a kísértett babona. Tudja, ezek a görögök nevetségesen babonásak. Azt hittem, ezt a házat kérdi, ezt nevezik ott Fehérháznak. Az emberek messze elkerülik, különösen éjszakánként. Járt Samoson?
3: Nem, felelte Pohris gyorsan. Csak a bora... A bora, nevetett a kapitány, az igen, az a legjobb benne.
2: Na és a lányok?
4: Pohris elfordult és kinézett az ablakon. A fiatal amerikai tiszt még sokáig beszélt, de nem hallott belőle semmit. 2 évig vezette a zsidó tábort. Akkor kinevezték felülvizsgáló tisztnek a hontalanokat átrostáló bizottsághoz. Csak azért vállalta el, mert tudta, hogy minden pozíció, amely az új életlehetőségek felé vezető úton van, fontos a zsidóságnak. A szervezet, melynek vezető helyére került, a Nemzetek Szövetségének védelme alatt állott, és arra létesült, hogy a hontalanokat gondozza, segítse, és elindítsa egy új otthon felé. Pohris kötelességének érezte, hogy mindenkit távol tartson ettől a szervezettől, aki nem zsidó. Hogy mindaz, amit Amerika és a többi országok segélyként Németországba küldenek, zsidóknak jusson, és ne idegeneknek. Hogy minden hely, amit Amerika a kivándorlók rendelkezésére tud bocsátani, zsidók számára szolgáljon alapul egy új életkezdéshez. Ez eleinte könnyen ment. Később azonban különleges rendelkezésekkel szabták meg, hogy föl kell venni a szervezetben mindenkit, aki kényszerből hagyta el hazáját nemzetiségére való tekintet nélkül. DP-törvénynek nevezték ezt a rendelkezést. Amerika is nemzetiség szerint kezdte osztani a kivándorlási kvótákat. Pohris Gottfried munkája megnehezedett. Az ő feladata volt a müncheni központban eldönteni, hogy ki DP és ki nem. Természetesen a törvényeknek és rendeleteknek sok homályos szakasza volt, és ezeket igyekezett kihasználni a nem zsidókkal szemben, hiszen ez volt a kötelessége. Szemet szemért, fogat fogért, és aki nem volt zsidó, az már eleve háborús bűnösnek számított, mert hiszen ha egyebet nem is tett, de minden esetre tétlenül nézte, hogy miként hurcolják el és ölik meg a zsidókat. Egy reggel az akták között, amiket az asztalára tettek, szemébe tűnt egy név. Megnézte jobban. Lubovszky Kazimír neve volt. Néhány percig elgondolkozva nézett maga elé. Rágyújtott egy cigarettára, és kíváncsian figyelte, hogy milyen hatást vált ki belőle ez a név. De csodálatosképpen semmi haragot vagy gyűlöletet nem érzett. Majdnem inkább valami olyan kíváncsiság félét. Szerette volna látni Lubovszkit, megkínálni egy cigarettával és néhány percig elbeszélgetni vele. Nem a múltról, arról nem, csak úgy általában. Vajon megöregedett ő is? Megtört, megcsöndesült? Mondja, fordult oda titkárnőihez egy kis szőke lengyel lányhoz, aki a szeretője lett azért, hogy ezt az állást megkaphassa. Mondja! Ha összetalálkozna véletlenül egy régi ellenségével, gyűlölné még? A leány csodálkozva nézett rá. Természetesen. Én nem, mondta Pohris, és mosolygott. Aztán még mindig mosolyogva ráírta vörös ceruzával a Lubovszky aktára a megszokott szót, kollaborált. Egy hét múlva történt, hogy zajt hallott a külső irodában, ahol az alantas tisztviselők végezték a kihallgatásokat. Bosszantotta a zaj, és az ajtóhoz ment. – Micsoda zaj ez itt? – nyitott be az irodába. Alig néhány lépésre tőle, ott állt Lubovszky Kazimír. Az első, amit meglátott rajta, az volt, hogy a haja szürke. Megőszült. Ez a felfedezés jól esett. Éppen mondani akart valamit, néhány barátságos szót, amikor látta, hogy Lubovszky megindul feléje. A mozgása, ahogy jött, az arc kifejezése hirtelen emlékeztette valamire, de első pillanatban nem tudott rájönni, hogy mire. Aztán hirtelen eszébe villant, persze, abban a kis dél-francia vendéglőben akkor történt köztük valami, elsápadt és megpróbált hátrálni, de már késő volt. Mikor 2 hét múlva kiengedték a kórházból, és megtudta, hogy Lubovszkit a katonai bíróság elítélte, nem érzett semmiféle örömet. Érdekes volt, de nem gyűlölte Lubovszkit. Nem tehetett másként, gondolta, mint ahogy én sem tehettem másként. Én nem hagyhattam boldogulni, mert nem zsidó, s nekem ez a fegyverem, a hivatalom. Ő meg le kellett üssön, mert zsidó vagyok, s mert neki meg az ökle a fegyvere. Hiába az élet harc, s mi ellenségek vagyunk. Régen ő volt erősebb, most én, ennyi az egész. Az akták erősebbek, mint az ököl. Jó fél év telt még el, amíg rájött, hogy az akták sem olyan erősek, mint gondolta. Egy amerikai újságíró megpiszkált néhány ügyet, és általános revíziót rendeltek el. Pohrist áthelyezték Mannheimbe, ahol egészen más munkakört kapott, és nem volt többé befolyása a kivándorlást megelőző minősítésekre. Itt már kedv nélkül dolgozott, mert úgy érezte, hogy nem végez olyan munkát, mely a zsidóság érdekeit szolgálná. Elhatározta hamarosan, hogy otthagyja a hivatalt. Körülnézett üzleti lehetőségek után, de volt igazgatói és üzlettársai, akik valamennyien Amerikában voltak, óva intették attól, hogy Európában kezdjen el valamit. Európa veszedelmes talaj, mondották. Amerikába kell jönni. A 3. világháború után innen indul majd ki a világ újrarendezése. Ha addig még jobban megerősítjük itteni pozícióinkat, mi diktáljuk az újrarendezést. Ezt mondták a többi zsidók is. Amerikába menni és pozícióba jutni kötelesség. Így aztán gondolkodás nélkül válaszolhatott annak a különös öreg papnak a kérdésére, aki egy nap bekopogtatott hozzá, és anélkül, hogy valaha is találkoztak volna azelőtt, föltette a kérdést, nincs kedve kijönni Amerikába? Már is készülök, felelte Pohrist, és udvariasan hellyel kínálta meg a furcsa idegen papot. Az nagyszerű, mondta a pap, majd úgy rendezem, hogy egyedül mehessünk, jó? Szeretnék sok mindent megbeszélni önnel az úton. Vannak kérdések, tudja, amik foglalkoztatják az embert. Például az a bizonyos csónak, amelyik annak idején 6 gyerekkel megakadt egy vízesés fölött. Emlékszik még rá? Nagyon régen történt. Ne beszéljünk arról, ami történt, szólt közbe Pohrist mosolyogva. Igyunk inkább egy pohár cseresznye pálinkát. Tölthetek? A pap bólintott. Azt lehet, köszönöm. Egy öreg halászról is szerettem volna még elbeszélgetni önnel, bár az is régi história, de majd ráérünk, ha a hajón leszünk, Isten éltesse. A furcsa öreg pap el is rendezte aztán a dolgot, s Pohrist ráhagyta, nem ellenkezett. Így történt, hogy 1950. június 13-án kora délután kiment az állomásra, a Stuttgart felől érkező brémai gyorshoz. Zsebében ott lapult az útlevél, és a Pohrist bankház New Yorkból érkezett levele, mely szerint 1.600.000 dollár áll rendelkezésére odaállt. Mikor a vonat befutott, egyenesen beült az első tiszti kocsiba. A fülkében egy szabadságra utazó fiatal amerikai őrnagy ült, csupán más senki. Pohrist Gottfried feltette vadonatúj bőröngyét a hálóba, és kényelmesen hátradőlt az ülésen. Nézte a Mannheimi állomást, mely félig romokban hevert még a sietve futkosó németeket, sovány arcukat, kopott ruhájukat, ideges tekintetüket, és arra gondolt, Európa. Alsó ajka lekicsinylően, előre tolódott ettől a gondolattól, mint az olyan emberi, aki félig sajnálja, félig lenézi azt a világot, amelyiktől búcsúzik, de minden esetre örvend annak, hogy hátat fordít neki. Valóban örvendett. A pályaudvar romfalainak árnyékából a múlt nézett be a megszálló erők tiszti fülkéjének ablakán, és a kiszolgáltatott, leigázott koldussá tett jelen. És Pohrist Gottfried nem érzett semmi, de semmi közösséget magában ezzel a múlttal, meg ezzel a jelennel. Amikor a vonat lassan megindult vele, úgy érezte, hogy egy süllyedő hajóról végre szilárd földre lépett, ahol jövendőt építhet Júda népének törvénye szerint.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, ezt közölte a szervezet a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Település Fejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban, fogalmaz a szövetség közleménye. A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a kormánynak a helyi önkormányzati reform, stratégiai irányok és első lépések című 20 pontból álló szakmai anyagot, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a magyar kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását.

0: oktatását, közölte a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát. Művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkár Lanner Judit. A fagykár bejelentéseket vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.med.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az új hőmérsékleti adatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítanak a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így fontosabbak lesznek a hőmérsékleti adatok, áll a közleményben. Az adatok folyamatos frissítése érdekében is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén, közölte a minisztérium. Az épített örökség helyi felújítási programjának első elemeként Debrecen belvárosában a Szent Anna utcán megújult egy 100 éves lakóépület, ebből az alkalomból díszokleveleket adott át a lakóközösség, a tervezők és a kivitelező képviselőinek a város polgármestere a helyszínen sajtótájékoztatón. Pap László felidézte, a város közgyűlése 2024 áprilisában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a helyi egyedi védelem alatt álló építmények, építményrészletek felújításának támogatására az épített örökség felújítási programban. A pályázat részeként egyszeri visszanemtérítendő támogatást nyújtanak a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok felújításához. A programban a társasházakként működő lakóközösségek és debreceni székhelyű lakószövetkezetek mellett civis házak, eklektikus polgárházak tulajdonosai is részt vehetnek, ismertette a polgármester. Pap László hozzátette, a pályázat keretösszege idén 220 millió forint, 10%-kal több, mint egy évvel korábban, de ez a forrás a város gazdasági erejével összhangban növekedhet a következő években. A 42 lakásos bérház 400 millió forintos külső homlokzati felújítását az önkormányzat 200 millió forinttal támogatta, a többit a lakók önrészként fedezték, a belső korszerűsítéshez pedig 190 millió forint hitelt vett fel a lakóközösség, hangzott el a sajtótájékoztatón.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
2: Az Istennel való kapcsolat, a róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
1: Nyári kántorképző tanfolyam.
3: Nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt tanévre, mert nekünk most áprilisban záródott ez a tanév, ugyanis egy új kezdeményezésünk sikeresen zárult. A nyári kántorképzőket próbáltuk úgy összekapcsolni, hogy évközi alkalmakat is hirdettünk. Ezeket konzultációnak vagy tréningnek is szoktuk nevezni.
1: Grimm mesék is a templom puritán szépsége.
4: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.

0: Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a beregszászi református gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
1: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
2: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház, vagy mihez viszonyítva nagy, vagy mit jelent az, hogy hatalmas, mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik, vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy is, és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
1: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
2: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
1: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
2: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perc semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel, vagy egy igei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit oda vinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért tehát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
1: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdés, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
2: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkés családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás lesz, egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy agyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
1: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
2: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
1: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
2: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem el sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem. Hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Isten. Ennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A tiszántúli református egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamaira már lehet jelentkezni. Ezúttal július 22-e és augusztus 8-a között zajlanak a kurzusok kezdőknek és haladóknak 12 éves kortól. Augusztus 3-ától 8-áig gyakorló kántoroknak és zenetanároknak rendeznek továbbképzőt. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló évközi szinten tartó tréning tartozik. A jelentkezéseket június 20-áig várják a trekkantor.webnode.hu oldalon. A részletek kiderülnek Tóth Emese interjújából.
2: Kisné Mogyorósi Pálma, a tiszántúli református egyházkerület kántorképzésért felelős és énekügyi igazgatója. Ismét nyári kántorképző, de már be tudunk számolni az évközi alkalmakkal kapcsolatos tapasztalatokról, mert ugye itt a tavasz folyamán ezek véget értek.
3: Igen, nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt tanévre, mert nekünk most áprilisban záródott ez a tanév, ugyanis egy új kezdeményezésünk sikeresen zárult. A nyári kántorképzőket próbáltuk úgy összekapcsolni, hogy évközi alkalmakat is hirdettünk. Ezeket konzultációnak vagy tréningnek is szoktuk nevezni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyjából 3 havonta, 4 évente tartunk egy hétvégés edzést azoknak, akik a nyári kántorképzőn részt vettek, és így próbáljuk szinten tartani, vagy picit megemelni arról a szintről a tudásokat, ahova előző nyáron eljutottak. Ennek régi hagyománya van, régen azért a kántorképzésben voltak ilyen évközi alkalmak, picit más modell volt, más struktúrában, így most ezt próbáltuk bevezetni, és így visszatekintve az októberi, januári és áprilisi egy-egy alkalmunkra azt mondhatom, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt olyan szempontból, hogy a létszám nagyon stabil volt. Tehát akik nyáron voltak, kántorképzőseink jöttek évközben is, szinte hiánytalanul megvolt az a körülbelül 30 főnk, és vágytak odajönni egyrészt a közösségért, mert azért ez nagy vonzerő a kántorképzőben, másrészt pedig azért, mert megérezték ennek a fontosságát, hogy azt a tudást, amit megszerzünk nyáron szűk 3 hét alatt, azt ne engedjük elkopni évközben, hanem gyarapítsuk még, hogyha lehet. Úgyhogy mind a 3 alkalmunkon szép számmal voltak kántorképzősök is, bár elméleti jellegű volt az évközi képzés, tehát a zenetörténet és himnológia tárgyat kapták meg tömbösítve, de természetesen a gyülekezeti ének, a hangszerjáték és a karvezetés és az énekkar is része volt ezeknek az évközi képzéseknek. És akkor erre most már tudunk építeni, így akkor a nyári kántorképzőt szinte így kontinuitásában tudjuk majd akkor megszervezni. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy volt, aki a nyári kántorképzőről lemaradt, valami oknál fogva, és az évközibe kapcsolódott be hozzánk. És természetesen nyitva volt az ajtónk előtte is, akkor neki egy másfajta struktúrában, képzési modellben, de ugyanazokat a tárgyakat és ugyanazokat a lehetőségeket tudtok biztosítani, úgyhogy nekik októberben kezdődött a tanfolyam, és most már nyáron fog véget érni. Tehát próbálunk mindig, és azt hiszem, hogy ez a kántorképzőnknek most a célja, hogy próbálunk mindenkit, minél többeket bekapcsolni ebbe a képzésbe, a tanfolyamainkra, és mindenkinek nagyon személyre szabottan, amire éppen szüksége van, ahol tart, onnan tovább képezni a tudásában.
2: Nos, mikor lesz az idei nyári kántorképző, és milyen felbontásban?
3: Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba, egy picit július 22-től augusztus 8-áig lesz a úgynevezett hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez azt jelenti, hogy ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt, most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom, amiről az előbb beszámoltam. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően, tehát 12 év fölöttieket várunk, felső korhatár nem nagyon van, csak alsó. Vannak nyugdíjasaink is, nagyon örülünk nekik, és nagyon szeretjük őket, ők is bennünket, Istennek hála. Tehát itt egy nagyobb, szélesebb korosztályt várunk. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem szoktuk akadályként gördíteni a jelentkező elé, hanem egy előzetes meghallgatáson természetesen az újonnan jelentkezőket megismerjük, picit fölmérjük a tudásszintjüket, kettőket, és akkor annak megfelelően soroljuk be, ugye a már kialakított ABCD csoportunkba, amit aztán tulajdonképpen ők tovább vihetnek, akár egy nyár alatt is, vagy több nyár alatt, vagy több év folyamán. Ez tehát a nagy tanfolyamunk. Ehhez kapcsolódik egy rövidebb időintervallumú képzés, ezt továbbképzőnek hívjuk, és itt ez a nagy tanfolyam utolsó hetére szoktuk mindig időzíteni. Ennek ideje most augusztus 3-ától 8-áig. Nem véletlen a záró dátum, hiszen az a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most ebbe a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe. A záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk, ez szimbolikus és jelentőséggel bír számunkra is.
2: A továbbképző tanfolyam azoknak szól, akik egyébként nem tudnak rászánni 2,5 hetet?
3: Így van, pontosan, mert régi tapasztalatunk, hogy már dolgozók, felnőttek, aktív kántorok nem tudnak kiszakítani a nyarukból, nagyjából 3 hetet, de mi 2,5-et sem. És egyrészt ez motivált bennünket, hogy egy hétben kurzusokat adjunk nekik, ilyen rövid 2-3 napos kurzusokat egy-egy témakörben, amit ők a saját szolgálatukba be tudnak építeni. És éppen ez még a másik megkülönböztetés a nagy tanfolyamtól, hogy itt zenei előképzettséggel rendelkezőket várunk elsősorban, akik már billentyűjátékon otthon vannak, kántorként szolgálnak, vagy van kántori diplomájuk, és nekik szó szerint egy továbbképzés lenne ez, a megszerzett tudásukat mélyíteni, gyarapítani, illetve hát mindig jelentkeznek azért az ember szolgálatában, tevékenységében olyan területek, amit egy picit úgy jobban szeretne elmélyíteni, például a hangszeres improvizáció. Az, ami pedagógiai múltunkban, főleg mondjuk az én korosztályomban kimaradt, és érezzük a hiányát, érezzük a szükségességét, hogy egy istentisztelet alkalmával is adódhatnak olyan pillanat, amikor hirtelen improvizálni kell néhány percnyi zenét, mert éppen a liturgiában olyan hiány van, tehát akár ezen a területen, de kórusvezetés területén, énekösszeállítás, hogyha van olyan helyzet, ahol a kántor lehetőséget kap az énekrend összeállítására. Tehát már olyan picit, hogy így mondjam, magasabb szintű tudást szeretnénk nekik adni, ami az alapképzésből lehet, hogy kimaradt, vagy csak érintőlegesen volt ott, és most lehetőségük van egy picit ebben jobban elmélyülni.
2: Ugye jól emlékszem, hogy ez a nyári kántorképző, ez inkább a gyakorlati tudásra helyezi a hangsúlyt, igaz? A gyakorlati képzésre. Hogyan valósul ez meg?
3: Így van pontosan, így különböztetjünk meg egy picit, de csak éppen differenciáljuk az évközi és a nyári kántorképzőt. Itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy minden nap azonos óra rendel megyünk, minden nap van hangszeres órájuk a diákjainknak, gyülekezetének, zeneismeret, karvezetés, énektanítás, ha valaki szeretne gitároktatásban is részesülhet. Ez egy plusz kiegészítő lehetősége a debreceni tanfolyamnak, és az effektív órák mellett mindig hagyunk időt a begyakorlásra is. Tehát a napi rendet úgy állítjuk össze, hogy a kötelező jellegű csoportos és egyéni órák mellett mindig van a nap folyamán egyéni gyakorlásra is lehetőség.
2: Bentlakásos, vagy választani lehet ezt a lehetőséget?
3: Természetesen választani lehet. Elég nagy az egyházkerületünk, és elég nagyok a távolságok ahhoz, hogy valaki napi szinten járjon be 2,5 héten keresztül. Mind a kettőre van lehetőség. A református kollégium internátusa szokott nekünk mindig helyt adni. Ott vagyunk elszállásról, vagy az étkezéseink is ott valósulnak meg, de ha valaki család mellől csak úgy tud elszakadni, van erre példa, egy 3 gyermekes anyuka naponta jár, és akkor reggel 8-tól délután 6-7-8 óráig ott van a képzésen, és aztán hazamegy a gyermekeihez, és aztán reggel újra visszajön, tehát mobilisak vagyunk és rugalmasak ebben, természetesen mindkettőt meg tudjuk oldani, amire igény van.
2: Meddig várjátok a jelentkezéseket?
3: A jelentkezéseket június 20-áig, tehát 6. 20-áig várjuk. Erre egy online űrlap kitöltésével van lehetőség. Ezt most már a honlapunkon is, a trekkantor.webnode.hu oldalon elérnek minden hasznos információt, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapján is van egy egyházzenefülünk, és oda is elérhetővé tettük ezt a jelentkezési linket. Hogyha ezt az űrlapot kitöltik, a megfelelő tanfolyamra szóló űrlapot, akkor június 20-áig ezt megtehetik, onnantól pedig akkor, ha még további információra van szükség, akkor a saját elérhetőségemet és a telefonos és e-mailes elérhetőségemet is megtalálják, és szívesen adok bőve felvilágosítást mindenkinek.
2: Mi a helyzet az oktatógárdával? Általában ugyanaz, vagy mindig cserélődik?
3: Most már több évre visszatekintve egy nagyon stabil és nagyon együttműködő szolgatási közösség jött létre. Mondhatom ezt így, hiszen azt hiszem, hogy egy kántorképzésnél, egy egyházi jellegű képzésnél ez nagyon fontos, és alapvetően debreceni kollégákkal tudunk együtt dolgozni, de van természetesen távolabbról jövő is az egyházkerületből. Ez mind a kettő fontos, és az egyházkerületből azért próbálunk bekapcsolni olyan tanárkollégákat, akik majd évközben a saját régiójukban azért esetleg további kapcsolatokat tudnak építeni, vagy a saját tanítványaikat ilyen módon bekapcsolni a központi kántorképzőbe.
2: Lehet-e mondani, hogy most már, hogy ebben az új rendszerben folyik a kántorképzés, ebben az új felosztásban lehetőséget adva ugye mindenkinek, hogy jelen lehessen ezeken a képzéseken, tapasztalható egy kis felfutás, ami a létszámot illeti?
3: Igen, az elmúlt években ezt tapasztaltuk, hogy a továbbképzőnkre is, illetve a nagy tanfolyamra is azért többen jelentkeznek, talán híre ment, vagy akik részt vettek, olyan jó tapasztalataik voltak, hogy mondták tovább, és a környezetükben osztálytársaknak, munkatársaknak ezt mondták. Bízunk benne, hogy minél többeket tudunk megszólítani, és éppen most nyitunk egy új célcsoport felé, ha szabad így mondanom. Minden évben próbálunk egy kis újítást belevinni. A mostani tanfolyamunk újítása az, hogy zenetanárokat szeretnénk behívni az egyhetes továbbképzőnkre. Ennek a hátterében az áll, hogy a gyülekezetekben nagyon sokszor vannak aktív gyülekezeti tagok, akik amúgy zenetanárként tevékenykednek a hétköznapokban, zeneiskolai zongoratanárok, énektanárok, akiknek tehát megvan az a bázis, megvan az a zenei előképzettség, amivel már ők kántori szolgálatot végezhetnének, de van egy gát, van egy félelem bennük, hogy az orgona hangszert nem ismerik, nem tudják kezelni. Tudjuk azt, hogy valaki billentyűn nagyon jól elboldogul, az egy másfajta tevékenység, ha gyülekezeti éneket kell kísérni. Ugye ez egy 4 szólamú akkordikus kíséret, és hallottam, tudom, saját tapasztalatom, többek mondták el, hogy bennük ez egy félelem, és ez tartja vissza őket, hogy az orgonapadra üljenek. Na most ezt szeretnénk, ezt a gátat feloldani bennük, ezt a fajta félelmet, és segíteni őket abban, hogy ne csak oda üljenek az orgonapadra, hanem alkalomattán ők is a kántori szolgálatot végezhessék. Éppen ezért az egyházkerületnek az alapfokú művészeti oktatási intézményeiben, zeneiskoláiban, általános iskoláiban működő zenetanárokat, énektanárokat szeretnénk most célzottan megszólítani, hogy az egyhetes képzésünkre ismerkedési jelleggel vagy aktív bekapcsolódóként is nyugodtan jöjjenek. Szeretnénk őket így akkor a kántori szolgálathoz vezető úton egy picit segíteni.
1: Az elmúlt percekben Tóth Emese interjúját hallották a tiszántúli református egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamairól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmorzsák e heti vendége Müller Csaba műépítész, tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán és az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy cinterem veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész a valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
2: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
3: Hát vallásórákra nem jártunk. A vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az értelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egy

0: le bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
1: Hát az egész szenvedéstörténet biztos szenvedéstörténete, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámai pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
0: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
1: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
2: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. A gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy a gazdasági szereplők között bizalomra épülő, élő kapcsolat legyen, ebben pedig meghatározó szerepe van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök a kamara alapításának 175. évfordulójának alkalmából rendezett emlékérme kibocsátáson Budapesten. A jegybank elnök kitért arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése tavaly márciusban két fő célt tűzött ki, az intézmény működésének racionalizálását és hatékonyságának növelését. A szemlélet fontos eleme, hogy a jegybank olyan együttműködések kialakítására törekszik a magyar gazdaság szereplőivel, amelyek kézzelfogható, gyakorlati haszonnal járnak. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások érdekeit és fejlődését szolgálja. A kamara tevékenységének középpontjában jelenleg az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll. A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a közgyűlés napjára időzítve színes film emlékérmet bocsátott ki, amelyből magánszemélyenként legfeljebb 3 példány vásárolható. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi-Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiunk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapota ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe, a Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag. De egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételez, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmöt, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle élet mozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Lacéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröstrasz, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüldülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
3: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes, szerves történet egyébként. Vinni kell az ászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások, mind múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho.
3: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludt őt, és hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínűleg egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel egyidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben, meg aztán abszolút, tehát, hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
3: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós része egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet tölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dologért felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósuljanak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
3: Már most több lett, igen. Határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak elni, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rakabili Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely... Ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Soho-ban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plus egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhelyakat újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
3: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képe, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a főutcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre vannak, ugye újságképek azokkal is, ugye megegyeztünk a Borsod Online-a, Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
3: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel. Mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni. Tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlanul egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Rejman Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi-Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Rejman Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Béres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normál súllyal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait. Kicsit lassabban fejlődött, mint kortársai. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023. márciusában vált biztossá. Azóta szteroid kezelést kap Ábel, amely segít lassítani az izomleépülést, de sok mellékhatása van. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat, és amelynek ára 1 milliárd 300 millió forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját és Reiman Zoltán civil referenst hallják.
2: Béres Ábel gyógyulásaért alapítvány érkezett most, és a Ábelnek a nagymamája fog arról mesélni, hogy segítséget szeretnénk kérni, ugyanis egy ritka genetikai betegségben szenved az unokája. Nagyon sok pénzre van sajnos szüksége ahhoz, hogy a teljes gyógyulás vagy a tünetmentességet elérje, úgyhogy ezért gyűjtnek.
1: Mit lehet tudnunk Ábel történetéről?
3: Ábelnél 2023. márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szenved, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség. Disztrofén hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakul, és az izommunkára alkalmatlan. Ugye ez a végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most három szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért élhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
1: Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
3: Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis A, B, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredmény, nyit, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkapassa ezt a génterápiát.
1: Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
3: Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Ennyi most per pillanat. Egy héten háromszor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg kétszer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony.
2: És van egy másik gyerkőc is, egy nagyobbik gyerkőc, igen. Aki szerencsére nem kapta.
3: Igen, nem a kapta. Testvérje, ugye a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. Csak a kisebbik, mert van olyan családról mind a két gyerek. És ez a szobonú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy... Folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma a későbbiekben.
1: Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
3: Hát 20,5 millió körül tartunk. Nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani, meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves kor, ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
1: Hallottak esetleg hasonló történetet?
3: Egy debreceni kisfiú már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És a végleges... legalábbis nem tudni még most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
1: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
3: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe, és nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy... és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak, hogy...
1: Kocsonya Fesztiválon is gyűjtöttek Ábelnek, ha jól tudom.
2: Igen, a szervezője a Kocsonya Fesztiválnak, Lipták Ádám, arra kért meg, hogy a civil faluba biztosítsunk egy bódét a alapítvány számára, és hát ez így is történt. Kaptak ajándék kocsonyákat, melyeket a adományért cserébe árulhattak, illetve hát különböző ajándéktárgyakkal is próbáltak adományokat szerezni az arra járóktól, illetve a falu látogatóitól. Hát sajnos a kocsonyákat nem sikerült mindet értékesíteni. Pénteken már zárás után jöttek meg, illetve hát a vasárnapot egy kicsit elmosta az eső, de reméljük, hogy ott is sikerült felhívni a figyelmet egy kicsit az alapítványra, és minél többen érzik úgy, hogy támogassák Ábel gyógyulását.
1: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
3: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen petpalac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani, meg nyilván adomány, pénzadományjal.
1: Vannak esetleg más ilyen akciók, amik tudnak segíteni, mint például a Kocsonya Fesztivál? Vannak erre tapasztalatok?
3: Hát lehetne bármilyen ilyen rendezvényekkel, de eddig még úgy igazán nem sikerült semmit. Ilyen koncertek, énekesek, több mindenkivel próbálkoztunk, de még egyelőre visszajelzés nem jött sehonnan.
2: Most pont megkeresett az egyik egyesület, ez a Florence, most lesz egy ilyen háromnapos hasonló, mint a Kocsonya a sportcsarnokban, és ott is akarnak egy civil utcát létrehozni, esetleg összetudom hozni azzal a szervezővel is.
1: Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy civil referensként lehet-e, hogyan lehet segíteni az ilyen kezdeményezéseket, alapítványokat?
2: Hát így, hogy próbáljuk az ilyen rendezvényekre lehetőséget biztosítani, illetve hát ezzel, mint most, hogy a különböző rádiókba, műsorokba próbáljuk ezt terjeszteni, hogy minél több emberhez eljusson, és hogy minél többen meghallják ezt a segélykiáltást. Körülbelül ezeket én tudom segíteni civil referensként.
1: Az ábelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját és Reimann Zoltán civil referenst hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Gyermeknap alkalmából gyermekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap. Egész nap kicsiknek szóló programokkal készülnek a szervezők, szórakoztató és vidám programok, koncertek, foglalkoztatók várják a gyerekeket. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Gyerekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap, és ez azért jó, hogy méltó módon megünnepelhessük a legkisebbeket, ahogy minden évben szokás. Egész nap kicsiknek szóló programokkal készültek a szervezők, a Miskolci Kulturális Központ munkatársai gyermeknap alkalmából, és természetesen Miskolc városa is, úgyhogy nagy köszönet ezért az önkormányzatnak. Lépten nyomon szórakoztató és vidám programok és koncertek és foglalkoztatók várják a kicsiket. A gyereknapi rendezvény tökéletes hétvégi kikapcsolódást ígér az egész család számára. A programkavalkád délelőtt 10 órától veszi kezdetét a Pitty Palack koncertben élményprogramjával, majd Szép Bence bűvész veszi át a porondot, hát a bűvészeket mindig szerették a gyerekek, úgyhogy gondolom itt sem fog csalódást okozni. Ezt követően pedig a táncé lesz a főszerep. A Diósgyőri Jazz Tánc Klub és a Ködmön Formációs Tánc Együttes jóvoltából. Ebéd után freestyle foci show és BMX Flatland bemutató várja a kicsiket, és a sportot kedvelő nagyobb bacskákat is, és kint lesznek a kistokai kocsosuli növendékei is a szabadban. Ez meg azért jó, mert nagyon sokan szeretik a házi kedvenceket. Különlegességekkel készül a Csiribiri Együttes és a Tűzfészek Társulat gólyalábasa is. Késő délután pedig közös mozgást ígér anyukáknak és a babáknak a Mamin Baba hordozós latin fitness, a nap pedig Oszi Cica interaktív gyerekműsorával és Csigabiga óriás buborék showval zárul majd. Egyébként emellett egész nap többek között cirkuszi játszóház, aszfaltrajzverseny, slackline élményprogram, minirollerpálya és motorszimulátor is vár mindenkit, de hogyha ez nem lenne elég, és hát ilyenkor tényleg élettel telik meg a Népkert, egzotikus állatok, mászófal, óriás dzsenga, egy ilyen célba dobós ügyességi játék, ez az úgynevezett cornhole, arcfestés és kézműves foglalkozás is lesz, és ott lesz a jól ismert és kedvelt pajta játéktár is, ez a középkori játszótér, amit gyakorlatilag mi a lovagi tornák terén valósítunk meg miskolci kulturális központosok, és hát ide is kivisztük ezeket a játékokat, hogy még jobban felkeltsük erre az érdeklődést. Itt 600 évet repülünk vissza az időben, és hát fontos, hogy ezek a játékok mind középkori jellegűek, nagyon szokták élvezni a gyerekek, reméljük, hogy ez most is így lesz, de emellett lesz vidámpark, ugrálóvár, interaktív játékok. Akit érdekel, kipróbálhatja az íjászatot, lézerharc is, buborékfoci, vagy amerikai terepszegvé, csak hogy a különlegesebb közül szemezgessek, és természetesen gasztronómiai játék és kézműves vásár is várja a gyerekeket, ami mindig fontos elmondani, hogy a programokon való részvétel ingyenes, és hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor utána nézhet a pontos programoknak a miskolcikultkoszpont.hu weboldalon.
1: Gyermeknap alkalmából gyermekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották.
0: Repeto. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.